0: életet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nevér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió és

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre. Mindannyiunk számára. Márton Áron püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon a példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás, hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa, akinek a két fiának a neve is megmarad a Szentírásban. Valószínű, hogy a közösség, amelynek az evangélium íródott, ismerte ezt a két fiút, kinek az édesapja a Cirenei Simon volt. Az ő cselekedetéből, az ő jelenlétéből hit fakad, és ez a hit tovább adódik. Mennyire fontos továbbadni a hitet? Mennyire fontos megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot, nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirenei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik a atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei. Mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirenei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útján vegyen részt. Beszennyezze a saját becsületét. Egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten. Nagyon távoli. Fényévnyire van tőlünk az Isten. Idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegenek, de külső szemlélőként két idegen találkozása a kereszthordozásban. A szenvedő Istenember, és a viszolygó, visszautasító ember, aki fél az ismeretlentől, fél az idegentől, fél a megszégyenítéstől, de ugyanakkor egy külső megszálló állami katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne. Tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét, ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog bár, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett, és nem sikerült neki. Talán megszúrta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi, emberi, fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai, női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton. Az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirenei Simon a kereszthordozásban, ahogy leveszi válláról a terhet, a bűnök terhét, és Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint, ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni, kényszerből. Az csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz, sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad, vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz, például jó sebészek, de valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk. Nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök? Jézus nem száll le a keresztről, ott marad. Majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Cirány Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Cirány Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként találkozva a másik ember szenvedésével, át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek, a következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság, átöröklődik az Isten tapasztalat, bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Cirány Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is történik. Az őskeresztény, első keresztény közösségnek a tagjaivá válnak a fiúk, a gyermekek. Istennel való találkozás, bensőséges tapasztalata átöröklődik atyáról fiúra. Átöröklődik. Nem csak a rossz öröklődik át, könnyen észre szoktuk venni egymás rossz tulajdonságait, és akkor tudjuk, hogy hát persze, kitől örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében.

ügyekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen, a lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. Nem baj az, ha legelőr, akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim és követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együttérez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretet cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk. Jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket. És a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, krisztusivá válnak, átöröklődik a krisztusi szeretet csodája lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő, segített. Gyógyító, gyógyított. Simonná, segítőtársá, utitársá válni nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből, az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell a segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el,
a kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten.

0: akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamiliános szerzetes műsorát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét, és itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt, és kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is, és meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Töld meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Töld meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szeretetteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó, a te utadon járni oly jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belőled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban, és nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak. Bocsáss meg nekünk, ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája, adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell, a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az Atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, töltsd el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem azokat is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Uram Jézusom, felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap elvon tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel ráthagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenötté, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos szűzanyánk.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmat alá menekül.

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: Törik meg, őri máj gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk.
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlenül kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
1: XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten, megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
2: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
1: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
2: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
1: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
1: A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
2: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ohayek.
1: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ohayek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
1: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
2: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
1: Az idei világnap mottója Izajás próféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
0: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az ázsiai püspöki konferenciák szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak, Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánáelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a eucharistic spirituality.
0: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretett közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett

szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyik őtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szentatya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akútis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyi őtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ádlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Töltse el szeretettel, ahányszor ma világodra nézek. Engedd megérteném, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
0: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséget fényébe, hogy egész nap téged sugározzanak.
1: Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szavó, mely szűzi méhedbe testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szeretetedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze, minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királyainak vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be parástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Az igazak ragyogni fognak atyjuk országában, mint a nap. Szoktál irigykedni azokra, akiknek annak ellenére is jól megy soruk, hogy az Úrtól távol élnek? Akiknek első látásra talán úgy tűnhet, sokkal könnyebb az életük, mint neked, aki komolyan veszed Isten törvényeit és útmutatásait. Az ige arra figyelmeztet, hogy ezt ne tedd. A zsoltáros ezt írja ennek kapcsán. Ne irigykedj az elvetemültekre. Ne légy féltékeny a gonosztevőkre. Mert mint a fű, csak hamar elszáradnak, és elfonnyadnak, mint a zöldelő növény. Inkább figyelj Isten ígéreteire, hiszen ő az igazak kapcsán sok mindent kijelentett. A 37. zsoltárban például ezt olvashatod. Ifjú voltam, meg is öregedtem, de sohasem láttam az igazat elhagyottan, sem gyermekét kenyeret koldulni. Egy másik helyen pedig ezt találod. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta. Megmentette őket minden bajtól.

Isten meghallgatja az igazakat, vezeti lépteiket, megőrzi őket, kegyelmével pajzsként veszi körül. De ami ezeknél lényegesebb és számottevőbb, az, hogy ragyogni fognak Atyuk országában, mint a nap. Azok, akik mindvégig hűségesek maradnak Istenhez, részesednek majd az ő dicsőségében, örömében és életében. A földi hűség örök jutalma az Istennel való mennyei közösség lesz. Élj úgy, hogy egy napon te is azok között lehess, akiknek arcán Krisztus dicsősége ragyog. Ne engedd, hogy a világ pillanatnyi csillogása eltérítsen az örök céltól. Az igaz ember útja sokszor nehezebb, de a végén maga az Úr várja. És nincs annál nagyobb jutalom, mint örökké vele lenni, látni őt színről színre, és részesedni az ő örömében.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szent Lélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Urunk Istenünk, tekints irgalmasan kérésünkre, amelyen reggeli imánkban hozzád esedezünk, és ragyogd be szívünk rejtekét jóságot gyógyító kegyelmével. Ne engedd, hogy sötét vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmet fényessége. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Önismeretre csak úgy juthatunk el, ha először is föltárjuk az igazi indítékokat. Mit, miért csinálunk? Önmagunká pedig csak úgy válhatunk, ha a tetteink megfelelnek szándékainknak, a szándékaink pedig alkalmazkodnak a helyzetünkhöz. Mondta Thomas Merton.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyos stúdiójából a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. A pontos idő 6 óra 50 perc, folytatódik ébresztő műsorunk. A Kenderike énekes madár kedves hangját hoztuk a mai reggelen. Hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, ébredjünk együtt. Nézzük át együtt közösen, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatunk. 7 órakor az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Mindezek végén majd kalendárium rovatunkkal fogunk folytatni ébresztő műsorunkat, majd 7 óra 30 perctől nap témájával folytatódik a műsorunk. Ezt követően zenés köszöntő részt lesz itt az ébresztő műsorban, köszönhetik a nap ünnepeljeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép, tiszteletem méltó Máton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Csernátomból, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható. 11 óra 30 perctől Útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya várja Önöket, 12 órakor pedig visszakapcsolunk ide Csíksomlyóra, az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat és a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perckor majd veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a műsorunkat. Nézzük át, hogy hol hány fokot mérnek Erdély szerte Partiumban és a Bánságban az időjárásra egy picit így fókuszálva. A mai napon napos gomolyfelhők időben lesz részünk, előfordulhatnak záporok, zivatarok, kora reggel 5 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Nézzük meg, hogy Erdély szerte Partiumban és a Bánságban pontosan hol hány fokot mérnek a 6 órás adatok szerint. Fogarason 14 fok van, Brassóban 18 fokot mérnek, 13 fok van Sepi-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 15 fokot mérnek Baróton és Székelyudvarhelyen, 11 fok van Csíkszeredában, 12 fokot mérnek Gyergyóalfaluban, 13 fok van Maroshéjvízen, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 15 fok van Marosvásárhelyen, 15 fok van szintén Nagycsármáson és Kolozsváron, 16 fokot mérnek Tordán, 14 fok van Besztercén, 15 fokot mérnek Dézsen és Bánfi-Hunyadon, 13 fok van Aknasugatagon, 14 fokot mérnek Máramarosszigeten, 15 fok van Nagybányán, 16 fokot mérnek Szatmárnémetiben és Zilahon, 18 fok van Nagyváradon, 20 fokot mérnek Aradon, 22 fok van Temesváron, itt van a legmelegebb a mai reggelen, 18 fokot mérnek Lugozson, 13 fok van Petrozsémben, 19 fokot mérnek Resicabányán, 17 fok van Déván és Nagycebenben, és végezetül 18 fokot mérnek Gyulafehérváron, Szászsebesen és Balázsfalván ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, tartsanak velünk, a nap örömhíre következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből a 13. fejezet 36. verstől a 43. versig szól. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratok pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és

együtt van a jó a rosszal. Nyilván, aki elkötelezte magát a rossz mellett, lehet, hogy talán szinte észre sem veszi, hogy annak valamilyen formában képviselője, de nagyon sokszor látjuk a világot körülöttünk, kritika, ítélkezés fogalmazódik meg belőlünk, és fölmerül a kérdés, amit jogosnak tartunk, miért is van ez így? Miért nincs másképpen? Erről a problémáról beszél ez a ma hallott evangéliumi szakasz. Nem mi döntjük el, hogy hogyan is miképpen alakul a sorsa azoknak, akik saját megítélésünk szerint a konkoly közé tartoznak. És talán sokszor ez a szerencse. És bizonyos tekintetben szerencsétlenség, amikor belebocsátkozunk ebbe az ítélkezésbe, pálcát törünk mások fölött. Nem azért, minthogyha esetlegesen ne lenne igazunk, vagy ne látnánk jól a dolgokat, bár ez is sokszor kétséges, de gondoljunk most arra, hogy tételezzük fel, hogy jól látjuk a kívülről történő dolgokat. De hogy kiben mi zajlik le, hogy milyen összefüggések alapján hoz olyan döntéseket, amelyeket mi rossznak ítélünk, ezt bizony nagyon nehéz pontosan nyomon követni. De nem is ez a probléma. A probléma ezzel az, hogy túl sokat foglalkozunk másokkal, túl sokat foglalkozunk azokkal a problémákkal és gondokkal, amelyek körülvesznek bennünket, legyen ez a közösségünk, családunk, vagy éppen a politikai élet, vagy a nemzetünkön belül található különböző konfliktusok. És minél többet foglalkozunk vele, annál inkább időt veszítünk és energiát. Felőrlődünk benne. És már nincs erőnk arra, hogy igazán tudjunk szeretni, hogy tudjunk fejlődni, hogy tudjunk másokra odafigyelni, mert a gondolatainkat lefoglalják a búza és a konkoly közötti szétválasztásnak a idézőjelbe feladatai. Mennyi energiánk elmegy ezzel a fölösleges agyalással? Baráti körben, családi összejövetelkor, csak gondoljunk abba bele, hogy olyan dolgokról beszélünk, és adott esetben sajnos össze is veszünk, amelyeken igazán változtatni nem tudunk. Mi értelme van ennek? A sátán műve. Ő akarja összekavarni a gondolatainkat és békétlenséget szülni. Kedves testvérek, nagy felszabadító erő annak a hite, hogy Isten az, aki igazából az ítéletnek a jó feljogosultja, hogy el fogja rendezni a világ sorsát. Nekünk az a dolgunk, hogy minél inkább igazak tudjunk lenni. Minél inkább tegyük a feladatunkat, tudjunk szeretni, és tudjunk odafigyelni másokra, tudjunk áldozatot hozni, és nem utolsó sorban, egyre inkább otthon érezzük magunkat a saját bőrünkben. Mert azt tud szeretni, aki önmagát is szereti. Mert mit tudok adni másnak, hogyha nem szeretem magamat? Ha bennem csak indulat, ítélkezés van, hogyha csak a világ fölött folyamatosan tölöm a pálcát, akkor nem fogok tudni igazán szeretni. Se magamat, se másokat. Jézus erre a szabadságra hív meg bennünket, és kérjük a mai napon, a holnapi napon, a holnap utáni napon és az elkövetkezendőkben, hogy ezzel a keresztény bölcsességgel tudjunk élni. Látva az világ visszásságát, mégis mi legyünk Jézusnak az oldalán, a reménynek, a szeretetnek és a hitnek az emberei.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogad a Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr.

0: Úrszolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőnk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. július 28-án a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Bátor Boton Pálos szerzetes köszönti önöket, a technikai munkatársunk Pál Gellért. Pontos idő 7 óra 7 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Csíkszentkirályon a Büdös Fürdői templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Templomok éjszakája Kolozsváron.
0: Először szervezték meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. A programban szereplő helyszíneket több mint 20 000 látogatták meg. A szervező közleménye szerint kelet-európai városban ez volt az első ilyen jellegű rendezvény, amely egy estére a különböző felekezetek közötti párbeszédet, együttműködést és közösségépítést helyezte a középpontba. Az esemény megvalósításában 6 felekezet, az ortodox, az adventista, a római katolikus, a görög katolikus, az unitárius és a zsidó hitközség működött közre. Az eredetileg meghirdetett 18 helyszín helyett végül 17 templom és imaház csatlakozott a programhoz. A programok között kórus hangversenyek, orgonakoncertek, kiállítások, ismertetők és kötetlen beszélgetések szerepeltek, amelyeket minden egyházközség saját maga állított össze és bonyolított le. Andy Deisler, a kezdeményezés ötletgazdája, a Deisler Egyesület elnöke szerint a rendezvény valóban a kölcsönös tiszteletről, az együttműködésről és a város ünnepléséről szólt, nem pedig a hívek toborzásáról. A szervezők a következő kiadás időpontját is bejelentették, a templomok éjszakája 2027. július 24-én tér vissza Kolozsvárra, és várhatóan más településeken is megszervezik. Önkéntes találkozók.
1: Holnap délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a keresztelő Szent János plébánián, majd délután 4 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánián tartanak önkéntes találkozót. Csütörtökön déli 12 órára a kézdivásárhelyi Boldog Özsé plébánia hittantermébe, délután 4 órára a Szentegyházi Szent András plébánia hittan termébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Pénteken délelőtt 11 órakor Gyergyó Szent Miklóson a Szent Miklós plébánia hittan termében, míg délután 3 órától Székelyudvarhelyen az Erdély Mária Rádió stúdiójánál lesz önkéntes találkozó. Nyitó hangverseny Csíkszeredában.
0: Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csíkszeredai Városnapok rendezvénysorozatát idén is a Csíki Kamara Zenekar nyitja. Ebben az évben a Magyarországi Sárközi Kollektív Zenekar fog együtt muzsikálni a Csíki Együttessel. A hangversenyen klasszikus zenei feldolgozások és önálló kompozíciók szólalnak majd meg hamisítatlan sárközi kollektív stílusban. A hangversenyt a Csíkszeredai Városnapok részeként csütörtök este 8 órától tartják a Szent Ágoston templomban. A belépés ingyenes. Assisi Szent Ferenc erekhéjé Nagyváradon.
1: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján július 31-én és augusztus 2-a között Nagyváradon is lehetőség nyílik a Szeráfi Szent Erekjének tiszteletére. Az erekjék pénteken délután 17:30-kor érkeznek, a Várad Olaszi Park területén található Ferences Kolostorba, ahol vasárnap este 8 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a Szeráfi Szent közbejárását kérni. Az erekjék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra, valamint arra, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Böcskei László megyés püspök szombaton délután 6 órakor mutat be szentmisét a Ferences testvérek közösségében. Ünnepélyes megnyitó a gernyeszegi kastélyban.
0: Szombaton egésznapos rendezvénysorozatra várják a felújított gernyeszegi teleki kastély látogatóit. A résztvevők vezetett sétákon ismerkedhetnek meg a kastély történetével. A programban emellett a műemlékvédelemre, az örökséggondozásra és az épület jövőbeli kulturális funkciójára összpontosító kerekasztal beszélgetés, számos gyermekprogram és szabaduló szoba is szerepel. A megnyitó a nap végén Cári Tibor táncelőadással színesített zongora koncertjével zárul. A Rajkó zenekar fellépése Kászon altízem.
1: A Rajkó zenekar fiatal művészei a zenei tanulmányaikat a Rajkó Talentum konzervatóriumban végzik. Kiemelkedő tehetségüket nek köszönhetően Magyarországon és külföldön számos felkérésnek tesznek eleget. Fontosnak tartják, hogy a tanítási módszerük és a Rajkó zenekar, amely felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség jó megőrzési gyakorlatok nemzeti nyilvántartásába, a legkisebb falvakba is eljusson. A zenekar a Kászon altízi kultúrotthonba lép színpadra vasárnap délután 5 órától.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Ma napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 5 és 15, napközben 23 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 14 fok van, 18 fokot mérnek Brassóban, 14 fokot mérnek Sepi-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 15 fok van Baróton és Székelyudvarhelyen, 12 fok van Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban, 13 fokot mérnek Maroshévízen, 16 fok van Dicsőszermátonban, Marosvásárhelyen és Tordán, 15 fokot mérnek Nagycsármáson, Kolozsváron, Báfi-Hunyadon, Dézsen és Besztercén, 13 fok van Aknasugatagon, 15 fokot mérnek Máramaros-szigeten és Nagybányán, 16 fok van Szatmárnémetiben, 17 fokot mértek Zilahon, 18 fok van Nagyváradon, 19 fokot mérnek Aradon, 21 fok van Temesváron, 17 fokot mérnek Lugozson, 18 fok van Resicabányán, 12 fok van Petrozsémben, 17 fokot mérnek Déván, Gyulafehérváron, Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 18 fok van Nagyszebenben, ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Poveda Castoverde Szent Péter, áldozó pap, vértanú. 1874-ben született a spanyolországi Linaresben. Kisgyermekkorától papnak készült. 1889-től Jaénban, majd Gaudiban teológiát tanult. 1897-ben pappá szentelték. 1900-ban licenciátust szerzett Sevillában, majd a Gaudi környéki hegyek barlang lakói között kezdett apostolkodni. De nem értették meg, és így abba kellett hagynia. Visszavonult Észak-Spanyolország hegyvidékére. 1906-ban kinevezték a Covadonnai Mária kegyhely Asztúria kanonokjává. Sokat imádkozott és a nevelés kérdéseivel foglalkozott. Felismerte az állami iskolákban tanítók keresztény nevelésének fontosságát. 1911-ben Péter atya a hallgatók kollégiumaként megnyitotta az Avilai Szent Teréz Akadémiát, melyből a tanárok spirituális és lelkipásztori gondozását ellátó Teréz Társulat bontakozott ki. A társulat 1924-ben pápai jóváhagyást kapott, s Chilében és Olaszországban is terjedni kezdett. Péter atya 1912-ben csatlakozott a Világi Papok Apostoli Egyesüléséhez, és új pedagógiai központokat és több lapot indított. Ezután Jaénban a szeminárium és a tanárképző tanára és a kateketikai központ lelki igazgatója. 1914-ben Madridban nyitotta meg az első spanyol kollégiumot egyetemi nőhallgatók számára. 1921-ben a királyi palota káplánja lett Madridban. 1936. július 28-án a polgárháborúban vértanú lett.

Kedves hallgatóink, a mai napon, július 28-án elsőként Nyírő Józsefre emlékezem, aki Székely Zsomboron született 1889. július 28-án, és Madridban hunyt el 1953-ban. Nyírő József erdélyi magyar író. Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumban végezte. 1920-ban a Haldoklika székely című novellájával megnyerte a Zord időpályázatát, majd az Ellenzék novella pályázatán kapott első díjat. Az Értelek virág és a Rapsóné rózsája című elbeszélésekkel. Az Erdélyi Szépműves C egyik alapító tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja volt. 1924-ben jelent meg Jézus Faragó ember című novella gyűjteménye, amely sikert aratott nem csak Erdélyben, hanem egész Magyarországon. 1928-tól az Erdélyi Helikon vezető munkatársa lett. Nyírő József hosszas betegség után 1953. októberében hunyt el egy madridi klinikán. Halálol előtt néhány héttel így írt a Küzdelem a halállal című művében. Nem. Itt nem tudok meghalni, akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm. Idegen ez a föld nekem. Minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni hallatlanul megkényszerített képzelettel, idehozom magamnak a szülőföldet, a hargitát, rika rengetegét, a kökülőt, csicsert, budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, a fehéren villámló nyíreseket, az elveszett csodás magyar világot, és gyönyörű képek vonulnak el a szemem előtt. Így talán könnyebb lesz. Így ír Nyírő József halála előtt néhány héttel a Küzdelem a halállal című művében. Nyírő József legértékesebb novellái a természetet, a havasok világát ábrázolják. A havasok könyvehősei, egyszerű pásztorok, favágók, szénégetők, akik együtt élnek a természettel. Csodálatos kapcsolat alakul ki ember és táj között. A székelyek kemény harcot vívnak a betévő falatért. A halál, mintha állandóan közöttük járna, nem félik, az élet természetes tartozékának tekintik. A havas igazi urai tulajdonképpen az erdei vadak. Több elbeszélés szereplője a farkas, a ragadozó ösztön ébredését a szerző úgy írja le, hogy abból az ember szégyene is kiolvasható. A kötet több mint 21 elbeszélést tartalmaz. A Kopjafák és a Havasok könyve novellás kötetek szolgáltak alapul az Emberek a Havason című 1942-ben bemutatott filmhez is. Az Isten igájába regénye 1926-ban jelent meg, 30 évet ölel át. Hargitai József életéből, aki kedve ellenére pap lett, de az 1918-as
és az őszi rózsás forradalom idején leveti a leverendát, és kilép a papságból. Kedves hallgatóink, sorolhatnám így a Nyírő József könyveit, amelyből nagyon sok megjelent és mai napig kapható, ugyanis a kiadók igyekeznek megjelentetni valamennyi könyvét. Az első, amiről beszéltem, a Jézus faragó ember 1924-ben jelent meg Budapesten, ezt követi a Sibói Böllény, amely már Kolozsváron jelent meg, úgy szintén az Isten igájában a Kopjafák. Az Ósz Bence Székelyudvarhelyén jelent meg 1933-ban. Ezt követi az Én népem, a Székelyek, a Havasok könyve, a Júlia szép leány 39-ben jelent meg színmű, majd a Madéfalvi veszedelem, a Halhatatlan élet, az Elszántak, a Néma küzdelem, a Zöld csillag, Ima az emberek, Mi az igazság Erdély esetében, a Megfeszített, Leánykérés a Havason, Áldoztatás a Havasban, Havasi tragédia, majd a Megfeszített jelent meg 1999-ben Budapesten, Hull immár a fenyőtoboz, a csillagig érő emberek, arénába űzve önéletrajzi vallomások, Hűség és áldozat, Nyírő József füves könyve a Lazi kiadó gondozásában jelent meg, majd az Életet tanulunk válogatás szintén a Lazi kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatóink, mai napon Nyírő Józsefre emlékeztem.

És Bálint Györgyre is emlékezem, aki 1919. július 28-án született Gyöngyösön, és 2020-ban hunyt el. Bálint György magyar kertész és mezőgazdasági mérnök, író, szerkesztő, média személyiség, újságíró, politikus. Bálint György, Bálint gazda néven a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett Bálint János kertészmérnök, egyetemi dékán édesapja.

Kedves hallgatóink, a háttérben hallhatják Antonio Vivaldi a Nyár című zenéjét. Abból az alkalomból tettük be önöknek, hogy Bécsben hunyt el Vivaldi 1741. július 28-án. Vivaldi olasz barokk, zeneszerző, hegedű, zenepedagógus, a római katolikus pap volt.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Boton testvér számol be arról a lelki gyakorlatról, amelyben nem régiben részt vett.
1: Szerzetesi közösségünkben most már mondhatom így, hogy hát végül is szokás, de gyakorlatilag a szabályzatunk írja elő, hogy minden évben 6 napos lelki gyakorlaton kell részt vennünk. És most már több mint 30 éve ez mindig július közepén történik, tehát július 13-át követő teljes hetet jelenti, amikor együtt van a közösség gyakorlatilag majdnem teljes létszámban. Egy pár ember mindig hiányzik egyéb lelkipásztori vagy bármilyen más dolog miatt, de nagyjából a többség együtt szokott lenni. És most már 3 éve Mátra Szent Imrén, a Bagóirtáson van egy nagyon jó lelki gyakorlatos ház, a Stella katolikus üdülő, ahol azért is jó lenni, mert azért júliusban általában meleg szokott lenni, viszonylag az magasan van, szerintem a 800 méter körül lehet annak a üdülőnek a magassága, ráadásul nagyon szép azért is, mert Faloskót 1947 óta van ott búcsújárás, hiszen egy Klára asszony nevezetű hölgynek voltak látomásai, amelyben Boldogságos Szűz Mária jelölt ki egy forrást, amit meg is találtak a férjével is, aztán így több csoda is történt ezen a helyen. Élt ott egy remete, aki azt gondolom, hogy elég sokat lendített ennek a búcsújáróhelynek az ismertségén, és aztán emlékeim szerint Seregélyi érsek úr, mert az Egri egyházmegyéhez tartozik, ő az, aki egyházmegyei búcsújáróhelyé nyilvánította. Na, lényeg az, hogy nagyon jó ott az erdőn keresztül átmenni Faloskútra, szép volt az ott létben az is, hogy az egyik pálos atya, Csóka János atya most ezüstmisés, és akkor ott átsétáltunk, átzarándokoltunk Faloskútra, és akkor ott mutatta be a szentmisét. Tehát, hogy volt egy ilyen része is ennek a közös együttlétünknek, amúgy különben nagyon gyümölcsöző volt a lelki gyakorlatunk. Egyrésztről az is, hogy egyáltalán csendben lehetünk, és a lelki gyakorlatvezető személye sem utolsó ilyen alkalmakkor. Úgyhogy most is nagyon, nagyon jó volt, hogy Oláh Dénes atya volt különben velünk, aki ő vezette a lelki gyakorlatot. És hát az ő alaposan fölkészült lelki gyakorlatát hallhattuk. Nagyon sok értékes gondolat fogalmazódott meg. Azt gondolom, hogy ezek között például az egyik, hogy ne azért imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a terveinket, hanem hogy felismerjük, mi az Isten terve velünk, mert az már megvan áldva. És ez nagy igazság, úgy végig tudtam pörgetni az életemben ezeket a gondolatokat, és azt hiszem, hogy tényleg, amikor rátalál az ember arra, hogy Isten terve mi is velünk, akkor, mert hogy az már áldott, akkor érezzük, hogy valahol a helyünkön vagyunk. Én azért úgy gondolom, hogy az Isten terve az nem független tőlünk, sőt, éppen az a terv, amit ő elgondol rólunk, az a leginkább a mi személyiségünkhöz és az életünkhöz illeszkedik. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos tekintetben ez akár fájdalommal, vagy egyfajta küzdelemmel jár, de ami értékes, azt soha nem tudjuk megúszni fájdalom és küzdelem nélkül. Másik történet, tehát persze rengeteg történet volt, de amit én fölidéztem most vasárnap, a büszke púpos hercegnek a történetét, aki hát nagyon zavarta, hogy ő púpos, szégyelte is, és megkérte egy művészt, hogy ne a valós meghajót alakját, hanem egy egyenes derékkal készült szobrot készítsen róla, mintázza róla, és amikor a szobor elkészül, a herceg nem meri a palotának a kapujába tenni, hanem a kertet titkos sarkába rejti, ahol csak ő láthatja, senki más. És a herceg minden nap odalopódzik az alkotáshoz, és hosszan nézi az egyenes hátú mását, mert izgalommal tölti el, hogy olyannak láthatja magát, amilyennek álmodta. Viszont egyszer csak azt veszik észre az emberek, hogy a herceg háta kezd kiegyenesedni, és ragyogóvá válik a szeme. Ez a történet azért tetszett annyira, mert hogy ha Jézus arcában nézünk, akkor igazán látjuk meg önmagunkat, és hogyha idézőjelben puposak is vagyunk, ő kiegyenesíti a hátunkat, vagyis hogy önmagunkkal jó értelemben meg tudunk elégedni. Nem azt jelenti, hogy beülünk a fotelbe és nem teszünk tovább, hanem hogy nem marcangoljuk fölöslegesen saját magunkat, hanem ha Isten szeret engem, akkor nekem is szeretni kell saját magamat. És ezt csak az ő vele való együttlétben tudom megtapasztalni, hogy ő örömét leli az ő alkotásában, így bennem is. És ilyen szempontból tényleg azért sok minden ki tud egyenesedni bennünk. Tehát nem a kifejezetten a bűnnel kell küzdenünk, hanem az Istenhez kell közelebb kerülnünk, és akkor távolodik el tőlünk többé-kevésbé nyilván a bűn. És hogy ha őt szemléljük, ha minél több időt akarunk vele tölteni, akár ténylegesen is az imádságban, de a mindennapi életben, a belső gondolatainkban, az odafigyelésben, akkor egészen biztos, hogy kiegyenesednek a dolgok, már amennyire itt a földi körülmények között ez megvalósulhat. Aztán volt egy másik nagyon kedves kis vers, ezzel is zártam a vasárnapi beszédünket, szintén a lelki gyakorlatról hozva ezt a gondolatot, hogy amikor az ember így rátalál Isten szeretetére, és megéli benne ezt a fajta számára kijelölt teljességet, ami nem a abszolút teljesség, hanem csak a személyiség számára kiszabott teljesség, akkor tudja a környezetét is megédesíteni, tud hatással lenni a körülötte lévőkre. Nem azért, mert hogy ő azt akarja, hogy hatással legyen, hanem egyszerűen az a fajta belső biztonság, béke, az elfogadásnak a nagy ajándéka, az elkerülhetetlenül hatással van a környezetére, és hát adott egy verset, és én ezt megosztottam vasárnap a kedves testvérekkel. Vörös Jolánnak, Mihály a testvérnek, nővérnek a verse, a vers címe Kocka cukor, nagyon egyszerű, de kedves kis vers. Kicsi fehér kocka cukor vagyok, asztalodon, uram, csendben állok. Nem félek úgy, mint a csillagok, csak a te tetszésedre vágyok. Te beledobsz a keserű pohárba, hogy édesítsem mások életét. Nem nézek én a megsemmisülésre, csak teszem a szeretet kérést. Feloldódom a forró bánatban. Eltűnök én, már nem is látszom, de a pohárban, a mély áramban, ott maradt az édes íz áldásom. Ehhez hasonló gondolatokkal gazdagodtunk ez alatt a lelki gyakorlat alatt, és nagyon sok csend volt, minden nap volt egy óra szentségimádás, ahol átjárhatta a lelkünket mindaz, amit hallottunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mi magunk is meg tudjunk erősödni. Saját lelki életünk szempontjából persze kivetítve ezt a lelkipásztori szolgálatunkra is.
0: Köszönöm szépen Botond atyának a beszámolót. Ugyanúgy meghatotta, hogy a vasárnapi szentmise keretében. És akkor együtt voltak a testvérek a Sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben közösséggel. Botond atyának hozzuk is volt egy-két szava.
1: Igen, hát amikor mondjuk ott ilyen 70, nem tudom mennyi, 60-70-80 ember össze jön egy hétvégére kenyéren és vizen, mindenfajta külső igények nélkül együtt imádkoznak és dicsőítik a Jóistent. Az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, én nagyon szeretem, Jussz Bélának van hát több regénye, de az egyik regény, most nem mondom el a címét, mert hogy éppen a történetből adódik. Itt arról szól, hogy egy szerzetes közösségnek, a Don Alexis atya, ő szeretett volna még inkább egy keményebb életet élni, és találnak egy elhagyott kolostort. Ugye a trapista közösségről van szó, és hát úgy gondolják, hogy itt még radikálisabban élhetik meg a szerzetes életet. Egy pogány környezet már az, ahol van ez a kolostorom, a környéken már mindenféle pogány dolgokban hisznek az emberek, ez a kereszténység meg Isten, ez nem nagyon jelent számukra semmit, és hát látják, hogy ezek ott dolgoznak, imádkoznak, bőjtölnek, éjszaka is föl kellnek imádkozni, hát ez furcsa volt számukra, és akkor az egyik falubéli ember éjszaka fölpingálta a kolostorolva, hogy eszelősök. Ez jutott eszembe a velük való imádsága kapcsolatosan. Másik pedig, hogy a sivatagi atyákat nagyon tisztelték az emberek, de olyan kicsit olyan együgyűnek tartották őket, mert hogy olyan fura volt. Eleve az öltözetük is, ugye a kapucnit is használtak állítólag, ugye azért is, mert abban a korban az egyiptomi gyerekeknek olyan ruhájuk volt, ezt nem tudom mennyire igaz, mennyire nem, de hogy mindenféleképpen ezt a fajta gyermeki egyszerűséget akarták megvalósítani, de ez az együgyű kifejezés azért sokkal többet is jelent, mégpedig azt, hogy együgyük volt maga az Isten. És hát, hogyha más nem, de legalább ezen a hétvégén a jelenlévő közösségnek együgye volt az Isten, úgyhogy kicsi együgyűek azért voltak ott eszelősökként, hogy kiegyenesedjen a pupuk. Úgyhogy valami ilyesmit mondtam nekik, és hát örültem, hogy együtt imádkozhatunk a Szent Misében.
0: Köszönöm, Atya, a beszámolót!

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 44 perc, zenés köszöntő részen folytatódik ébresztő műsoron, köszönhetik a nap ünnepeljeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. A mai napon a Szabolcs és a Botond nemet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse az enévre hallgató kedves hallgatóinkat. Előjáróban szeretném köszönteni a mai napon Csiki Szabolcs atyát, Fülöp Szabolcs atyát is köszöntöm névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, de én nagy szeretettel szeretném köszönteni Bálint Szabolcsot és itt Csíkszeredában, Szigyártó Szabolcs önkéntesünket a Sepi-Szentgyörgyi stúdióban, és nemrég ünnepeltek az Annák, őket is nagyon-nagyon szeretettel szeretném köszönteni, Tamás Anna nénit, Gábor Annát, a Hét Plébánia műsorvezetőjét, szerkesztőjét, Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig, de nagy szeretettel szeretném köszönteni Nagy Anna önkéntesünket, recepciós önkéntesünk itt a Csíksomlyos stúdióban. Anna nénit Ülkében is köszöntöm nagyon szeretettel, de senkit nem szeretnék kihagyni a körből. Nagyon sok önkéntesünk viseli az Anna nevet, Isten éltesse a népes Anna nevet viselő önkénteseket, támogatónkat, hallgatónkat. Jó Isten áldja meg önöket!

0: Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. És érkezett egy üzenetünk Csíkszentkirályon, Daró Olgának boldog névnapot kíván Piroska és Attila, valamint kissé megkésve Lövétén Bálint Annát és Németországból. Isten értesse őket nagyon-nagyon sokáig, de van velünk telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló, mit értették az Úr Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kornéliát, az atyát, Gellértet és a stúdió minden munkatársát. Ma reggel szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson, Veszteg utcába a menyemet, 33. születésnapja alkalmával. Kívánva neki jó egészséget, hosszú, boldog életet a férjével együtt, minden elképzelhető jót kívánok neki Isten bőséges áldásával. És még szeretném köszönteni a Csíkszentdomokosi Egyház község minden egyes lakóját, kívánva mindenkinek jó reggelt, és egy áldott szép napot és jó egészséget. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált, és köszöntött mindenkit Csíkszentdomokoson.

0: Csini, szeretettel köszöntöm Kovács Szabolcs atyát és Orbán Szabolcs atyát, a Jóisten éltesse ők is, őket is sokáig névnapjuk alkalmából is. Van egy telefonálónk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hát köszöntöm a Mária Rádió összes munkatársát. Hallottam, hogy még nem készült rá, nem annak ott lát, köszönteni. Nem volt Mária köszönteni. Szeretném köszönteni,
1: mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt Anna névnap alkalmából én is szeretettel köszöntöm Csíkpál falván kedves unoka húgomat, Ferenc Annát, a jóisten éltesse sokáig, és megragadom az alkalmat, hogy szülőfalom plébánossá Csíki Szabolcsot én is köszöntsem. Szeretettel gondolok rá is mindarra, amit megoszt édesanyám emlékével kapcsolatban. Halló, Mária Rádium.
1: Halló, dicsitessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
1: elmondani. Én nagy-nagy szeretettel köszöntöm mind a hármokat, atyát és Gellérdet is. Cikszeredából László Morgit néni vagyok. Én szeretném köszönteni Szentegyházán a drága dédunokámot, Simó Szabolcsot. Simó Kinga fiókáját, a kisebbiket is, Simó Lacikát, őt is nagy szeretettel köszöntöm. Áldja meg a jó Isten őköt, adjon erőt, egészséget, tudjanak nőni árvaságokból, és tudja az édesanyjuk nevelni őköt. Ezt kívánja Dédi Mama Csíkszeredából, László Morgit. Minden Mária Rádió hallgatót, hozzám tartozó családtagjaimot, Anna néni tülkébe, Bertuska szövéden, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, Mária Rádió hallgatót, támogatót főleg. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, köszönjük Margit néni a hívását.
2: És érkezett egy üzenetünk. Az úrállásával szeretném köszönteni Barackoson Gábor Annát névnapi alkalmából, és megkésve, de annál nagyobb szeretettel, Isten éltesse sokáig, jó egészségben, békében, szeretetben, ezt kívánja Marika, Isten fizesse.

Kedves testvérek, Tamási Áron, Márton Áron püspök úrnak a gondolatait olvasom föl a Nevelés című kötetből. Az egyház arra van hivatva, hogy az Úr Jézus megváltói tevékenységét folytassa az idők végéig. Az üdvözítő földi működésével, tanításával és megváltó halálával evben minden ember számára biztosította a lehetőséget, hogy az Isten természet fölötti életébe belekapcsolódjék. Így fogadjuk Márton Áron püspök úr gondolatait, kapcsolódjunk be Isten természet fölötti életébe.

Kedves hallgatóink, el is telt az ébresztő műsorunk ideje, így egy műsorismertetővel fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. Hamarosan az igézővel folytatódik műsorunk. Ma 8 órától szentmisét közvetítünk Csernátonból, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható, 11 óra 30 perctől útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya vár önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a műsorunkat. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól!

0: Kedves hallgatók, elköszönünk az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia,
1: Bátor Botond Pálos szerzetes.
0: Technikai segítségünkre volt Pál Gellért.
1: Kedves testvérek, ebben az űrzavaros világban nagyon sokszor fogalmazódnak bennünk keserűségek, ítélkezések, bíráskodások. De nagyon fontos, hogy minél jobban tudjuk meglátni a világban azt, ami szép és jó, és ezt erősítsük. Ez nem azt jelenti, hogy becsukjuk a szemünket, hanem épp ellenkezőleg tudatosítva magunkban, hogy a konkoly ott van a búza mellett, mi szeretnénk a búzát erősíteni a szavainkkal, a tetteinkkel, a gondolatainkkal, az odafigyeléssel másokra. Így tudjuk ezt a világot előrébb vinni, hiszen Isten munkatársainak kell lennünk.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallják.

Gyermekem született, levélbeli gratulációt kaptam egy ötvös idézettel. Ötvösnek ez a gondolata a Páli idézet első két tételére vonatkozik. Szaladás valami után és az akarás valami után, hogy az embernek a sajátja lett, akkor ne tiltakozzunk, fogadjuk ezt el. Tulajdonképpen egy kegyelmi állapot, mert nem elég ráhangolódni a hitre, azt kapni is kell, és ez a kegyelem, ez rám valamiért sugárzott. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy amikor sok hárítás után, már belső hárítás után, mégiscsak bekövetkezett az, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem azt, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész.

Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Kasszonyi Tamást hallják. Szent misét közvetítünk az alsócsernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A Szent misét bemutatja kedves Tibor plébános.

A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a Szent Misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szerintem felajánlom elhunyt Dénes és Ida Magdolna üdvösségért. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! A mai evangéliumban fogjuk hallani az emberfiú elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Jóra látjuk, mennyi duzgazdag hatalmat önkényesen gyakorló, bajkeverő manipulálja hitünket, életünket, mindennapjainkat. Ezek a bajkeverők, hogy megőrizhessék pozíciójukat, gyarapítassák vagyonukat, konkoly hintőként szerepet vállalnak. Ezt érezzük a bőrünkön elsődlegesen. A tiszta emberi ész látja, mennyivel nyugodtabbak lehetnének mindennapjaink, ha hatalmasak és a kiszolgáltatottak egyaránt szem előtt tartanák a Jóisten változatlan parancsait, és mindenki bűnösségét érezve az Úr irgalmáért és bocsánatáért könyörögne. De mindezek mellett hihetetlen reményt ad az Úr Jézus, amikor azzal kezdi a példabeszéd megmagyarázását. Aki a jó magot veti, az az emberfia. Az ítélkezés, a büntetés már nem a mi dolgunk. Hagyjuk, hogy az igazságossága és irgalmát kifejezhesse Úristen az igazak és a gonoszakra egyaránt. Az aratás a világ vége, az aratok pedig az angyalok. Az ezt követő folytatás már a mennyi atyának a feladata. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, benned bízok oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, áraz ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr felszólítására a próféta így könyörög a bűnös nép nevében. Szemem éjjel-nappal könnyet ont, és nem tud csillapodni, mert nagy csapás sújtott a népem szűz leányát, szer fölött nagy csapás. Kimegyek a mezőkre, ime ott karddal leöltek hevernek. Vemegyek a városba, ime éhségtől aléltakat találok. A proféta is, a pap is eltávozott ismeretlen idegen országban. Vajon végleg elvetetted Judát? Vagy talán végleg megutáltad lelked Siont? Miért vártél meg minket úgy, hogy épség rajtunk nem maradt? A békét vártuk, de nem jött semmi jó. A gyógyulás idejét, és ima a rettegés van itt. Elismerjük Urunk gonoszságainkat, és atyáink bűneit. Bizony vétkeztünk ellened. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért, és ne hozz szégyent fönséges trónusodra miattunk. Emlékezzél meg rólunk, és ne bonts fel velünk kötött szövetségedet. Van-e a pogányok bálványai között olyan, aki esőt ad, és az egek maguktól zudíthatnak-e záport? Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe mind. Istenünk, te vagy a reménységünk, már csak te tehetsz ilyet. Ez az Isten igéje.
1: Istennek megélni hallani.

0: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a Szántóföldről és a Konkordról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki jó magot veti, az az emberfia. A Szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás világ vége, az aratok pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országában minden botrányt és minden gonosz levőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsigorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítás, olyan bűneink a bocsánatára. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Mária rádióhallgatók, Krisztusban szeretett testvérek. A válaszos Zsoltár válaszában énekeltük, ments meg minket, Urunk, nevet dicsőségért. Részesei vagyunk a teremtett világnak. A teremtő Isten úgymond ránk bízta életünk irányítását, ő segít, támogat, bátorít, sőt, amikor az élet úgy kívánja, ölébe vesz és úgy visz bennünket. Életünk fölött nem rendelkezünk, de szabad akaratunkkal mi döntjük el örök életünk mienségét. Olyan élünk, majdan úgy ítéltetünk. Tudatában vagyunk annak, hogy mindig rászorulunk Isten irgalmára. Ezért is énekeltük a Zsoltárossal, ments meg minket, Urunk, nevet dicsőségért. Tegnap Jeremiás proféta az Úr utasításait követte, és az általa adott jelekben megmutatta az ember hitványságát és romlottságát. Megvásárolt Lenvászonöv az Eufrátesz folyónál elrejtve és sziklahasadékban árodhat. Az Úr ekkor ezt mondta, így teszek tönkre Juda és Jeruzsálem kevés derekát, a gonosz népet, amely igémre hallgatni már nem akar. Kedves testvérek, napjainkban is vannak profétai alkotó emberek, akik közelebb vannak Jézushoz, jobban értik, jobban tudják közvetíteni üzenetét. Szeretett egyházunk életében is vannak hiteles profétai sorsok. Sorolhatnánk őket, ilyenek Márton Áron püspök, Jakab Antal püspök, vértanúink Ébner Jenő Lazarista atya, Boga Lajos ordinárius, Páter Boros Fortuna Ferences atya, Hajdu Gabriela szerzetesnő, Macerik Győző püspök, még sokáig sorolhatnánk a személyeket, akik vértanúkként, hitvallóként éltek közöttünk. Melyik volt a közös vonásaik? Hűség, hitelesség, alázat és makacs elszántság. Vannak karizmatikusok, akiknek testményei nem lehet megmagyarázni, csak Isten teremtő gazdagságából. Nem lehet pontosan a lábuk nyomába lépni, de követni a céljukat, motivumaikat igen. Erre vagyunk hivatva. Bűnben a könyörgéseinket meghallgatta a jó Isten, aki némelyek szabadságát, mások életét kérte. Jeremiás proféta szenvedése is magányból, mély lelki gyötrelemből és fizikai üldöztetésekből állt. És miért? Azért, mert hűségesen hirdette Isten kemény üzeneteit saját népének. Őt sokan gúnyolták, nevetségessé tették, sőt, barátai is ellene fordultak és bukását várták. Az Úr felszólította Jeremiást, aki így könyörög a bűnös nép nevében. Szemem éjjel-nappal könnyetont, és nem tud csillapodni, mert nagy csapás sújtotta népem szűzliányát, szerfölött nagy csapás. Nagyon aggódik népért. Vajon végleg elvetetted Júdát, vagy talán végleg megutáltad lelked Siont, megutálta, gyakran sírva könyörög népért. Kedves Máriágyi hallgatók, szeretett jó hívek! Mi is világosan látjuk népünk, nemzetünk elistentelenedését. Évszázadok óta hitünkben, nemzetünkben osztanak, bomlasztanak minket, amely oly sokszor kívülről jön, de nem ritkán belülről is, sokszor általunk is. A kényelem és közömbessé váltságunk miatt meghunyászkodunk, feladjuk családunk katolikus identitását, úgymond vakdogókkal vallunk Isten egyházának misztikus testének vérkeringésében. Sok édesanyja vagy édesapa családjában Isten egyházának pusztulását okozza, mert teljes és tökéletes nyilatkoztatás nem tud benne tovább haladni gyermekében vagy gyermekeiben, és ezáltal érthető, hogy vele együtt a családban megszűnik a szentségi élet, amelyre hivatva vagyunk mindannyian. Testvéreim, ne vonakodjunk bűnbánatot tartani, ne legyünk gőgesek és haragosak, amikor Isten az ő egyházán keresztül figyelmeztet bennünket, üzen nekünk, akár egy szentbeszéd által is. Könyörögjünk mi is együtt Jeremiás profétával. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat és atyaink bűneit, bizony vétkeztünk ellened. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért, és ne hozz szégyent fönséges trónusodra miattunk. Emlékezzél meg rólunk, és ne boríts fel a velünk kötött szövetségedet. Ha úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk megalázkodni, nem tudjuk, vagy nem akarjuk beismerni bűnségünket, önzőségünket, engedetlenségünket, hitvanságunkat, bűnösségünket, ne resteljük segítségért folyamodni. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, imádkozzon és járjon közben írtünk Szent Fiánál, segítsen, megtérhessünk és bűnbánatot tarthassunk. A szó nem elég, a postaságnál többre van szükségünk. Ha nem hagyom, hogy engem és családom rám bízott tagjait a Szűzanya bűnbocsánat szentségében a részesedéshez és általa az Eukarisztiában jelenlévő Szent Fiához vezessen, akkor csodálkozhatom, miért nem megyül az életem, akkor családomban csupán egy sikertelen postás vagyok. Hagyjuk magunkat általa vezetni, és akkor mi is megérezzük, amit Jeremiás profita is megérzett, Istenünk, te vagy a reménységünk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadás által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kereségben kapott kegyelmekért.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseljünk rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Elhúgy Dénes és Ilona Magdolna testvérünknek add meg az örök üdvösséget.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy világvilágossága legyen. Ott, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örökvilágosság országába általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész mennyezetek házjavára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk elé, add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteik meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra. Krisztus, ami

Mindenséges atyánk, világteremtője és minden élet forrása, te bölcsességed műveit sohasem hagytad magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk, erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt, az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked szereivel világban zarándokló egyházadat, a történelem útjain országot örök boldogságába vezeted, Krisztus a mi Urunk által. És ezért angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőséget, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szentelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a szenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme megváltásunk szent titka.
1: A második szövetség ezt a kenyeret, és iszunkták ül a kárányből, halálodat hirdettük, Urunk, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked, és add szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László, József és György püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva, hitben és reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világnak. Emlékezz meg Dénes és Ida Magdolna testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, minden meghaltról, akinek egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Kárlóval és minden szenteddel. Add, hogy a velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egy

0: Íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy fájlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: tiéd vagyunk életemben és halálunkban. Amen.
1: Krisztus lelke,
0: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véle, tölts be engem, Krisztus oldalából kifolyó víz,
1: most tisztára engem,
0: Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó édes Jézus, hallgass meg engem,
1: szentsd meg engem.

0: magadhoz engem, és hozzád jutnom enged engem, hogy szentjeiddel dicsőíthesselek mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Ott kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, mert kimondhatatlan nagy szeretetében ő magadott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldja meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Istenünk,
0: te hálós Istened, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Attól jelenlőtt szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Az Úr angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő mélyben végbe fogadta a Szent Élekszül Szent Fiát.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökeért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Éma az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te hét szerint.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: És az igatestélet,
0: és közöttünk lakott fék.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk!
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy a igaz angyal üzenete által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése keresztje által a feltámadás dicsőségébe jutassunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, én barnasztasz, Szűz Anya, keserbét a hónap bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői májú gyermekednek, nem te soha nem beteg meg, hol a szükség ínyanak, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó,
3: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

közvetítettünk az alsó csernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A szentmisét bemutatta kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a szentmisébe. A mikrofonnál Kasszony Tamást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csernátont, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csernáton, mely magába foglalja alsó és felső Csernátont, Kovászna megyében található, Kézdivásárhelytől 9 kilométerre és a Felső-háromszéki medence egyik legnagyobb községe. A két Csernátont 1968-ban egyesítették, a falu a Bodoki hegység keleti lábánál, a Csernáton patak két oldalán helyezkedik el, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, és ősidők óta lakott. Lakosai székely magyarok. A falu nevének eredetét többen szlábból származtatják. A legkorábbi feljegyzés 1332-ből származik, ahol Kuruakun néven említik. A faluban az 1659-es évben a törökök pusztítottak. Az 1718-as évben nagy éhínség volt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két gyűlésnek adott helyet Csernáton. Csernátonnak a reformáció előtt már volt önálló plébániája és temploma. A papi névtár a pápai tizedjegyzékre hivatkozva Péter nevű papot említ, aki 1332 és 1334 között szolgált a faluban. A templomot a 15.-16. században várkastély vette körül, a reformáció elterjedésével a falu lakói 1550 után református hitre tértek, s ezzel együtt a templom is azzá vált. A templom az új hit elterjedésétől egészen napjainkig a református gyülekezet használatában áll. A csernátoni katolikusok a plébániává szerveződésig futásfalvához tartoztak, és annak filiájaként voltak számon tartva. Alsó Csernátonban a 18. század második felében egyes nemesi családok kápolnát tartottak fenn kuriájukban, Bernált György 1766-tól, majd 1821-től Zambler László. A ma látható plébánia templomot Alsó Csernátonban 1844-ben építette a falu szülöttje Zambler János, kanonok plébános, aki abban az időben Csíkszentmártonban teljesített szolgálatot. A templom titulusa Urunk színe változása és Hajnald Lajos püspök szentelte fel 1853. június 3-án Jézus szívének ünnepén. A faluban felekezeti iskolájuk is volt a katolikusoknak 1840-ben, ugyancsak Zambler János plébános jóvoltából. Önálló plébániává Fogarasi Mihály püspök emelte 1873-ban. A falu másik szülöttje Szilveszter Sándor, kanonok, titkos ordinárius, plébános. Az alsó csernátori Urunk színe változása plébánia templom búcsú ünnepe augusztus 6-án van. Örökös szentségimádási napja november 3-a. Alsó Csernátonnak, Felső Csernáton, Kézdi Márkos falva, Kézdi Albis és Dálnok a filiája. Felső Csernátont 1497-ben Felszev Kárnáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsó Csernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy a falutól 8 km távolságra található a Szentkert nevű hely, melyet erdők határolnak, a múlt században végzett ásatások során román stílusú templom romjaira bukkantak, melyet az 12.-13. századra datáltak. A hagyomány úgy tartja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt, ahol pálosok éltek. A Szentkert közelében lévő kaszálót mind a mai napig remetének nevezik a falubeliek. A katolikus múltat bizonyítja továbbá a faluban található kereszthegyi harangláb, mely a katolikus temetőben található és a jelenlegi kápolna felépítése előtti időkből származik. A kászonaltízi születésű Bodo Imre plébánossága idején 1983-ban templomépítésbe kezdtek a hívek. A kápolna felszentelésére 1988-ban került sor, és Jakab Antal püspök szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A közösség kápolnájának búcsú ünnepe október 8-án van. Kézdi Márkos falvának már 1332-ben plébánia temploma volt. A falu a templom védőszentjéről, Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Kézdi Albis, Kézdi vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki hegység lábánál az Albis patak völgyében fekszik. Középkori katolikus temploma a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A katolikus hívők részére a szentmiséket a falu közösségi házában tartják. Dálnok Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre a Bodoki hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették, és védőszentjül az első erdély származású jezsuita kassai vértanút Szent Pongrácz Istvánt választották. Az alsó csernátoni urunk színeváltozása plébánia és filiái egyházilag a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kézdi orvai főesperesi kerületéhez tartoznak. A műsor a csernátoni katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit. Hívjuk, ha tehetik, tartsanak velünk és fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorokért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltó teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért. Imádkozzunk különösen a mai délelőttön.
1: A füzetünkbe fejezett imakérést igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánlom a családomért, a családunk összetartásáért, békességért, egyetértésért, szeretetért, egészségért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse meg mindenkinek az imáját. Önökkel imádkozom a rózsafűzért a család egészségért, gonosz távozásáért, nővérem felgyógyulásáért, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvűért, Erzsébet tart velünk. A rózsafűzért a saját magam, fiam, lányom családjáért imádkozom közösen, bekapcsolódva közös imába, és az elhunyt családtagok lelki üdvűért.

0: kedvéért Viktória tart velünk. Bekapcsolódva a közös imába, én is önökkel imádkozom a drága jó szüleim felgyógyulásáért, kérem a Csíksomlyói Szűzanyát, legyen közbenjáró értük és minden betegért. Hálából ajánljuk a rózsafüzért, bekapcsolódva a közös imába az eltelt 40 évért, a közösen eltöltött szép napokért, azért, hogy ismét együtt örvendhettünk egymás társaságának, tisztelettel megköszönjük Fodor Csaba bácsi, koreográfus táncmesternek, hogy elfogadta ismételten felkérésünket, hála és köszönet a sok-sok vidám tanításért, beszélgetésekért, jó tanácsokért, kérjük a Jóisten áldását és a szűzanya gondviselő szeretetét, hogy kísérje mindannyiunk életét. Nagy hála van a szívünkben a zenészeknek is a talpalávalóért, a Jóisten segítse, és legyen áldása velünk, és minden jó szándékú embertársunkkal. A Csíkszeredai Faipari Iskola egykora táncosai és szolistái, a Jóisten áldjon meg mindenkit jó egészségbe, szeretetbe és békességbe, és köszönjük a péntekesti előadás mindenkinek, mindannyiunknak örömünkre szolgált.
1: Telefonálót köszöntök, halló, már a rádió? Mindenki amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, a mai rózsafűzért felajánlom, a családom minden egyes tagjáért, szeretetét, békéért, türelemért, bűnek bocsánatáért Jézuson bízom benned. Mai imánkat hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, és hogy sikerüljön lányomnak a szeretett iskolába, hogy bejusson, és hogy meghallgatta imáinkat, a Jóisten köszönöm szépen. Magukkal együtt imádkozva a rózsafűzért imánkat felajánlom a családom egészségét, kapott kegyelmekért, bűnek bocsánatáért, két lányunk fontos szándékára, önökét, betegekét, Jézuson bízom benned. Rózsafűzért, az én betegségemből való gyógyulásért, kitartásomért, daganatos betegekért, családomért, férjem lelki üdvéért, békét, háborúk megszűnésért, és önökért ajánlom fel, Gyimesből írta ezt Erzsébet. Szűzanyám, segíts meg ma engem, köszönöm szépen, önökkel imádkozom a rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a világ békét, a családomért, egészségét, anyaggondok megoldásáért, halottaink lelkük üdvükért és egy fontos szándékért.
0: És betelefonálót köszöntünk szeretettel, haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A mai rózsafűzét és a mai szentmisét szeretném felajánlani az én kis csapatomért, akik hajnalban elindultak Lourdesba, hogy a szűzanya segítse őket, érjenek oda, és imádkozzanak éretünk és a kantorulunkkal együtt, és minél hamarabb térjenek haza, és legfőképp imádkozzanak értünk. Valamint még ugyancsak szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért, a kantorulunk édesanyjáért, Tanislón Spett Éva néniért, aki a tegnap ünnepelte születésnapját, a Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, családja körében. Valamint a Mária Rádi összes dolgozójáért és önkénteseért egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen, jó Isten segítse, és éppen egészségesen térjenek haza az arándokok.
1: A rózsafűzét felajánlom hálából minden kapott kegyelemért, hozzám tartozókért, betegekért, halottakért köszönöm szépen. A rózsafűzért fontos szándékért ajánlom fel, kérem a szűzanyját, járjunk közben értünk Szentfiánál, a családomért és mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Drága Jóistenem, segíts meg családomat, adj egészséget, szerencsét, békét a családunkban, fiam találjon egy jó munkahelyet, köszönöm szépen. Rózsafűzért felajánlom a gyermekeimért, unokámért, az egész családomért, sorstársaimért, hallottam lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Rózsafűzért felajánlom egészségemért, fiam családjáért, férjem örök nyugalmáért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért a családomért, békéért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, önökért, hallgatókért, Attila gyógyulásáért, anyaggondok megoldásáért, ismerőseimért és elhunyt hozzám tartozóimért imádkozom önökkel, írta ezt Péter Hajnal Szentegyházáról.
0: Egy újabb telefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom Lövéteifa bácsiknak, mert nagy ünnepség lesz vasárnap. Felajánlom a templomnak is, hogy és ide van papbácsiknak, és felajánlom az egész papoknak. Felajánlom a minden hallottaimért, és magamnak is, férjemnek, és maguknak is, hogy tartják fent ezt a jó misót, és a háború megszűnését.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni.
1: A rózsafűzét felajánlom minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért. Köszönöm. Rózsafűzét hálával ajánlom fel a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, káros szenvedélyek elhagyásáért, úton lévőkért és egy fontos szándékért, írta egy édesanyja. A rózsafűzét hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért és a sikerüljön lányomnak az ügye. Köszönöm szépen, Emese Csíkszeredából tart velünk. Hálából ajánlom fel a rózsafűzét a Szüzanyának, hogy újból visszatért az onkológusom, és köszönöm szépen a sok segítséget. Minden betegtársamért, sorstársaimért imádkozom önökkel, Jézusom, bízom benned, írta ezt Melinda. Gyógyulásért, orvosi eredményekért, daganatos betegségemből való gyógyulásért, erőért ajánlom fel a rózsafűzét, köszönöm szépen.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló. Halló, élőbe tetszik lenni, mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani az én egészségemért, a gyermekeimért, annak családjaikét, unokáimért, és a férjem lelkeidőjét. Így vétessék, hogy
0: Jézus. Mindörökké, ámen, a Jóisten áldja meg önt és kedves családját, férjének adjon örök nyugodalmat.
1: Az imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya legyen velük, ugyanakkor világ gyógyulásáért, békéért imádkozom önökkel, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzét, a családomért, betegekért, hozzám tartozókért, gyógyulásért. Jézusom, bízom benned, és köszönöm szépen, hogy meghallgatott kérésemet. Hálaadó imával köszönjük a Jóistennek a szerencsés utazást, Isten fizesse. A Szent Olvasót és minden imát felajánlok férjem egészségért, kicsi unokámért, és hogy a Szűzanya takarjon be védőpalástjával, írta egy édesanyja.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
5: Halló, dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani a Gyergyó Remetei, Balázs Boldizsárné, Annuska lelkeüdvéért, akinek ugye most volt nevennapja. Szeretettel emlékezünk rá, Csíkszentkirályról az udvari család. Köszönöm szépen, nyugodjál csendesen, Annuska!
0: A Jóisten hallgassa meg, adjon örök nyugodalmat!
1: A mai imánkat felajánlom édesanyám lelke üdvét, a család többi elhunytjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről egy hallgató. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megfogalmazott imakéréseiket várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: Még mindig a füzetből olvasok, a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom, drága jó édesanyám, Szabó Anna lelke üdvért névnapjára megemlékezésképpen. A Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföld ölébe édesapámmal együtt. Én is szeretném felajánlani a rózsafűzért Szőcs Lajosné Anna nagynéném lelke üdvért és Szögyördénesné Anna néninek a lelke üdvért. A Jóisten nyugtassa békében őket. Újabb hallgató van velünk. Halló, halló! Halló, élőben van a kedves hallgató. Halló! Nem szól bele a kedves hallgató, a jó Isten tudja, imádkozzunk közösen szándékára.
1: Felajánlom a rózsafűzét és a napi minden imámat, gyermekeimért műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyíts testét, lelkét, oltalmaz minden bajtól, veszedelemtől. Isten, fizesse, egy édesanyja tart velünk az imában.
0: Egy újabb hallgató tart velünk, köszöntjük szeretettel.
6: Dicsérteszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani. Lányom nagy beteg, nem találják a betegségét, hogy találják meg a betegségét, hogy tudjon kigyógyulni betegségéből, és hálából az eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm szépen, dicsérteszik a Jézus.
0: Mindörökké, amen. A jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait bízva a jó Isten segítő kegyelmébe, adjon gyógyulást a lányának.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném ezt a rózsafűzést, a szentmiséket felajánlni Benedek Annáért, a Jóisten éltesse sokáig neve napján, és Elekes Annáért, aki a zetevárai temetőben nyugszik, a Jóisten nyugtassa, Sánta Anna, aki Kodleán nyugszik, Farkas Annának, aki Bukarestben nyugszik, a fiú testvére Székelyvéckéről István, és Elekesné vagyok Székelyvéckéről. A Jóisten nyugtassa a halottakot, s Annát pedig értesse Benedek Annát sokáig, sokáig, hogy még sokszor tudjon minket fogadni, mikor megyünk Zetevárajára.
0: De jó.
1: Isten értesse magukat is, adjon egészséget maguknak.
0: Nagyon szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Köszönjük szépen, önt is szeretettel, és arra hívjuk, hogy tessék bekapcsolódni a közös imába, elhunyt szeretteinek adjon csendes pihenést.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, írja egy hallgató. Imákat felajánlom, édesanyám lába gyógyulásáért köszönöm szépen, és egy utolsó imakérés, rózsafűzét felajánlom egészségemért, fiam családjáért, Jézuson bízom benned.
0: Kedves hallgatóink, le is járt az imaszándékok fogadására szánt időnk, bízva a Jóisten segítő kegyelmébe, és hogy meghallgassa mindannyiunk kéréseit, ha az mag javunkra válik. A csíkszeredai Szent Ágoston plébánia ima csoportját köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével végezzük a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját. Arra hívjuk a kedves hallgatókat, kapcsolódjanak a közös imába. Tudjuk, hogy a közös imának milyen nagy ereje van, hittel, bízalommal imádkozzunk. Műsorba voltunk
2: Pál Gellért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádió hallgatók! Örülök, hogy augusztus végén itt együtt imádkozhatunk a Szentlélek segítségével és Szent Anton szeretetével. Mi a Csíkszeredai Szent Ágoston plebánia hívei vagyunk, minden hallgatót, önkéntest, adakozót szeretettel köszöntünk, innen a csíksomlyói stúdióból, ahová nagyon szívesen térünk be. A fájdalmas rózsafüzért felajánljuk ezen stúdió minden munkatársáért, gyermekeink, unokáink, szomszédjaink, rokonainkért, a betegekért, a világ békéért, Bálint Emil esperesünkért, Bot László plebánosunkért, akit Isten új helyre szólította, és nem utolsó sorba halottainkért, férjeinkért, szüleinkért, testvéreinkért, már akik a mennyből hallgassák imáinkat. Kérjük, kapcsolódjanak bele imáinkba, imádkozzunk együtt egymásért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörült a bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja, Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszony!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Jézus a Getsemani nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek, és imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelke, mondta nekik. Várjatok itt, és vírozzatok velem. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Anna Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejre tették, és bibó színű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya, és arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: asztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Urunkban. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, és bibószínű köppenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és látszálat adtak jobb kezébe. Azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz koponyahely a neve.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó ötödik titka, akit érettünk, a keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre írtak, amelynek koponyahája neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit tesznek.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Ráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Az

0: atyáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Az

0: koráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony!

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Úrnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Krisztus vérének litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Krisztus vére, az örök atya egyszülött fiának vére.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása, Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk, Uram!
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk!
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
2: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseink örvendhessünk az égben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
0: Szüszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen.

Anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oldalmas,

0: Jelenünk és jövőnk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Jelenünk és Jövünk című műsorunkban, információs műsorunkban. Kovács Katalin koordinátorunk is itt van, szeretettel köszöntelek, kedves Kati.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és téged is, kedves atya, nagy szeretettel köszöntelek.
1: Kedves Kati, rég nem voltunk már így együtt, valami szép dolgot szeretnék tőled hallani.
2: Hát igen, rég nem voltunk tényleg így együtt, egy kicsit a nyár megviccel és különböző adminisztratív helyzetek is, váratlan helyzetek is adódnak. Valami szép dolgot, atya? Például a legeslegszebb az az, hogy most számolom vissza az időt, mert ugye nem sokára látjuk egymást, és ha bár Nagyváradon vagyunk mindannyian, de most evel a felújítási munkálatokkal elég felje tetejére állt minden, úgyhogy én most azt várom nagyon, hogy találkozzunk, végre személyesen is, és hát nagyon-nagyon jó, nagyon sokszor bekapcsolódni,

0: szólni a rádiót, és csak hallgatni benneteket, hallgatni a műsorokat. Örülök, hogy itt vagyunk így együtt, és örülök, hogy itt van velünk Szűcs Timi kolléganőm, Szilágyi László, Görgényi Tünde, akik nem sokára meg is szólalnak.
1: Hát akkor engedjük is szóhoz a promóciós munkatársunkat.
0: Így van, köszönöm.
1: Sziszi, tiéd a szó, Isten hozott.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az elmúlt hétvégén úton voltam, és akkor térek is rá a lényegre. A péntek reggel indultam Biharon, a Gepida Kft. Üzletében levő persejünkben volt 243 lej, és szintén Biharon a katolikus templomi persejben 200 lej. Csokhajon a Don Cristiano üzletben levő persejünkből 224 lejt vettem ki. Monos Petriben is jártam, Danyó Erzsébet önkéntesünktől 410 lejt vettem át. Szaniszlón is jártam, a templomban levő persejünkből 1421 lejt vettem át. Most a gyógyszertárnak a neve nem jut eszembe, 84 lej 20-bani volt a persejben, a Berecki üzletben pedig 228 lej és 42-bani. Csoma közön Heinrich Andrea és Roszkov Katalin önkénteseink gyűjtése plusz a templomban levő persej összesen 1025 lejt tartalmaztak. Kálmándon a Szászú Krisztián üzletében levő persejünkben 618 le és 96-bani volt, a Bertalan Kft.-ben levő üzletünkben pedig 231 lej. Kisdengelegen a katolikus templomban levő persejünkben 456 lej volt, Érkört VS-en Zoltai Katalin református önkéntesünktől 30 lejt, Vajda Mária katolikus önkéntesünktől 813 lejt vettem át, Értarcsán Madarász Klára önkéntesünktől 120 lejt vettem át. Érmihály falván a Diánával gyógyszertárban levő üzletünkben volt 292 lej és 20-bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében volt 173 lej 2-bani, 250 forint és 6 cent. A templomi persejben volt 199 lej, Felvinci Erzsébet önkéntesünk 265 lejt gyűjtött, Lupsa János önkéntesünk 230 lejt, Lupsa Mária önkéntesünk pedig 400 lejt gyűjtött Érmihály falván. Éradonyban Hengye György önkéntesünktől 100 lejt, Vajna Irén önkéntesünktől 150 lejt vettem át. Érkeserűben a Vitaszem Agro üzletében levő persejünkben volt 352 lejt, Kis Irén önkéntesünktől pedig 150 lejt vettem át. Szalacson is jártam, Szabó Anna önkéntesünk gyűjtése 1210 lej volt. Tasnád Szántón is jártunk, most azért beszélek többes számban, most vasárnap volt velem Szebeni Lajos önkéntesünk, és felszereltünk az eheti közvetítéshez, és kibontottuk a templomban levő persejünket, 1855 lej volt, és ott helyben is a különböző Mária rádiós tárgyakra adakoztak 228 lejt. Időközben eljutott hozzám, már régebben küldte Szopos Ágnes önkéntesünk Déváról a templomban levő persej tartalmát, 850 lejt. Tegnap pedig önkéntes találkozó volt itt Váradon, Stark Lajos önkéntesünk Nagyváradról 310 lejt gyűjtött. Nagy Gizella, biharpüspöki önkéntesünk 130 lejt és 50 eurót adott át. És Veres Judit Mária önkéntesünk Várad ősi körzetből 295 lejt gyűjtött. Egyelőre ennyi, amiről be tudok számolni, és a mai napon indulok Kolozsvárra, ez azt jelenti, hogy ami útba esik, vagy kisebb-nagyobb kitérővel máskor is útba szoktam ejteni, akkor ez ma is meg fog történni, egy kicsit később, mint a szokásos. Délután estére megérkezek a kolozsvári stúdióba is, ahova eljuttatom az újságokat, tehát holnaptól már persze MSZ-vel egyeztetve lehet a kolozsvári stúdióból átvenni az újságokat, és holnap 11 órától tartjuk az önkéntesekkel a találkozót Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János plébánián. Aztán Sepsiszentgyörgyre megyek, ott délután 4 órától találkozunk a Szent József plébánia udvarán, ott a hittanterem, vagy minek hívják azt a helyet. Utána pedig másnap csütörtökön Kézdivásárhelyen délben 12 órától a Boldog Özséb plébánián tartjuk a találkozót az önkéntesekkel, majd átmegyek Szentegyházára, és ott 4 órától délután a Szent András plébánia hittantermében tartjuk a találkozót. Pénteken pedig Gyergyószent Miklóson délben 11 órától, délelőtt 11 órától tartjuk a találkozót a Szent Miklós plébánián, majd Székelyudvarhelyen 3 órától, kérem is az önkénteseket, és akik érkeznek, akkor érkezzenek egy kicsit hamarabb, hogy 3 órától együtt tudjuk imádkozni az Irgalmasság rózsafűzérét ott a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió közös kápolnájában, amit élőben közvetít a rádió, utána pedig folytatjuk az önkéntes találkozóval, annak végén pedig én jövök haza, majd vasárnap ellátogatok Felsőbányára, ez Nagybánya után következő kis város, és onnan lesz közvetítés Nagyboldogasszony hetében, és most megyek majd felszerelni, és kicsit reklámozni a rádiót, ott nincsen semmilyen kapcsolatunk, tehát nem ismerek hallgatókat, már a plébános atya állítja, hogy vannak ott hallgatóink, alig várom, hogy találkozhassak velük, és bízom benne, hogy valakit közülük sikerül rávegyek, hogy önkéntességet is vállaljon. Tehát ez a terv a jövőben, és augusztus 10-ére tervezem Aradon és Temesváron az önkéntes találkozókat.
1: Nagyon szépen köszönjük. További jó szolgálatot, Isten áldását kérem további munkádra. És reméljük, hogy fogsz találkozni azokkal a hallgatókkal is, akikkel még eddig nem, ahogy mondottad. Sok sikert! Köszönjük szépen, kedves hallgatók! Az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársunk beszámolóját hallhatták. Várjuk, hogy menjenek és találkozzanak vele is az önkéntes találkozókon minél többen. Egy rövid dal után visszatérünk, maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat a Nagyváradi stúdióból. A jelenünk és jövőnk című információs műsort hallják a kedves hallgatók, és átkapcsolunk Sepsi Szentgyörgyre. Szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, Isten hozott.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged, kedves Tibor atya, és minden kedves Mária Rádió hallgatót, önkéntest.
0: Biztos, hogy van szép leveled is, alig várjuk, hogy azokat a szép gondolatokat felolvassuk, tiéd a szó.
1: Köszönöm szépen. Mielőtt a szép levelet felolvasnám, megköszönöm minden kedves önkéntesnek a segítségét, különösen azoknak az önkénteseknek, akik könnyebbé tették, hogy én a szabadságom alatt úgy gondtalanul töltsem azt a pár napot, hiszen a technikában is a tegnap besegítettek, hogy itt a stúdióban minden rendbe menjen. Azoknak az önkénteseknek is köszönöm, akik ma reggel korán felkeltek és bejöttek, hogy a magazinokat szétosszuk, és holnap az önkéntes találkozóra előkészítsék. Itt nálunk holnap lesz, ugye, ahogy Szilágyi László kollégám is mondta, az önkéntes találkozó délután 4 órától. Szeretettel várunk minden kedves önkéntest és hallgatót, és azokat is, akik talán most döntötték el, hogy szeretnének önkénteskedni. Hálát adok azokért, akik az elmúlt hetekben, napokban bejártak, és az összegyűjtött adományokat behozták. Különösen Simon Katalin uzoni önkéntesünknek, aki nem tudom, hogy csinálja, de mindig sikerül összegyűjteni az adományokat, pedig sokszor ágyban fekvő beteg, mert nagyon fájnak a lábai, de köszönjük szépen, hogy így is munkálkodik az Úr szőlőjében. Köszönjük szépen a 645 lejt, amit összegyűjtött és elküldött. Vojkúj Ferencnek is, Szent Iván Laborfalvi önkéntesnek, aki 600 lejt gyűjtött össze. Ő minden hónap első szerdáján egy kis csapattal eljön és elimádkozzák itt a rádióban a rózsafűzért. 4 falu türkös plébániáról 980 lejt gyűjtöttek össze, Szikszai Katalin és Miklós Mária. Ebből 100 lej Máriatonra, ami nem volt bejelentve, és külön köszönjük az ottani plébánosnak, aki lehetővé tette, hogy egy egész nagy csapat imádkozza a rózsafűzért élőben a rádióban. A Jóisten fizesse meg az áldozatot, amit hozott, és a támogatást. Köszönjük szépen Maksai Katalin, Sepsi Köröspataki önkéntesünknek a gyűjtését, az 1337 lejt. Stanku Mária Magdolna önkéntesünk Málnás fürdőről 110 lejt gyűjtött össze. Ebből 80 lej Málnás fürdőről, Zoltán faluból 20 lej, Gidó falváról 10 lej. Fekete Halom Zernest környékéről az első péntekes betegektől gyűjtötte össze a plébános úr a 620 lejt, és személyesen be is hozta, mondta, hogy ez az utolsó, mert hogy elhelyezték hidegségre, de a Jóisten fizesse a munkáját, és köszönjük szépen azoknak az ágyhoz, házhoz kötött betegeknek, akik nem feledkeztek meg a rádió támogatásáról. A Szotyori Rózsafűzér Társulat tagjai, akik benn jártak, és ők is minden hónapban egyszer bejönnek elimádkozni a rózsafűzért, így élőadásban 160 lejjel támogatták a rádiót. Köszönjük szépen! Ezen kívül 1738 lej gyűlt össze itt a stúdióba, nagy részük névtelenül, van, ami promóciós termékekért adott adomány. Köszönjük szépen azoknak, akik így is támogatnak bennünket, és azoknak is megköszönöm, akik akár a takarításban, adások összeállításában, vagy bármilyen más segítséget nyújtanak. Nem hangzik el a nevük, sokan nem is szeretnék, mert ők azt mondják, hogy a szűzanya iránti szeretetből, a Jóisten iránti mély imádatból teszik, és nem szeretnék, hogyha a nevüket megemlítem, biztos, hogy a Jóisten tudja. Köszönöm szépen. És itt van akkor a várt levélke, ami görgény üvegcsűrről érkezett, és így hangzik: a Jóisten segítségével átutaltuk a júliusi támogatás összegét, 745 lejt, melyet őszinte hálaimánkkal egészítünk ki. Hálát adunk a Jóistennek a görgény üvegcsűri támogatók közösségéért, akik hűséges kitartással sorakoznak fel szeretett rádiónk mögé, télben, nyárban, munkaidőben és szabadságoláskor. Akkor sem feledkeznek meg arról, hogy erre a fénysugárra sok-sok embernek szüksége van. Ugyanakkor hálával köszönjük meg a papszentelő primíciás szentmiség közvetítését, melyeknek lélekemelő pillanatai mély nyomot hagytak a szívünkben, és megerősítettek abban a hitben, hogy a hivatásokért mondott imának fontos szerepe és értéke gyümölcse van. A Jóisten áldását kérjük az új misés papjainkra, akikért a továbbiakban sem szűnünk meg imádkozni. A Szűzanya rádiójának nagy családja nap mint nap azért is imádkozik, hogy az a kegyelem, amely a közvetített szentmisék alkalmával megsimogatta a lelkeket, ébressze fel a papi hivatás iránti vágy csíráit a fiatalok szívében, mert ezekben az időkben nagyobb szükség van az elhivatott lelki pásztorokra, mint bármikor. A Jóisten bőséges áldása kísérje mindenki imáját és munkáját. Szeretettel a görgény üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Júlia és Teréz. Nagyon szépen köszönjük Júliának, Teréznek, az egész csapatnak és minden önkéntesnek, akár elhangzik a neve, akár csak így a háttérben marad, az önök, az a ti munkátok nélkül valóban nem tudnánk megvalósítani azt, amit így összefoglalt Júlia és Teréz. Köszönöm szépen, hogy ezt így megoszthattam.
0: Köszönjük szépen mi is, minden önkéntesnek köszönjük a szép gondolatokat, és köszönjük neked is, Tünde, további szép napot, jó munkát, most már kipihenve a szabadságból, gondolom.
2: Vagy igen, és nem is annyira szabadság volt. Mindig várjuk a görgény üvegcsűri levelet, és most, amikor ugye, atya, most voltak a felvételik a szemináriumban, ha jól tudom, nemrég.
0: Igen.
2: Ilyenkor mindig kicsit hangsúlyosabban imádkozunk papi és szervezetesi hivatásokért.
0: Így van, hál' Istennek sokan is jelentkeztek, vagyis többen, nem sokan, mert az sosem elég. Köszönjük, Tünde, hogy itt voltál. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a jelenünk és jövőnk információs műsorunkban. És most Sepsiszentgyőről Szatmár Németibe repültünk gyorsan, kedves Timi Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves Mária Rádió hallgatót és téged is a stúdióban.
0: Kedves Timi, önkéntes találkozók voltak, tiéd a szó.
1: Így van, önkéntes találkozók voltak a hétvége folyamán, péntek délután és szombat délelőtt. Péntek délután Nagy Károlyban jártunk, és ott találkozhattunk az önkénteseinkkel. Egy kis kötetlen együttlét volt, ünneplés is volt, hiszen az egyik önkéntesünk pont a születésnapját ünnepelte, ő készült egy kis süteménnyel, meg frissítőkkel, így nagyon szép együttlét volt, beszélgetésben, elmélkedésben, és jó volt újra látni egymást. A nagykárai találkozón Kaplonyi Teréz önkéntesünk Kaplonyban 500 lejt juttatott el hozzánk, Fleisz Gézella és Gózner Mária szintén Kaplonyban 2100 lejt gyűjtött. A Golté Farm üzletben Kaplonyban 331 lej volt a Persejünkben, Perényi Cecília önkéntesünk Nagy Károlyban, a Szentlélek templomban 1040 lejt gyűjtött. Bongárner Teréz Tasnádon 2037 lejt, és Új Tasnádon 350 lejt. Winkler Merinda önkéntesünk Csanáloson 500 lejt gyűjtött, Hásfalvi Ildikó Mezőpetrében 620 lejt. Dezső Katalin szintén Mezőpetrében 500 lejt, és a Mezőpetri Szent Erzsébet templom versenyében 255 lej volt. Pálinkás Gabriella Nagykárolyban 1060 lejt gyűjtött, Kis Irén Ér-Endréden 50 lejt, Somogyi Ida Mezőfényen 680 lejt. A Mező Teremi Dánkina üzlet persejében 329 lej volt, és Kis Katalin Bőrvejben 325 lejt gyűjtött. Így összesen a nagykárói önkéntes találkozónkon 10.677 lej gyűlt össze. Másnap tartottuk az önkéntes találkozót itt Szatmár Németiben, és ez a dal, amit beraktál így a beszélgetés előtt, eszembe jutotta a Jézus szíve búcsút, ami ugye a múlt hónapban volt itt Szatmár Németiben, június 14-én, ami mindig egy nagyon meghitt és nagyon szép együttlét, hiszen az egyházmegye hívei összegyűlnek, hogy együtt ajánljuk fel egyházmegyénket, magunkat Jézus szentséges szívének. Nagyon szép és nagyon jó együttlét volt. Ott voltunk, kint voltunk, hálás vagyok az önkénteseknek, akik vállalták azt, hogy odaülnek az asztalhoz és a promóciós termékekkel, próbálják vonzani a hallgatókat, picit beszélgetni velük, picit ajánlani nekik a Mária Rádiót. A Jézus szíve búcsú alkalmából a promóciós termékek és az adományok összegéből összesen 4000 lejjel támogatták a rádiót, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ide a Szatmári stúdióba június 7-e és július 28-a között a névtelen adományok és a promóciós termékek összegéből összesen 1957 lej gyűlt. Fenyán Gizella önkéntesünk Túrterebesen 703 lej gyűjtött. Éva Monika önkéntesünk a Kiszent Teréz templomban lévő perseiből 1629 lejt hozott be. A Nagybányai Krisztus Király templom perseiben 2575 lej volt, a Daróci és a Darai templomok perseiben összesen 800 lej volt, Lázin Erzsébet önkéntesünk Lázáriból 775 lejt gyűjtött, Lackó Irénke Batizon 370 lejt, Kóri Margit Sárközön 1685 lejt, Ripszki Mária Adorjánban 395 lejt, Pop Mária Királydajrócon 200 lejt hozott el, Huber Jolán Madarászon 250 lejt gyűjtött, Andrási Margit 302 lejt hozott el hozzánk, Merker Judit, a Szatmári Méti Hildegárd a templomban és környékén, ez a 350 lejt és 50 eurót gyűjtött. A Nagybányai Szent Erzsébet Nőszövetség 500 lejjel támogatta a rádiót, Szenes Erzsébet és Herman Edmund Erdődön, ez a 395 lejt gyűjtött, Pfeiffer Melinda a Szent Élek templomban 730 lejt, Bora Mária az Árda templomban 2157 lejt, Béres Enikő a Keresztelő Szent János Görögkatolikus templomban 415 lejt gyűjtött össze, Padas Ágnes Erdődön 485 lejt, és Dán Ilona a Szatmári Székesegyházban, valamint a környéken 580 lejt gyűjtött, tagsági könyvesek 200 lejjel támogatták a rádiót, így összesen az elmúlt másfél hónapban 23.453 lejt gyűlt össze. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden adományért, minden támogatásért, a hallgatóknak a szeretetéért, és azt, hogy fontos nekik a Mária Rádió, szeretik hallgatni, és támogatják az adományaikkal. Köszönjük szépen!
0: Így van, kedves Timi, mi is köszönjük neked az ottani munkádat, és hogy vezeted szépen a Szatmárnémeti és környéki stúdió önkénteseket. Köszönjük az ottani önkénteseknek, hallgatóknak, adakozóknak a hozzáállásukat és a szeretetüket. Isten áldása kísérjen továbbra is mindannyiunkat.
1: Köszönöm szépen, és én is nagyon hálás vagyok mindenkinek, és mindenkit szeretnék a szívembe elvinni, a szűzanyához, majd Medjugorjéba is imádkozni értük, mert nagyon fontos nekünk minden önkéntes, minden hallgató, és úgy, hogy ők imádkoznak értünk, mi megérdemlik ők is, hogy mi is imádkozzunk értük, hogyha egy-egy ilyen szép helyre eljutunk, úgyhogy mindenkinek a kérését viszem magammal, és imádkozni fogok önökért.
0: Úgy legyen, sok kegyelmet neked is. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szűcs Timiát hallották. A Jelenünk és Jövőnk című információs műsorunk is ilyen rövidre sikeredett, de nem baj. Jövő héten újra találkozunk, folytatjuk innen. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Beköszöntött a forró nyár, a szünidő ideje. A természet lelassul, az iskolák bezárnak, sok család útra kell, mások pedig fellélegezhetnek a mindennapok rohanása után. Egy előző műsorunkban hát arról beszéltünk, hogy ez volt a címe, hogy lépj tovább. És ugye a régi cipőről, meg az új cipőről beszéltünk, és most oda jutottunk, hogy tovább lépnénk, de vajon miért nem merünk tovább lépni? Mert azért, mert félünk. És hiányzik belőlünk egy picit a bizalom is. Most a mai alkalom egy szép imádsággal kezdenénk. Ez a könyv szerzője, amit használunk, a mi atyánkról sajátosan fogalmazta meg. Meg kérlek, Ági, akkor hozd meg velünk ezt az imát.
1: Mi atyánk. Mi atyánk, anyánk, teremtőnk, Istenünk, te vagy a mi forrásunk. Te vagy a mindent átható szeretet, mindenható vagy. A legnagyobb bölcsesség, te vagy a jelen pillanat. Bennünk vagy, körülöttünk vagy, mindenütt ott vagy. Te lélegeztetsz, szeretsz, gondoskodsz és táplálsz minket. Vezetsz, védsz, inspirálsz, és bennünk fejezed ki magadat. Szenteltessék meg a te neved, gondolataink, beszédünk és cselekedeteink által. Jöjjön el a te országod bennünk azáltal, hogy a tudatába kerülünk a bennünk rejlő istenségnek. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Segíts minket abban, hogy felismerjük akaratodat, csodáljuk, szeressük és megéljük azt, amit te szeretnél. Az a legjobb nekünk is. Add, hogy szívünk hangját felismerjük, mivel az a te hangod, amellyel minden nap vezetsz minket. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és add, hogy lássuk, amit látnunk kell. Segíts abban, hogy átláthassunk a bennünk lévő, nem valós gondolatokon, hogy felismerjük a valóságot, és kövessük. Segíts abban, hogy felismerjük az ítélkezést, akkor is, ha magunk felett, és akkor is, ha mások felett ítélkezünk. Segíts abban, hogy minél kevesebb szerítélkezzünk. Bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Szellemed, Szent Szellemed vezérelje gondolatainkat,

0: hogy kibontakozhasson szellemünk, és ne a hiány, a megosztó gondolatok és az ítélkezés uralja, hanem tudatosan törekedjünk arra, hogy együtt egyek legyünk mindennel, ami van, tudatosan belemerüljünk a szeretetbe. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen.
1: Amen. Hát köszönjük szépen, és ugye ez az imádság is ugye arról szól, hogy maga a mi drágai mennyei atyánk kinyilatkoztatja magát, üzen nekünk, hogy ne féljünk az ismeretlentől, mert ő sem egy ismeretlen, hanem ő maga a mennyei atya. Na vajon mi miért félünk ugye tovább lépni? Ez volt a kérdés. Mert ugye hát az ijesztő, az ismeretlen az ijesztő. Ugye, hogyha valamit nem ismerünk, ha valamit nem tudunk, valaki azt mondta, hogy a változással kapcsolatban, hogy attól nem kell félni, mert az nem egy rosszabb valami, hanem csak egy más valami. És hogy most gondoljunk csak bele, hogy most a szünidő elején, akár azokra a diákokra, akik mondjuk iskolát váltanak, igaz? Iskolát váltanak, megváltozik a környezetünk, megváltozik nem csak az osztálytársak, hanem a osztályfőnök egy más környezetbe kerülnek, és néha ugye akár a diákokban is ugye lehet, és van egy ilyen félelem az ismeretlentől, ugye? Gondolom, hogy találkoztok ugye fiatalokkal, és akkor akár az ilyenfajta félelmeikről is beszélnek, nem?
0: Igen, hogy hogyan fogják őket elfogadni a többiek,
1: igen.
0: Hogyan fognak tudni teljesíteni, mitől félnek még.
1: Igen, meg hogy egyáltalán lehet, hogy ő a kedvence volt, nem mondjuk az osztályfőnöknek. Most akkor egy új osztályfőnök, vagy hogyan fog hozzá viszonyulni, nem? Vagy más iskolába kerül, azok a tanárok, akiknél majd kell akár vizsgázni, vagy minden, hogyan fognak hozzá viszonyulni, hogy most ugye gondolom, hogy a fiatalnak a fejében az is benne van, hogy akkor most szimpátia alapján lesz-e megítélve, nem? Vagy több ilyen dolog is ugye előfordulhat. Eddig ugye hogy a szép imádságban is hallottuk, hogy ott van ez, hogy ne féljünk, és hát a Szentírásban is ugye benne van, legalább 365 szó, hogy ne félj. És ugye a hit nem azt jelenti, hogy nincs félelmünk, hanem hogy nem a félelem vezeti az életünket. Na most nézzük meg egy picit ezt az oldalát is, hogy amikor új cipőről beszélünk. Nem csak arról van szó, hogy a régi szokásainkkal, a régi rossz szokásainkkal kezdjünk valamit, vagy engedjük el őket, hanem az is benne van, hogy nekünk ugye vissza, nem csak elengedésről van szó, hanem vissza is kell térni a gyökerekhez. Hogy nem csak arról van szó, hogy egy fiatal, ugye, hogy a szülőivel való viszonyulásában, hogy valahogy úgy viszonyuljon a szüleihez, hogy konfliktusmentesen, nem csak erről van szó, hanem hogy azon is dolgozzon, hogy erősítse a kapcsolatot a szülőkkel. Hogy ami addig irritálta, vagy valami, ezután is irritálni fogja, de valahogy az ő akár a lelki nagyságában, vagy növekedésén, vagy fejlődésén keresztül másképp viszonyul akár egy szülőnek a tökéletlenségéhez, mert ugye nem vagyunk tökéletesek. Ugyanúgy, igen. Tehát ezt hogy látjátok, hogy akár egy fiatal, nem csak fiatal, hanem nekünk felnőtteknek is ugye meg kell értenünk, hogy mi nem teljesítményre születtünk, hanem szeretetre. hogy a mi életünkben a legfontosabb ugye az, hogy szeressük. És nem az mindig az a legfontosabb, hány diplomát teszel az asztalra, az is egy szempont, de mit ér az, ugye, hogyha kiül belőle a szeretet, és nem vagy szeretettel azok iránt, akik rád vannak bízva, vagy
0: egyáltalán. A szüleinkkel?
1: Akár szüleinkkel, akár a többiekkel is, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy mi kerül úgy előtérbe, a teljesítmény, vagy hát a szeretet?
0: Az előző adásban említetted azt, hogy majd 50 éves kor
1: igen?
0: után leszünk bölcsek.
1: Igen.
0: Én erről az jutott eszembe, és ezt talán ide is vág, hogy az élet első felében inkább kifele irányulunk, inkább létrehozni akarunk dolgokat, megvalósítani önmagunkat, családot, karriert, munkahelyt, és majd úgy 40-45-50 éves kor körül jön az, amikor ezekre a belső értékekre kezdünk nagyon figyelni, és a spirituálisabb részeinket szeretnénk fejleszteni. Uh-huh. Én így gondolom, hogy az Ericksoni elméletből ez a rész kimaradt, ez a aha. spirituális, mert hogy erre is szükségünk van,
1: igen.
0: hogy önmagunk spirituális részét felfedezzük. És akkor talán itt sor kerülhet arra, hogy megértsük a szüleinket, vagy azokat, akik neveltek bennünket, hogy miért és miért tettek bizonyos dolgokat, vagy miért volt olyan az a régi cipő, amilyen volt.
1: Uh-huh. Ugye, és akkor ugye megértés is benne van, meg még ugye, meg a megbocsátás.
0: A megbocsátás.
1: Megbocsátás, hogy uh-huh. és megbocsátás nem csak mondjuk a szülők felé való megbocsátás, hanem megbocsátás önmagamnak is. Ugye ez is nagyon fontos, hogy hát a mi atyánkban is imádkoztuk, hogy bocsáss meg vétkeinket, ahogy mi is, meg bocsáss másoknak, de ugye lehet, ha mi atyánkban oda kellett volna azt is tenni, hogy ahogy mi megbocsájtunk saját magunknak is. Ugye ez is nagyon lényeges. Főleg úgy látom, hogy ilyen idős emberek, amikor beszélek, hogy mennyit vádolják magukat, hogy nem tudnak maguknak megbocsájtani. Azt mondja, hogy hát azt mondja, nem voltam jó szülő, nem voltam jó anyuka, mert hogy törekedtem rá, és mégis abból indul ki, hogy a gyerek ilyen vagy olyan, azt mondja, hogy biztos azért van, mert voltam elég jó anyuka, igaz? De itt azért van más is, itt nem csak ugye arról szól lesz, hogy nem csak rólam szól, hogy én mindent megpróbáltam, hanem a másik emberről is szól, hogy ő vagy mennyire volt befogadó, mennyire volt együttműködő, mennyire mozdult meg az akarata, vagy a jó irányában. Nagyon észnék kell lenni, hogy mi az, amivel egyáltalán vádolhatom magamat. Ja. Jó.
0: És arról még az is van, hogy aki én most vagyok, nem ugyanaz voltam ezelőtt 30 évvel.
1: Uh-huh.
0: Ugye, és most könnyű, azóta 30 év alatt mennyi mindent tapasztaltam, és mennyi mindent tanultam. És ennek a plusz tudásnak a fényében könnyű azt gondolni, hogy többet kellett volna tegyek annak idején. De hát akkor annyit tudtam. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az első osztályos gyerekettől sem várod el azt, hogy tudja a szorzótáblát.
1: Igen, pontosan. Jó, akkor nézzük meg picit ezt a szünidőt, mint lehetőség, hogy hát ugye lép tovább, nézzük meg, hogy milyen lehetőségeim vannak a szünidőben, és nem csak gyereknek, hanem a felnőttek is. Ugye talán ezen a nyáron nem csak új helyekre kellene elmennem, hanem közelebb kellene kerülni picit önmagamhoz is. Hogyan tudnák picit közelebb kerülni önmagamhoz? Hát először is, hogy legyen több csend ugye az életemben, Tehát mit kell ahhoz tegyek, hogy több csend legyen? Például, hogyha engem most kérdeztek, én most nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert ugye hát zajlik ez a világbajnokság. És akkor meg több pihenés kellene, de hát ezek a meccsek éjszaka vannak. És akkor a nagy kísértés, ugye, hogy meg nem nézni egy Ronaldot, egy Messit, vagy valamit. És hát ugye ez is egy probléma, hogy több csend. Ugye több csend, több pihenés. Igen, vagy ugye több beszélgetés, igaz? Több beszélgetés most ugye szünidőben, ugye nincs annyi feladat, talán számonkérés, iskolába ide-oda szaladgálás. Több időt lehetne, hogy ezt szakítani a beszélgetésekre. Vagy az imádságra, ugye? Többet lehetne imádkozni. Vagy több időt lehetne együtt tölteni a családdal. Ja, hogy most főleg nézem, hogy ugye vannak ilyen kisiskolások, és akkor akár a döntés elé állítják a szülők, hogy akkor most hova szeretném menni, hova menni. Tudom, valahová Balatonra, vagy valahová, vagy nagymamához, vagy beteg nagymamához. És van, aki a Balaton mellett dönt, van, aki a nagymama mellett. És ugye, hogy az, hogy a nagymama mellett döntöttél, akkor abban is benne van, hogy több, ugye több beszélgetést tudsz, tehát több lesz benne a beszélgetés, több lesz benne a gondoskodás, nem, az odafigyelés, mert jó az a Balaton is, de amit te hazajött a Balaton, mivel maradtál, tehát belül, mivel? Gondoskodás, beszélgetés, odafigyelés, tehát hogy ezekkel hogy állunk. Meg aztán kevesebb telefonálgatás. Ugye ez egy nagy-nagy kihívás, hogy a telefont, hogy kevesebb időt töltsünk arra, hogy ott a telefonnal foglalkozzunk. Nagyon érdekes dolgot mond a szerző a könyvben, hogy az idővel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy hát vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnének nagyon hosszú életűek lenni. És hogy mindent megtennének azért, hogy meghosszabbítsák az életüket 10-20-30 évvel. Sőt, vannak ilyen, hát ilyen orvosok, meg mindenfélék, meg
2: longevity-nek hívják. Most longevity-nek hívják, igen? És ez már külön tudományág, orvosok is, és nagyon sokféle szakember dolgozik ezen, hogy minél tovább éljenek, igen.
1: És azt mondja, ez szerző nagyon érdekes dolgot mond, hogy ő, ha őt kérdik személy szerint, ő ilyet nem akarna saját életével kapcsolatban, hanem ő mást akarna, és hogy mondják, és azt mondja, és ez kézzelfekvő, és az, hogy ez a másság, ez arról szólna, hogy azt mondja, gondoljunk csak egy picit bele, hogy az életünk során történtek velük jó dolgok. És amikor úgy visszagondolunk ezekre a jó dolgokra, vagy ahogy megéltük, akkor erre azt mondjuk, hogy hát ez olyan volt, hogy itt tudom én, a 12 óra 72 órának tűnt. Annyira jól el volt az ember abban. És azt mondja, hogy ő ebben a minőségi időben hisz. Hogy ez a minőségi idő, eznek a kezelése, ez nekünk adatott. Hogy úgy magunkban nézzük jó dologgal, vagy valamivel, és nem a naptárt nézzük, meg az órát, hogy mennyi telt el, vagy mennyi van még hátra, hanem hogy ezt a belső távolságot, ezt a belső minőségi időt. És azt mondja, hogy mi csodálatosan vagyunk ugye megteremtve, hogy még úgymond csodákat is tehetünk saját magunkkal. Nagyon érdekes dolgot még mond, hogy ő azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy hogy mindannyian egy picit, jó, hát ez picit ilyen bibliaiak, mindannyian angyalok vagyunk bizonyos szempontból. Jó, hogy testünk is van, de hogy a küldetésünknek a lényege, hogy mi angyalok vagyunk. És azt mondja, hogy persze, hogy találkozol olyan emberekkel, akikre ránézel, nem az angyal jut eszedbe. És akkor azt mondja, mi lenne, hogyha elneveznéd ezeket, hogy mit tudom én, lúzer angyalnak, vagy balfék angyalnak, de a lényeg az, hogy ott legyen benne az angyal. Tehát, hogy ne kárhoztasd el, és ne öltöztess fel ilyen különböző lekicsinlő jelzőkkel, hanem az angyal az mindig ott legyen. És tényleg ez is mennyire jó, nem? Tehát, hogy így tekintsünk egymásra, így tekintsünk a minőségi időre, ami úgy bennünk van, és hogy nagyon bátorít arra, hogyha a jelen létünkben tudjunk csodálkozni. Tehát szinte minden csodálattal tölthet el bennünket, mert azt mondja, hogy hihetetlen csodálatos ez a világ, és csodálatos ez az élet, hogy egy csomó mindent nem tudunk megérteni, megmagyarázni, hanem csak annyit tudunk, hogy csodálkozni és hálát adni. És ez mennyire jó, ugye ez is egy, tehát az új cipőnek egy fajtája. Tehát, hogy ugye hálát adni és csodálkozni. Na és akkor ugye vége felé érve azt mondja, és erről beszélgettünk máskor is, hogy nem nagy dolgokat kell tenni, ugye nem nagy döntéseket kell meghozni ugye a tovább lépésekkor, hanem néha csak annyival kell megelégednünk, hogy elengedjük a régi haragot. Nem tűnik ez olyan nagy dolognak, de...
0: De nem is könnyű.
1: Nem is könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű, de ez már egy segítség, hogyha angyalokat láttuk azokban, akik felé mondjuk sérelmeim vannak. Hogy egy angyal. Hát két balkezes angyal, balfácán angyal, nem tudom milyen angyal, de ő is egy angyal, nem? Vagy hát most ne, mondjuk, hogy lebukott angyal, mert az már a kárhozhat, hogy súrolja, ugye ilyen teológiai szempontból. Igen. Jó. Aztán még mond egy nagyon érdekes dolgot, csak ez ugye előbb beszélgettünk még a műsor előtt, hogy a szülőkhöz való viszonyulásaink milyenek, és az elhunyt szülők felé való viszonyulásunk milyen, és hogyan lehet kiengesztelődni. És akkor ő mondja, hogy természetes, hogy mi katolikusok imádkozunk, miséket is mondatunk az elhunytak lelkéért, de azt azért hogy le kellene tisztáznunk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az elhunytért akarok én valamit tenni, hanem saját magamért is. Mert amikor esetleg egy olyan valakiért imádkozom, mondjuk lehet élő is, akire neheztelek, nem azért imádkozok feltétlenül, hogy ő megváltozzon, hanem az én szívem ne keményedjen be az ő irányába. Ugye, hogy valójában ez olyan, hogy oda meg visszahat, akár egy imádság is. És akkor a szülőkkel kapcsolatban ugye azt mondja, hogy akivel nem sikerült kiengesztelődni, hogy azokért mindenképp imádkozunk, de nem csak azért, hogy az ő üdvösségükért, hanem amiatt is, az az áldás miatt is, amit mi a szülőktől valahogy tehát nem kaptunk meg annak idején. Tehát, hogy amikor néha azt mondjuk, hogy nincs áldás az életünkön. Lehet, hogy ebben az is benn van, hogy meg kellene picit vizsgálni, hogy a szülők felé való viszonyulásom ott belül, ott legbelül, hogy az a fajta neheztelés, hogy esetleg én nem ezt kaptam, amit szerettem volna az életben, és akkor ugye van, hogy a szülőket hibáztatjuk. Szülőket hibáztatjuk, hogy rossz helyen születtem, rossz családban születtem, nem kaptam meg azt, amit szerettem volna. Ti hogy látjátok,
2: Van egy ilyen mondás, hogy a felnőttkor ott kezdődik, amikor elkezdek felelősséget vállalni a tetteimért, a döntéseimért, és nem másokat hibáztatok. Ugye, mert az a gyermek én állapot. Tehát, és ugyanez van, úgy gondolom, hogy a felnőttséggel is és a szülőnkkel való kapcsolat. Igen, mondhatjuk azt még 20 évesen, hogy a szüleink miatt bizonyos hátrányokkal rendelkezünk, vagy hátrányosabban indulunk neki az életnek. De 50-60 évesen még mindig a szüleinket hibáztatni, azt úgy gondolom, hogy ez már elgondolkodtató. Tehát, hogy minél hamarabb felelősséget vállalunk, illetve elfogadjuk azt, ami nem tudunk változtatni, és próbálunk a lehető legjobbat tenni, illetve miután már látjuk, hogy a szüleink mondjuk hol hibáztak, illetve mi hol hibáztunk útközben, azzal foglalkozunk, nem azzal, hogy sajnáljuk magunkat, és folyamatosan visszanézünk, és megérteni, illetve hibáztatni a szüleinket, hanem, és persze, hogy iszonyatosan nehéz, mert nagyon nehéz, mert eszköztelen az ember.
1: Igen, nem tudom, hogy van valami elmélet is ezzel, hogy nem tudom, az mennyi állja meg a helyét, hogy minden ember magában hordoz egy gyereket.
2: Igen, vannak.
1: Egy felnőttet,
2: igen,
1: és egy szülőt, meg egy felnőttet. Hogy van?
2: Illetve a sématerápia is erről szól, hogy ugye vannak én állapotok, sérülő gyermek én állapotok, boldog én állapotok, tehát ez egy másik interjút, majd megér, hogy erről beszéljünk. Viszont azt tudni kell, hogy mindenki a biztonságra törekszik. És a szülők is, és a gyerekek is a biztonságra törekszenek, csak azt nem mindig tudjuk megfelelően.
1: Aha. Igen, hát ugye ez is nekem ide le volt írva a lapra, hogy igen, nem csak a gyerek törekszik a biztonságra, hanem a szülő is.
2: Ritka szerintem az a szülő, aki úgy indul neki, hogy a legrosszabb szülő akar lenni. A lehető legtöbbet megpróbálja a körülményekhez képest. Én úgy gondolom. Viszont azt a gyerek már meg tudja, hogy lehet, hogy nem pontosan az ő szükségleteire tudott figyelni az anyuka, vagy az apuka, vagy a család. Ugye nem mindig vagyunk képesek másokra figyelni. Főképp, hogyha egy diszfunkcionális, egy nehéz, egy hátrányos helyzetű családról van szó.
1: Igen.
2: És mindezek ellenére majd visszatekintve 50 évesen hálások is lehetünk ezeknek a szülőknek bizonyos dolgokért, például azért, hogy életet adtak nekünk.
1: Igen. Jó, köszönjük. És akkor ugye a Mária Rádió hallgatóktól is elbúcsúzunk, és üzenjük nekik, hogy majd szeptemberben újabb műsorra folytatjuk. Addig is majd lesznek még műsorok, de ismétlésben. És ugye záró gondolatként ugye még mondanám, hogy talán ez a nyár nem attól lesz emlékezetes, hogy milyen messzire utaztunk, hanem attól, hogy milyen mélyre jutottunk önmagunk megismerésében. És ha levetjük a régi cipőt, és új cipőt húzunk, és bizalommal indulunk el Krisztus Urunk nyomába, akkor a szünidő valóban a lélek megújulásának idejévé válhat. Mert Isten mindig ugyanarra hív, ne ragadjunk le a tegnapba, hanem bátran lépjünk tovább az élet teljessége felé. És ugye ezzel a szentírási ígérettel fejeznénk be, hogy ne emlékezzetek a régiekre, ne a múlt dolgait nézzétek, íme újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok, utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék mindörökké, amen.
0: Nagy-nagy szeretettel. Én is köszöntelek. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdióból, hogy a kedves hallgatók hallják. Elérkezett a mai műsorunk is, hozott kedves Alex atya.
1: Szépen, megint együtt vagyunk, ha bár nem fizikailag vagyunk együtt, hanem online. Tehát úgy végezzük el a műsort, hogy két különböző helyről csinálunk be, ugyanúgy zajlani a műsor.
0: Igen, és ahogy a kedves hallgatók megszokhatták, a következő telefonszámok egyikén tárcsázhatnak bennünket, és kérdezhetnek. Miről is kérdezhetnek?
1: Kérdezhetnek a hallgatók bármiről, ami a hitünkkel kapcsolatos, tehát bármi, ami a keresztény hitről, katolikus katekizmussal kapcsolatos, mi az, amiben hiszünk. Lehet kérdéseket feltenni bármiről, az imáról. Ebben benne van a legfontosabb ima, a Szent Mise. És lehet bármiről kérdezni, amit az erkölcsöt illeti, mi a jó és mi a rossz. Nincs rossz kérdés, bátran tegyék fel kérdéseiket.
0: Mindezt megtehetik a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén, illetve üzenetben is kérdezhetnek, hogyha nem szeretnének betelefonálni, és ezt megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon.
1: Üzenetben, emlékszem, hogy nagyon jó kérdések szoktak jönni üzenetben, tehát várjuk úgy üzenetben, vagy hangban, bátran kérdezzük.
0: Így van, várjuk a kedves hallgatók hívásait, és természetesen addig is, hogyha lehetséges, akkor esetleg Alex atya egy témát, hogyha feldobnál, hát a bátorságot merítenének a kedves hallgatók ebből.
1: Most évközi időben vagyunk, igen, tehát a Szentmisében vasárnap templomban megfigyeljük, hogy a pap zöld ruhában van. Tehát évközi idő, nincs semmilyen konkrét ünnep. Én nagyon szeretem ezt az időszakot, az évközi időt. Azért, mert a hitünknek a teljességére összpontosítunk. Nem valami konkrét ünnepre, nem a Istenek egyik konkrét megnyilvánulásán, hanem a teljes misztériumra, a zöld. A zöld mit jelent?
0: Egy picit megszakítalak, hisz van egy telefonálunk.
1: Mária Rádió, tessék! Halló, Mária Rádió, tessék! Mindörökké, amen!
2: Szeretetével köszöntöm a műsorvezetőköt. Én azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy másfél hónapja nem tudtam templomba menni, már megműtötték a lábomat, de viszont elnézést, az imáimot elvégeztem, bőtömöt megtartottam, és igyekeztem normális körülmények között viselkedni, embertársaimmal, mindenkivel, és azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy én áldozhatok-e, mivel a férjemé lesz az évfordulós mise, ha nem tudok elmenni gyonni.
1: Igen, próbálok válaszolni a rádióban, rendben? Válaszolok a rádióban.
2: Igen, rendben.
1: Köszönjük szépen a kérdést. Jó, tehát a hallgató azt mondta, nem tudott elmenni a templomba. Tehát három ok van, három felmentés van, hogyha valaki nem tud eleget tenni a vasárnapi szentmise látogatásra. Az első természetesen, hogy valaki beteg, valaki nem tud elmenni, a Jóisten nem kér lehetetlen. Tehát ezt meg sem kell gyógyítani. Ha betegek vagyunk, nem tudunk elmenni templomba járóknak, ez egy fájdalom. Ugye mi papok tudjuk, az első péntekes betegekhez meglátogatjuk, szegények nem tudnak elmenni templomba, nem bűn nekik. Ez egy fájdalom. Tehát nem bűn, ha nem tudunk elmenni. Ez az első. Második. Ha betegre vigyázunk, ha olyan beteg van, mégpedig ott kell lenni mellette, akkor nem tudok elmenni, mert vigyáznom kell rá. Nyilván, hogy ez nem bűn, meg sem kell gyónni. És a harmadik, hogyha ténylegesen olyan munkahelye van valakinek, amelyeknek ott kell lennie, ott kell lennie a munkahelye, olyan beosztása van. Tehát ez sem bűn. Én a harmadikra még azt tanácsolom azoknak, akik ténylegesen dolgozniuk kell, mégpedig kell dolgozniuk vasárnap. Én azt tanácsolom, hogy hétköznap azért menjenek el egy szent misére, nem kötelező, de azért nem maradjanak két hétig mise nélkül, vagy sok ideig mise nélkül. Tehát nem, ezt nem kell meggyónni, mert nem bűn, hogyha valaki azért nem ment templomba, mert nem tudott ez esetben, hogy a fájdalában volt, vagy bármilyen oknál fogva, egészségügyi oknál fogva. Tibor atya, hozzá szeretnél tenni.
0: Tökéletes volt a válasz, úgyhogy ennél többet én se tudok hozzá főzni, úgyhogy biztassuk a kedves hallgatót. De lássuk, hogy van még telefonálunk. Nincsen. Igen, akkor Alex atya, folytathatod az évközi időről.
1: Igen, évközi idő, zöld szín. Zöld szín, a zöld mit jelképez? Nagyon egyszerű. A természetet, az életet. Liturgikus szempontból a zöld szín jelképezi az örök hazád, az örök édenkertet, a mennyországot, amelyre tartunk. Mert ugye tudjuk, hogy ez egy ideiglenes otthonunk a Föld. Próbáljuk szépé tenni, próbálunk szépen élni, törekszünk az egészségre is, törekszünk hogy legyen meg biztosítsuk meg a mindennapi halatunkat, de ez egy ideiglenes otthonunk. Az igazi hazánk, a mennyország, az örök éden. Ezt jelképezi a zöld szín, a reménynek a színe, oda, ahova tartok. Én azért is szeretem az évközi időt.
0: Nincsen telefonálunk. Lássuk még egyszer, megpróbálkozunk. Üzenet sincsen, ahogy nézem. Biztatjuk a kedves hallgatókat, továbbra is hívhatnak és kérdezhetnek bármiről. Mindezt megtehetik a 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámon, illetve üzenetben is kérdezhetnek a 0758-420-555-ös telefonszámon.
1: Bátran tegyék fel kérdéseket, vagy írjanak.

0: Érkezett egy üzenet, amely így szól. Azt szeretném kérdezni, hogy nincs mindig alkalmam a rádiót leülve hallgatni, de ha munka közben bekapcsolódok az imába, az úgy hatásos, egy mindennapos hallgató. Atya?
1: Azt mondja a vicc, hogy elmegy egy jezsuita és egy domonkos, elmennek a pápához, és a domonkos azt kérdi a Szent Atyától, hogy Szent Atya, amikor imádkozzunk, lehet-e cigarettázni? Válaszol, imádkozzunk, akkor egy cigarettázunk, akkor Szent Atya, miközben cigarettázunk, lehet-e imádkozni? Fiam, mindig lehet imádkozni, még akkor is, amikor cigarettázol. Tehát igen. Bármelyik tevékenységet végzünk, rádió közben hallgatni, hogyha nem befolyásol a tevékenységünket, és igen, imádkozni is lehet. Kötött imádkozni. Jézus szívét. Az imája, vagy rózsafűzér, természetesen is lehet rádiózni, és ha nem befolyásolja a munkát.
0: Így van, én is kapcsolódok a véleményedhez, tehát hatásos az ima, hogyha munka közben is bármikor bekapcsolódnak az imába a rádióhallgatás közben. Nézzük meg, van-e telefonálunk? Nincs.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén hívhatnak és kérdezhetnek bármiről, megpróbálunk válaszolni rá. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon. Jött is egy kérdés. Szeretném kérdezni, mi a teendő, ha valakinek tetoválása van? Hogy kell rendezni ezt?
1: Hát, hogy milyen tetoválás, igen, lehet jó tetoválás, lehet egy rossz tetoválás. Akkor kezdjük a rosszabbik esetben, hogyha tényleg olyan dolog, hogy mi rossz, teres a megoldásra, de hogyha nincs gond a tetoválással, én csinálni belőle problémát. Közel-Keleten keresztények tetoválják magukat, és ez egy nagyon szép dolog, nagyon egy tanúságtétel. A muzulmán országokban, sok muzulmán országban a keresztények a kezükre tatoválják a keresztet. Úgy férfiak, mint nők. Képzeljük el, egy muzulmán országban, tehát az meg se kell szólaljon, már látják, hogy ott van a kereszt a kezén, és nem lehet leszedni, mert le van tetoválva az a kereszt. Így van például Egyiptomban a koptok, a csuklón van a keresztnek a nyoma, mert a csuklón feszítették keresztre, nem a tenyérbe. Írus, ezt biztosan tudjuk. Utána a libanoni zarándokoknál láttam, úgy férfiaknak, mint nőnek, egy kereszt van az alkaron tetoválva. Egy nagyon-nagyon szép tanúságtétel. Tehát attól függ, hogy micsoda. Ha meg rossz tetoválás, ha valaki megbánta, valaki nem, akkor van az a lézer megoldás. Érdekes kérdés ez a tetoválás dolog.
0: Igen, én is úgy gondolom, hogy a tetoválás erkölcsileg kifogásolható lehet, hogyha, ahogy mondtad, okkult vagy sátánista jelképeket ábrázol, vagy erkőstelen üzenetet közvetít. Problémás, hogyha öncsonkítással, mert ugye a Szentírás is azt mondja, hogy a testetek, a bennetek lakó Szentlélek temploma, tehát csonkítani nem szabad egyáltalán, és talán benne van még a rizikó abban is, hogy felelőtlen egészségügyi kockázatot vállal vele az ember. Igen, a történelemben voltak keresztény közösségek, amelyek ugye vallásos jelképeket, keresztet vagy Krisztus monogramot tetováltattak magukra a hitüknek a tanúság tételeként. A katolikus tanítás szerint a tetoválás önmagában nem bűn, de azért meg kell gondolni, mérlegelni kell, hogy miért szeretné.
1: Mérlegelni. Az a Jóstenek, hogy józanészt is, igen, hogy mit teszek magamra, amit egész életemben ott fog maradni, mit üzenek.
0: Így van. Jött egy következő kérdés. Miért van az, hogy sokan a templomban levő szentek szobrainak lábát, vagy az alatt elhelyezett terítőt megérintik, aztán megcsokolják kezüket, hogy keresztet vetnek a szobrot vagy terítőt megérintett kezükkel. A Biblia pedig tiltja a bálványimádást.
1: Igen, tehát a szentek tiszteletben, tehát, hogy vannak szent ábrázolások, ez bibliai eredetű. Isten rendelte el, hogy a Fridláda tetején legyenek két angyalt, tehát angyalokat ábrázoltak, tehát két angyal szobor volt, két kerubim. Igen, tehát ha az bálványimádás, akkor tehát az ellenmondás is lenne. Szentek és angyaloknak az ábrázolása, Jézus Krisztus Máriának az ábrázolása, de mert azt imádjuk őket. Még Jézust sem, azt a szobrot, az csak egy kép. Igen, ami segít nekünk, hogy a valódihoz csatlakozzon. Hasonló, mikor valaki a szeretteinek, a szüleinek, vagy a gyermekeinek a képét magával hordozza, és megcsókolja, nem látja őket, már több ideje nem látta gyermekeit, vagy családját, és akkor megcsókolja azt a képet. Azt jelenti, hogy azt a képet szereti, mert ez az én családom? Természetesen nem. Az a kép csak jelképezi őket, megcsókolja a képet, azt, mert a valódi nincs mellette. Na így van a szenteknek a tisztelete is, vagy Jézus Krisztusnak az ábrázolása is. Tehát meg lehet őket érinteni, mi nem csak lélek vagyunk, hanem test is, nem jelenti azt, hogy azt a képet mi imádjuk.
0: Igen, annyit fűznék még hozzá, hogy Igen, jól mondtad, hogy amikor megcsókoljuk mi katolikusok ezt szentnek, vagy Jézus szobrának a lábát, akkor mi azt a személyt tiszteljük mögötte, akit a szobor ábrázol. Ez hasonló ahhoz, amikor valaki ugye nagyon sok házban egy szeretett hozzátartozó fényképét kitesszük a falra, és tehát tulajdonképpen mi nem a papírt szeretjük abban a képben, hanem azt a személyt, akire az a kép emlékeztet. Tehát tulajdonképpen a mi katolikusok a tiszteletjeleként, a szeretet kifejezéseként, az imádságos cselekedetként, vagy zarándoklatok alkalmával ezért csókoljuk mi meg a szobrok lábát, mert a láb megcsókolása ugye az alázatot, tiszteletet fejez ki. A hívő ember így fejezi ki szeretetét a szűzanya vagy bármelyik szent iránt, és gyakran egy rövid ima vagy kérés kíséri ezt a gesztust, tehát a nem bálványimádás ez egyáltalán a katolikus tanítás szerint, mert az a katolikus egyház is különbséget tesz az imádás, ugye, amit tudjuk, hogy egyedül Istent illeti meg, különbséget tesz az egyház a tisztelet, ugye ez a szenteknek adható, tehát nem imádjuk mi a szenteket, hanem tiszteljük, és különleges tisztelet illeti meg a katolikus tanítás szerint a szűzanyát. Tehát a szobor önmagában csak egy jelképes eszköz, és az ábrázolt személyre irányítja a figyelmet, és ha jól megnézzük, a Szentírásban is vannak ilyen párhuzamok, olyan esetek, amikor a tárgyak Istenre emlékeztették az embereket, és ilyen volt például a frigyláda előtti hódolat az Ószövetségben, vagy a kerubok, ahogy mondtad, az angyalokat ábrázolás a templomban, vagy az ismert történet a részkígyó, ugye, amelyet Isten parancsára készítettek. Tehát a szobornak, a lábának a megcsókolása nem a szobor imádását jelenti, hanem egy külső tiszteletadást. Tehát ezt így kell felfogni, hogy nem imádjuk, hanem külsőleg tiszteletet adunk, amely az ábrázolt személy felé irányul. Remélem, hogy a kedves hallgatónak kielégítő választ adtunk. Van még egy kérdés. Békesség Istentől, az lenne a kérdésem, hogy a szentmisére késve érek oda, akkor lehet szentáldozáshoz járulni? És a másik kérdésem, hogyha lottó szelvényt vásárolok, az eltávolít Istentől, az bűn?
1: A két kérdés. Az elsőre én azt mondanám, hát mi a szentmise? Szentmise két részből áll. Az ige liturgia és az eukarisztikus, az eukarisztikus liturgia, tehát az áldozatok. Na mostan, az ige liturgia az első felén van, az ige liturgiának a legfontosabb része az evangélium. Nincs erre szabály, tehát az egyház nem mondja meg, hogy mikortól érvényes. Tehát valahogy ránk bízza, és a papokra bízza. Én azt mondanám, hogy a legjobb ott lenni keresztvetéstől, de hogyha elkésünk valamilyen oknál fogva, legalább az evangéliumnál legyünk ott, hogy halljuk evangéliumot, mert ez a ige liturgia legfontosabb része. Legalább az evangéliumnál legyünk jelen. Ha az evangéliumnál nem vagyunk jelen, tehát tulajdonképpen az ige liturgia, a szentmise egyik felének lényeges részét elveszítettük. Nem hallottuk az evangélium. A prédikáció az evangélium, igen. Az fontosabb, mint a prédikáció. A másodiknál attól függ. Attól függ, hogy miért veszem azt a lottót. Az egész reményt, ha beleteszi valaki abba, és hogyha szenvedély van mögötte, akkor bűn. Ha csak hébe-hóba vesz egy ilyen szelvényt, az szerintem nem kell ebből problémát csinálni. Tibor atya, hogy látod?
0: Én is így látom, tehát tulajdonképpen nem bűn önmagában a lottóvásárlás a katolikus hitünk szerint. Azért, ahogy mondod, hogyha minden reményünket belevetjük, akkor eltávolít Istentől. Ugye ez egy szerencsejáték, és a hitünk szerint, a katekizmusunk szerint a szerencsejátékokról is van tanítás, és ez erkölcsileg megengedett, hogyha mérsékelt reménnyel játszuk, igen, és nem veszélyezteti a családnak a megélhetőségét, vagy megélhetését, és ugye nem vezet függőséghez. Tehát ugye a meggazdagodási mánia eszközévé válhat. Tulajdonképpen nem maga a lottó a probléma, hanem az embernek a hozzáállása. Reméljük, hogy a kedves hallgatónak válasz.
1: És ha már erről beszéltünk, még hozzáadnám, hogy a mostani ezek a szerencse játék kazinók, ami el vannak terjedve, mint a rossz gomba, ezek nagyon-nagyon veszélyesek. ez automatikusan a függőséghez vezet. Vagy a sportfogadások, ezek is nagyon veszélyes. Az online sportfogadások, és ezek a szerencse kazinok, amit szerintem ki kéne tiltani ezeket a dolgokat, mert rengeteget tönkre mennek, családok mennek tönkre az ilyen dolgok miatt.
0: Igen. Jött még egy kérdés, és talán az utolsó is lesz, hisz a műsoridőnk hamar elszaladt. A dicsértessék a Jézus Krisztus, azt szeretném kérdezni, hogyha valaki válás után rendezte egyházilag házasságát, de együtt él valakivel, vagyis vadházasságban, az magához veheti az Úr Szentestét?
1: Ha rendezve van, ha az egyház kinyilvánította az előző házasságát, hogy nem volt soha szentségi házasság, ha ez az egyház ezt megállapította, igen, jogilag, a második lépés, hogy az, akivel együtt él, házasodjanak össze, ha lehet. Ha lehet, ha másik személy nincs lekötve, akkor először házasságot kell kötniük nyilvánosan, igen, és utána lehet nem először szent áldozáshoz, hanem szent gyónáshoz folyamodik. Szent gyónás és szent áldozás ebben a sorrendben. De először, miután megvan a határozat, hogy az előző kapcsolat az nem volt soha házasság, szentségi házasság, utána jön a

0: rendezett.
1: Pontosan rendezni kell, ha lehet.
0: Így
1: Ha
0: van.
1: lehet rendezni, és utána lehet Szent Jónás, az elsődleti Szent Jónás, utána Szent Áldozat.
0: Igen, és hogyha valaki vadházasságban él, házas életet élnek együtt, akkor ez általában ellentmond a katolikus házassági tanításnak.
1: Azért kell a Szent Jónás, pontosan. Azért kell a Szent Jónás. Ja. És akkor, akkor kötelezik el magukat egy életre, és házasságnak nem.
0: Így van. Alex atya, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is velünk. Köszönjük a kedves hallgatókat.
1: Nagy örömmel.
0: Akik betelefonáltak és üzenetben kérdeztek. Két hét múlva ugyanígy találkozunk, várjuk a kérdéseiket a kedves hallgatóknak. További áldott szép napot, jó rádiózást, akik önökkel voltak.
1: Alex atya.
0: És Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úrsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk. Akik az Úr törvénye szerint élnek.
1: Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből.
0: Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak.
1: Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
0: Hagy jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
1: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
0: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
1: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyjál soha engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.
1: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat?
0: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívembe naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
1: Nézz rám és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
0: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargot én se újjongjanak, hogy ingadozom.
1: Mert én hűségedben bízom, hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret pusztítják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
1: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjon majd Jákob, és örül Izrael.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságot.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled.
1: És kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkoztánk velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, tovább is tartsanak velünk. Szép ének után veszi kezdetét Déli magazin rovatunk.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Déli magazin a Mária Rádió.

2026. július 28-án kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről. Valgelét kollégám nevében is Fülöp Lóránt köszönti Önöket a mikrofonnál. A Déli Magazin témája 2026. július 28-án kedden hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd Sándor Szidónia gyógyító növények című műsorának ismétlését hallhatják. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 28-án a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Loránd köszönti Önöket, a pontos idő 12 óra és 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók.
1: Holnap délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plebánián, majd délután 4 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József plebánián tartunk önkéntes találkozót. Csütörtökön déli 12 órára a Kézdivásárhelyi Boldogözsé plebánia hittantermébe, délután 4 órára a Szentegyházi Szent András plebánia hittantermébe várjuk az önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Pénteken délelőtt 11 órakor Gyergyószent Miklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe, míg délután 3 órától Székelyudvarhelyen a stúdiónál lesz önkéntes találkozó. Koncert Kolozsváron.
0: Holnap este 7 órától a Kolozsvári Invallás Szabadság házában kerül sor a Larus Quartet koncertjére, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Műsoron Beethoven és Weinberg vonós négyesei. Az együttes kolozsvári hangversenye 3 olyan művet állít egymás mellé, amelyek több mint másfél évszázadot ívelnek át. Érzékeltetve a fiatal Beethoven klasszikus szigorát és derűjét, Weinberg 20. századi belső feszültségekkel teli világát és a kései Beethoven megrendítő bölcsességét, beletörődését. NEIP hétvége Székelyudvarhelyen.
1: NEIP hétvégét tartanak Székelyudvarhelyen a Málesdorfi Ferences nővéreknél július 30-a és augusztus 2-a között. A program keretében a csend erejének, a vízjótékony hatásának, a mozgás lendületének, az egészséges táplálkozás örömének, valamint a gyógynövények gyógyító erejének megtapasztalása lesz lehetőség. Jelentkezni a 0741 694 139-es telefonszámon, vagy a mimeldan@gmail.com e-mail címen lehet.

0: Könyvbemutató Nagyváradon.
1: Csütörtökön délután 6 órakor a Parciumi Színházi Gyűjtemény termében egy vidám nyári este Szakadáti László Pillanatképek című könyvének bemutatójára kerül sor. Meghívott vendég Szakadáti László versenyúszó, az Európai Úszószövetség egykori igazgatója. Közreműködik Kistörék Ildikó és Meleg Vilmos. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Mesterkurzus a Püspöki Palotában.
0: A nagyváradi római katolikus püspökség augusztus 30-a és 10-e között első alkalommal szervezi meg a Pataki Summer Music Academy nemzetközi mesterkurzust, amelynek célja, hogy magas színvonalú szakmai képzést és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a klasszikus zene fiatal tehetségei számára. Ebből az alkalomból szeretettel várják a klasszikus zene kedvelőit augusztus 3-án, 5-én, 7-én, 9-én és 10-én 7 órai kezdettel a Püspöki Palota dísztermében tartantó koncertre.

0: terápiás program Szentkatolnán.
1: 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak augusztus 17-e és 28-a között Szentkatolnán a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások és csoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges. Határideje augusztus 10-e. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon lehet. Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére.
0: Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulójára valósul meg augusztus 22-én este 8 órakor, mutatják be a csíkszeredai Gyors Korcsolya pályán. Erdély zenészeti énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű, szövegét Pap László írta, zenéjét Illa Gábor és Molnár Ede szerezte. A nagyváradi Székesegyház őszi zarándoklatai.
1: Szeptember 8-án Mária Radnára, szeptember 13-án Szent Jobbra, október 9-én pedig Mária Pócsra indít buszos zarándoklatot a Székesegyházi plébánia. Mindhárom zarándoklatra még lehet jelentkezni a Székesegyház sekrestyéjében.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 23-30 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás.
2: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 21 fok van, szintén 21 fokot mérnek Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen 20 fok van, Gyergyóalfaluban és Maroshévízen 19 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 22 fok van Marosvásárhelyen és Nagysármáson, 23 fokot mérnek Tordán és Kolozsváron, 21 fok van Besztercén, 23 fokot mérnek Dézsen, 20 fok van Aknasugatagon, 21 fokot mértek Máramarosszigeten, 22 fok van Nagybányán, 24 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 22 fok van Zilahon és Bánfihunyadon, 23 fokot mérnek Kolozsváron, 26 fok a pontos adat Nagyváradon, 25 fokot mérnek Aradon, 27 fok van Temesváron, 26 fokot mérnek Lugozson és Resicabányán, 23 fok van Petrozsínben, 26 fok a pontos adat Déván, 24 fokot mérnek Gyulafehérváron, 23 fok van Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezeti 22 fokot mérnek Nagyszebenben, ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből a 13. fejezet 36. verstől a 43. versig szól. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésekre így magyarázta meg. Aki jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az ember fia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botránt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, mindig is foglalkoztatta az embert, az emberiséget, hogy hogyan lehetséges az, hogy együtt van a jó a rosszal. Nyilván, aki elkötelezte magát a rossz mellett, lehet, hogy talán szinte észre sem veszi, hogy annak valamilyen formában képviselője, de nagyon sokszor látjuk a világot körülöttünk, kritika, ítélkezés fogalmazódik meg belőlünk, és fölmerül a kérdés, amit jogosnak tartunk, miért is van ez így? Miért nincs másképpen? Erről a problémáról beszél ez a ma hallott evangéliumi szakasz. Nem mi döntjük el, hogy hogyan is miképpen alakul a sorsa azoknak, akik saját megítélésünk szerint a konkoly közé tartoznak. És talán sokszor ez a szerencse. És bizonyos tekintetben szerencsétlenség, amikor belebocsátkozunk ebbe az ítélkezésbe, pálcát törünk mások fölött. Nem azért, minthogyha esetlegesen ne lenne igazunk, vagy ne látnánk jól a dolgokat, bár ez is sokszor kétséges, de gondoljunk most arra, hogy tételezzük fel, hogy jól látjuk a kívülről történő dolgokat. De hogy kiben mi zajlik le, hogy milyen összefüggések alapján hoz olyan döntéseket, amelyeket mi rossznak ítélünk, ez bizony nagyon nehéz pontosan nyomon követni. De nem is ez a probléma. A probléma ezzel az, hogy túl sokat foglalkozunk másokkal, túl sokat foglalkozunk azokkal a problémákkal és gondokkal, amelyek körülvesznek bennünket, legyen ez a közösségünk, családunk, vagy éppen a politikai élet, vagy a nemzetünkön belül találhatók különböző konfliktusok. És minél többet foglalkozunk vele, annál inkább időt veszítünk és energiát. Felőrlődünk benne. És már nincs erőnk arra, hogy igazán tudjunk szeretni, hogy tudjunk fejlődni, hogy tudjunk másokra odafigyelni, mert a gondolatainkat lefoglalják a búza és a konkoly közötti szétválasztásnak a idézőjelbe feladatai. Mennyi energiánk elmegy ezzel a fölösleges agyalással? Baráti körben, családi összejövetelkor. Csak gondoljunk abba bele, hogy olyan dolgokról beszélünk, és adott esetben sajnos össze is veszünk, amelyeken igazán változtatni nem tudunk. Mi értelme van ennek? A sátán műve. Ő akarja összekavarni a gondolatainkat és békétlenséget szülni. Kedves testvérek, nagy felszabadító erő annak a hite, hogy Isten az, aki igazából az ítéletnek a jó feljogosultja, hogy el fogja rendezni a világ sorsát. Nekünk az a dolgunk, hogy minél inkább igazak tudjunk lenni. Minél inkább tegyük a feladatunkat, tudjunk szeretni és tudjunk odafigyelni másokra, tudjunk áldozatot hozni, és nem utolsó sorban, egyre inkább otthon érezzük magunkat a saját bőrünkben. Mert azt tud szeretni, aki önmagát is szereti. Mert mit tudok adni másnak, hogyha nem szeretem magamat? Ha bennem csak indulat, ítélkezés van, hogyha csak a világ fölött folyamatosan tölöm a pálcát, akkor nem fogok tudni igazán szeretni se magamat, se másokat. Jézus erre a szabadságra hív meg bennünket, és kérjük a mai napon, a holnapi napon, a holnap utáni napon és az elkövetkezendőkben, hogy ezzel a keresztény bölcsességgel tudjunk élni. Látva a világ visszásságát, mégis mi legyünk Jézusnak az oldalán, a reménynek, a szeretetnek és a hitnek az emberei.
2: Kedves hallgatóink, a nap örömhírét hallhatták, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűzött gondolatokat. Köszönjük szépen!

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaimban Csíksomjói stúdióból, Pág Ellért és Fülöp Lórán. Mindannyiunknak jó egészséget kívánok. A mai adásban egy éppen világban lévő növényről, a napraforgóról, mint gyógynövényről fogok beszélni. Az őszi rózsafélék családjába tartozó napraforgót például az indiánok 3000 évvel ezelőtt is termesztették. A Európába a 16. században került át. A latin neve az Helianthus annus, népies nevei a szotyola, tányérvirág, forgó, napvirág, zsibakó, kenyérvirág, naputánjáró, tányérica. Tehát említettem, a 16. században került Amerikából Európába. A növény friss, nyelv alakú, élénksárga színű karima virágait, a nyelves virágokat kell gyűjteni. A gyűjtés ideje éppen időszerű, nyári hónapokra esik, július-augusztusra. Én azt mondom, hogy jó most már gyűjteni, mert egy kicsit kezd pöndörödni, foltosodni. Jobb, hogyha most egy-két héten belül a szükséges mennyiséget, hogyha begyűjtjük. A napraforgó virága, miután átkerült Európába, annyira népszerű lett, ugye tudjuk, hogy Vincent van Gogh is előszeretettel használta csodálatos képeinek megalkotásánál. A napraforgó csíra jó D és B vitamin forrás, és ásványi anyagokban, káliumban, kálciumban és vasban nagyon gazdag. A napraforgó szirmaiból sárga színanyagot állítanak elő. Tehát mi is van benne? A nyelves virágok literpéneket, triterpén, szaponinokat, flavonoidokat, karotinoidokat tartalmaznak. A növény magjából hideg utompréssel zsíros olaj, a következő hatóanyagokat tartalmaz, a linolsav, linolénsav, olajsav és glicerid ézter. De mire is jó? Hát a magjának olajátütkezési célokra és gyógyszeres kenőcsök készítésére is használják. Többszörösen terítetlen zsírsavakkal megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, és csökkenthetjük a koleszterin szintet. A népi gyógyászatban nehezen gyógyuló sebek és száraz, pikkelyesen hámló bőr kezelésére használták. De hogyan is használjuk? Egy csésze forró vízzel két teáskanálni szállított napraforgó virág színmot leforrázunk, majd 10 perc elteltével szűrjük le. A fézéshez ugye a idegen sajtót napraforgó olajat használjuk, igen, gazdag eszenciális zsírsavakban, a magját salátákba, kenyerekbe sütik, és népszerű csemegeként fogyasztják. A már egyik igen fontos iparszerűen termesztett növényünk, napkorongra hasonlító virágja, kertek, szántóföldek dísze, a népi díszítőművészet gyakori eleme, légyűzésekbe, festett bútorokon, mindenfelé föllelhetjük a napraforgót. A magja ugye pörkölbe, legkedveltebb rácsálni valóink egyike, aljával naponta főzünk. Hát nem csak finom rácsálni való a mag, hanem bőséges olajtartalma is kiemeli az olajat adó növények közül. 47% olajat tartalmaz a napraforgó mag, és annak 65%-a eszenciális olaj. Ásványi anyagokat, nyomelemeket is bőven találunk benne, a tolanyagai a kolin, a linolein, olein, lecitin, a virágjában pedig a szantófil. Az egészséges életmód hívei különösen magas E-vitamin, tejtetlen és eszenciális ésap tartalma miatt becsülik. De mire alkalmazható? Cukorbetegség, méregtelenítés, lúgosítás, nyáka lerakódás, izzadás esetén, ha elhúzódó meghűlés kínoz, a természetgyógyászok a napraforgó teát ajánlják. Prostata probléma, ideggyengesség, magas koleszterin szint, vizelési gondok kezelésére is jó hatású lehet a napraforgó magfogyasztása, akár hagyományos módon nyersen, akár hámozottan, kicsit megtörve, teának főzve. Azt nem tudom, hogy mennyire ismerik, kedves hallgatók, a hidegen préselt olajat szájöblögetésre lehet a reggeli órákban használni. Tehát ez éjgyomorra, mindenféle vízivás és egyéb előtt egy jó, mit mondjak, én most így gondolkozom, mert kinek mennyi a, ugye a befogadó képessége, nagy kanállal lehet, egy nagy kanálnyi hidegen préselt olajjal lehet elkezdeni, és keresztül kell mosni úgy a szájat vele, hogy csukott szájjal öblögetünk. Addig kell ezt a fogak között szívogatni, amíg a nyállal összekeverve egészen folyékonyá válik, viszont nem szabad lenyelni, ki kell köpni, és utána lehet folytatni a reggeli szájhigiéna, de nem tudom mindjárt ki, nem tudok kijönni a mondatból. Tehát tovább folytatjuk a reggeli tevékenységeket, jól alaposan folytatjuk utána. Kicsi meg kitérő után, akkor most visszatérnék azokra a tájékoztatókra, amikből készültem, mert egy kicsit úgy fejből mondtam, akadozva sikerült elmondanom. A gyógyteák receptjeiről beszélnék. Egy liter vízbe tegyünk egy-két deci tisztított tört napraforgó magot, és lassú tűzön forraljuk 20-30 percig. Egy nap alatt el lehet fogyasztani ezt a mennyiséget, melegen, mert az olajtartalma miatt, hát nem finom hidegen. A napraforgó szilomnak lázcsillapító, nyugtató, vérnyomás csökkentő hatást tulajdonítanak. A napraforgó édenkság a karima virágaiból 4-6 csipetnyit egy literben kell főzni, lefekvés előtt 2 decilitert kell inni, idegesség okozta álmatlanságra. És talán egy jó 5-6 évvel ezelőtt, de emlegettem még, hogy a napraforgó gyökeret a modern orvostudomány kiváló lúgosító és méregtelenítőként ajánlja, sőt, hasznosnak bizonyult a cukorbetegség kezelésében is. Egyes a szervezetünkben megtalálható sók, mint például az oxalát kioldására alkalmas. És itt zárójelben megjegyzem, hogy az eléggé nehéz kioldani a szervezetből. A nehezen oldható lugossók közé tartozik az oxalát, a foszfát, az urát, tehát még amik nagyon nehezen ürülnek ki, az erős lúg, az epe és a tripszin, és a gyengesabb, a felhígult, lereagált, gyomorsabb, semlegesítésekor keletkeznek ezek. A lúgos sokat lúgos teával lehet feloldani. Milyen ellentmondásos, ugye? Egy-két hónapos napraforgó gyökér teakúra nagyon sokféle sót vezet ki a szervezetből. 2-3 hét után a vizelettel távoznak a lerakodott sók, végül teljesen átlátszó lesz, mint a víz a vizelet, nem lesznek benne üledékek, így nem akadályozzák a hormonok vándorlását megfelelő helyükre való eljutásokban. A gyökereket azokat ugye szeptember táján kell begyűjteni, a vastag gyökér darabokat használjuk fel, ezeket meg kell tisztítani a szőröktől, földtől, majd most is szárítani. Ez egy eléggé komoly, nehéz feladat, nagyon be kell ásni, inkább férfiakra bíznám, megkérhetik azokat, akiknek van erre módja, hogy ha 2-3 férfi éve csak akkor egy pár családnak együtt gyűjtenek, mert bizony jó fizikai erőnlét szükséges, amíg kiássák ezeket a hosszú gyökereket. A felhasználás előtt pedig napszemnyi méretekkel feldarabolni egy pohárnyi 2 deci száraz gyökérhez 3 liter vizet használunk. A forrásban lévő vízben 2 percig kell főzni a gyökereket, ajánlott zománcozott edénybe, utána pedig leszűrni, lehűteni. 3 liter tea 2-3 napra elég egy embernek. Utána újra be kell tenni az előzőleg felhasznált gyökereket 3 liter forrásban lévő vízben, de most már 5 percre. A 3. menetben pedig 10-15 percig kell főzni. Tehát egy pohár gyökérrel háromszor kell kifőzni, így lesz belőle 9 liter tea. De néhány érdekesség. A tudósok megfigyeléseikre alapozva annál a tudományos legendák közé sorolják a napraforgó, napra való forgását. Az is, hogy a fény irányába fordulna a növény, a tányér virágzatával, a napi járása szerint. A valóságban ugyanis csak a fiatal növények virág kezdeményei néznek reggel kelet, este nyugat felé. A növekedéssel a virág szövetei ugye megszilárdulnak is, beállnak a legjobb megvilágítás felé, azaz, ha nincs előttük akadály, akkor keleti irányba. Akkor ismétlésképpen a virág mit is tartalmaz? Flavonoidokat, luteint, karotint, triptoxantint, kolint, betaint, szantofofilt, a mag B1-B2 vitaminokat, nikotinszabad foszfót, vasat, káliumot, növényi zsírokat és fehérjét. A napraforgó megköti a talajba került mérgező anyagokat és vele együtt, ezek is eltávolíthatók a területről. Nos, arra figyeljünk, hogy a gyógyászatra felhasznált gyökerek ne ilyen talajból kerüljenek ki, keressünk olyan napraforgót, ami lehetőleg nem volt előzőleg vegyszerezett földbe ütetve, hanem ha van olyan szerencsé, és tudunk ilyenről, akkor Szűzföldbe ütetett napraforgót keresünk arra a folyamatra, amit az imént javasoltam. Az az érdekesség tartozik még ide, hogy még a radioaktívan szennyezett talajokon és vizekben is használták például Csernobilban, illetve az olomtartalmú talajokon, hogy megkösse a szennyeződéseket. Nincs még egy olyan élelmiszer növény, amely annyi vasat tartalmazna, mint a napraforgó. A mélyreható karolgyökereikkel napraforgók nagyon jól lazítják az alsó talajrétegeket is. Hát megtörténhet, hogy a gyökereik akár 4 méter mélyre is lejuthatnak. És régészeti leletek bizonyítják, hogy az ember már 5000 évvel ezelőtt is fogyasztotta a napraforgó magját. Minden napraforgó több ezer pici virágból áll, a sárga szilmok és a barna központok egy-egy virágot jelentenek, egy nagy napraforgó tányérban akár 2000 darab is lehet. Ha a lakásban szeretnénk gyönyörködni benne, és a vázába szeretnénk tenni, azt kora reggel szedjük be a kertből, mert délutánra összehúzódik a tányírja. Még érdekesség, hogy őshatája Észak-Amerika, amit egy 1000 éve háziasították, az emberiség gyorsan felfedezte, hogy nem csupán a virág szép, és a pirított magja finom, hanem megtapasztalták, hogy étolaj is nyerhető belőle, ugye 2014-ben 1,7 millió hektáron ültettek napraforgót, például az Egyesült Államokban, többségét Észak-Dakotában. A napraforgó magja, a madarak kedvenc eledele, tolasbarátaink tőlünk is jobban, tehát nálunk is jobban kedvelik, és ezt a kert madáretetőben, főleg a téli hónapokban mindannyian megcsodálhatjuk. Egy napraforgó átlagosan 1000-2000 magot tartalmaz. Ha egy napraforgó tányér magjait megpirítjuk, új ideig lehet szocizni bizony abból. Jelenleg mindegy 70 féle napraforgó fajta ismert a világon, mind a görög szóból származó Helianthus nemzetséghez tartozik, de az egyes fajták formája egészen eltérő lehet. Hát a Helianthus a Helios nap. Tehát ez a nyelvi magyarázata, hogy miért napraforgó. Vannak, ahol a mag kevesebb, és a sárga szilom hatalmas, és fordítva is lehetett. Van egy érdekesség, hogy a legmagasabbra Németországban nőtt a napraforgó, a rekordot Hans Peter Schiffer gazda tartja, akinek birtokán 9 méter magasra nyúlott a növény szára. Elárulom, édesanyámnak a kertjében is volt olyan, ami bizony 4 méter 20 centi magasra felnőtt. Biztos, hogy önöknek is van ilyen tapasztalata, hogy egészen magas kertek mögül is kikacsingat a napraforgó tányérja. Inkább a virágos változata nőtt nálunk ekkorára. Tudományos kutatások szerint a napraforgó csökkenti a nukleáris sugárzás után visszamaradó toxinokat. Japánban a Fukushima atomerő katasztrófája után például a környéken napraforgó ültetvényeket építettek. A nyálkal lerakódás, izzadás esetén, ha elhúzódó megkülés kínos, a természetgyógyászok a napraforgó teáját ajánlják, prostata probléma, ideggyengesség, magas koleszterinszint, vizelési gondok kezelésére is jó hatású lehet a napraforgó magfogyasztása, akár hagyományos módon nyersen, akár hálózottan, kicsit megtörve, teának főzve. Ennek elmondtam már a receptjét, hogy azt is melegen kell fogyasztani, mert az lartartalma miatt, hanem olyan furcsa íze van, nem jó idegen. A napraforgó szirmok lázcsillapító, nyugtató, vérnyomás csökkentő hatást tulajdonítanak. A néphagyomány epilepsziánál alkalmazza naponta egy maggal többet 30 napig, aztán vissza a napi egyre kevesebbet. Hát ezek a számolós terápiák, nem tudom, hogy van nekik egy ilyen lélektani hatásuk is, az, hogy valamivel ennyi időn keresztül foglalkozunk, és ilyen következetesen betartjuk, az már egy gyógyító hatás, ez több tanulmányban ki volt fejtve, úgyhogy ezt a számolós változatot ki lehet próbálni. A leveleiből, a virágfejből, illetve a friss életmagból tinktúrát is készítenek, amit például malária ellen ajánlottak a népi gyógyászat ismerői, Varó Aladár Béla gyűjtése nyomán, idézem én is. Szirmából készülhet zsedé egy kevés napra forgó maggal. És a napraforgó magból, marmeládból nem hiányozhat a napraforgó szirom, a napraforgó mag, a vízcukor, citrom, citromsav, sáfrányos szepektin és egy csipet szeretet. A kedves hallgatók figyelmét mára megköszönöm, nagyon sok szeretettel kívánok, jó egészséget mindnyájuknak. A Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaim a Csíksoromjai stúdióból. Págerét és Fülöp Lórán voltak. Üdvözlöm szeretettel őket is. Találkozunk önökkel két hét múlva ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Mivel is búcsúzhatnék, amivel szoktam. Tiszta szívvel, jó egészséget kívánok. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése volt.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 55 perc, egy rövid tájékoztató műsor ismertetőben fogjuk zárni mai déli magazinunk műsorát. 13 órától a szeretett lángrózsa főzérét imádkozzuk, majd 13 óra 20 perctől ima békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, 14 órától családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor pedig Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyítse lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja önöket. 16 órától igéző lesz hallható ismétlésben, 16 óra 5 perctől pedig Hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 18 órától szentmisét közvetítünk Tasnád Szántóról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől pedig Segítség gyászolok címmel Hajlák Attila atya műsora lesz hallható. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már a estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és hallgatunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzunk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Mai déli magazin szerkesztették
1: Fülöp Óránd
0: és Pál Gellért. Áldott szép délutánt kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk most Önöket, imádkozzuk együtt a szeretett láng rózsafőzérét és a litániát, felajánlva ezt mindannyiunk kéréseért, szándékaiért, mindenért, amit a mai napon szeretnénk a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni.
1: Jöjj, Szent Lélek, Úristen! És töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk öt szent csebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlánkja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlánkja által.
0: Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által. Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által. Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a külszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden népvezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk.
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a békefejedelme, legyen szeretet a szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus, kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságot szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióban a mai zenés köszöntünkben, akik önökkel tartanak.
1: Balázs Enikő.
0: És Szűcs Tímea. Hívhatnak minket, írhatnak nekünk, köszönthetik a szeretteiket, köszönthetik az ismerőseiket. Önök tudhatják azt, kik a mai napnak a névnaposai, a születésnaposai, azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak pedig a névnaposai, a győzők és a szabolcsok ünnepelnek a mai napon. Ezután kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot, Jóisten áldását és szeretetét az életükre. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket, várjuk, hogy hívjanak minket, hogy írjanak nekünk, hogy köszöntsenek, kívánjanak valakinek egy szép napot, hiszen biztos mindenki örül annak, hogyha gondolnak rá. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a mai listán van. Az első helyen van a Helyes Beattől a Nincs Más Isten, a második László Attilától a Jó Felé, a harmadik Isten Szeret Minden Gyermeket az Árvácska Együttestől, a negyedik Isten Szeret a Magyar Continental Singerstől, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik őket. Hívjanak minket, írjanak nekünk.
1: És már is van valaki a vonalban. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké
2: amen. Köszöntöm a műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni Csíkszeredába, a Rövid utcába Péter Jolánkát, születésnapi alkalmába, a Hit Remény szeretet jegyébe, a kedves családjával együtt. Ezt kívánja tiszta szívből Jutka. Valamint szeretném köszönteni Ferenc Győzőt, mivel nagyon-nagyon sokszor betelefonált, és olyan megható szavakkal illet, hogy igazán megérdemli, valamint a Mária Légiós testvéreimet a Bűnösök Menedéke csoportjából. Köszönöm szépen minden elhangzó dallal, az dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
1: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, áldott szép délután kívánunk.
0: Továbbra is várjuk, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek. Használják ki a lehetőséget, hogy most bejuthatnak a műsorba.

0: És telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Tetszik a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké elmond.
1: Szeretném köszönteni Gyergyó Hodoson, Honpot Annát, a komámasszonyomat. Jóisten, a közelgő születése napja is következik. Jóisten, adjon neki jó egészséget, békességet, szeretetet családjával együtt. Azt kívánja a komámasszonya. És ha lehet, László Attilától egy dallal. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessük a Jézus.
0: Mindörökké amen, mi is köszönjük hívását, Isten éltesse az ünnepeltet.
2: Üres a vonal és üres a postcsaláda is, ezért akkor következzék is a László Attila dal, melynek az a címe, hogy a jó felé, hallgassák szeretettel.

0: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni Madéforban, Köves utcából Szabó Poni nénit, egészséget, békességet, szeretetet a családja körébe, ezt kívánom, valamint Mennyinek, Évikének, felgyógyulást kívánunk, a Madéfoldi Élet a Lélekben imacsoport minden tagja. Várunk vissza Éva gyógyulást. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását.
2: Érkezett üzenetünk is. Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakot, elküldtem az én angyalom egy pillanatra, de figyelj rám, mert az én nevembe boldog névnapot kíván. Ezzel a kis verssel én is szeretném köszönteni Gyimes Bükkbe Kánya Péterné Annát névnapjára. Jóisten áldja meg sok egészséggel és szeretettel az idős korhoz, minden jót, és még köszöntöm Gyica Karolynét, Károlyné Annát, neki is kívánok a Jóistentől sok boldog névnapot. Jóisten éltesse a köszöntötteket. Nagy szeretettel köszöntöm Székely Szentkirályon Miklós Szabolcsot névnapja alkalmából. Sok örömöt, boldogságot, egészséget kívánok neki, a Jóisten éltese sokáig névnapján, ezt kívánja a skapuláris csoport. Isten éltesse a köszöntöttet.
0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Mit értettünk a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a zenés üzenet összes énekével szeretném köszönteni Gyimes és Sörökön Ferenc Annocskát, volt óvónőnket. Azt kérem a Jóistentől, hogy segélye meg, éljen sokáig, tartsa meg egészségben őt is és a családját is. Éjszokáig Annocska. Isten fizesse meg, hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse az ünnepeltet.

Ismét következzék egy dal, mivel üresek a vonalak és üres a postaláda is. A helyes bítől a Nincs más Isten, hallgassák szeretettel.

0: Még van egy kis idő a mai zenés köszöntőből, így továbbra is bíztatjuk, hívjanak, írjanak nekünk.
1: És már is telefonálót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon szépen köszönöm Patak Ervin Óti Ilunkának a köszöntését. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
1: Mindörökké, amen. És nagyon szépen köszönjük, hogy jelezte.
0: Isten éltesse Önt, és áldott szép napot kívánunk. Érkezett egy üzenetünk, és sok szeretettel köszöntöm Hidegségen. Kaktar Annácskát és Főce Anácska nénit, Barackoson Gábor Annát névnapjuk alkalmából, kisé megkésve, de annál nagyobb szeretettel. Isten áldja meg őket minden jóval, jó egészséggel, békével, és minden jót kívánok nekik, ezt kívánja Marika. Isten fizesse, Jóisten éltesse a kedves köszöntötteket.
1: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió.
3: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretném én is köszönteni Pálfalván Zidáru Annát és Bojtor Anikó, valamint Sepsi Szent Györgyön a volt osztálytársnőmet, Gergely Annacskát, névnapjuk alkalmából. Hát én a tegnap és tegnap előtt mindig hallgattam a rádiót, de egyszer mi se volt, és egyszer pedig a rózsafűzét imádkoztuk, és én úgy értettem meg, hogy nem volt ilyen szívküldi tegnap, meg tegnap előtt. Ezért kívánok én ezeknek a drága szeretteimnek a Jóisten áldását, békességet, szeretetet, egészséget és minden jót. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, és örülünk, hogy most élt ezzel a lehetőséggel. Áldott szép napot kívánunk.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, következzék akkor most egy újabb dal. Kedves gyerekek, a következő dalt nektek szeretném küldeni az Árvácska Gyermek Együttes előadásában. Isten szeret minden gyermeket, hallgassátok szeretettel!

0: Most már tényleg csak néhány percünk van a mai köszöntőnkből, és van is velünk egy kedves telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
2: Nagy szeretettel szeretném köszönteni Csíkszeredában Bálint Onnát, névnapi alkalommal van kicsi megkésve, de annál nagyobb szeretettel. És hidegsége minden onnan évre hallgató ismerősünket, a Jóisten éltessé sokáig. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, köszönjük hívását, Isten éltesse minden Onnát.

Betlen falván köszöntöm Iruskát, minden dallal tovább jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére. Irén írta ezt az üzenetet.

0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Én szeretném köszönteni Csíkszeredában Ferenc Győzőt, én napja alkalmából. A Jóisten áldását kérem életére, erőt, egészséget, kitartást a mindennapi keresztviselésben. Örvendek, hogy az egyházközségünknek kántora volt, mindig büszke vagyok rá, és nagyon örvendek, ha hallhatom a hangját. Isten áldja még egyszer, és minden névnapos köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, Isten éltesse az ünnepeltet.

még mindig van pár perc, amelyben lehetőségük van a hívásra vagy az üzenetnek a megírására. Ha ezt még megteszik, most az elkövetkezőkben még bejuthatnak a műsorba és köszönthetnek. Várjuk a hívásaikat, várjuk az üzeneteiket.

0: telefonálót kapcsolnánk, de megszakadt a vonal.
1: Aki letette a telefont, hát Isten éltese így kimondatlanul, és az ő köszöntötteit is mindenkit, aki a mai napon ünnepel, vagy akár a hét folyamán születésnapot, napot, névnapot, fontos évfordulót. Isten áldását kérjük minden ünnepeltre, és biztatjuk önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hogy ezt a mai szép délutánt is együtt tölthessük. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
0: Balázs Zsenikő.
1: És Szűcs Tímea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei. Hogyan lehet jól szeretni a felnőtt gyermekeinket? Meddig segítsük, és honnantól válik a segítség esetleg teherré a felnövekvő gyermek számára? Mit kezdjen egy házaspár az üresedő fészek csendjével? És hogyan lehet mindezt hittel, Istenbe kapaszkodva megélni? Mai beszélgetésünkben többek között ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel. Bízunk benne, hogy sok szülő magára ismer majd, és talán megerősítést, vigaszt vagy reményt kap. Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amibe tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobb lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kisunokánk, most már egy hetes, a kisebbik fiunk pedig gondoljuk, hogy tovább fog tanulni, úgyhogy és akkor nagyjából kirepül a családi fészekből.
0: Visszatekintve, hogy látjátok, mi bizonyult nehezebbnek? Nevelni a gyerekeket, vagy elengedni őket?
2: Én személy szerint úgy érzem, hogy a nevelés az úgy jött ösztönösen, hogy jöttek a mindennapok, meg egyik gyerek a másik után jött, ezt így feladatnak éreztük, megfelelni napról napra, törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az

0: ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre, viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már picikortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még két gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött és újra ment vissza, akkor integettünk neki az ajtó előtt, és emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küszködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság, már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jófele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, ő azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jóisten úgy tenni akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, mind teljesen a mi gondolásunk szerint ment. Az elengedés az bizafájt nekem is, és még mindig. De most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, vagyis hárman a Jóistennél.
2: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
0: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is, én mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál, és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy 7 gyerek, gondoltuk, hogy 7 gyerekünk lesz. Hát 3 gyereket tudtunk fölnevelni, volt 2 veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
2: Értsem azelőtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
0: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál, vagy amire elhívja a Jóisten, hogy abban boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már, bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek, és ez, ugye ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
2: Hogy látjátok, hogy hol van a határa szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
0: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedést neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg
1: milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formában irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, és mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formában, valamilyen csoportokban, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásak voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időben, hát templomba se igen szabadott menni, de szülők úgyis becsempésztek, elvittek. Még sőt, gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt adtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult. Nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, jössz össze, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőben nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnepnap, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
0: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt, hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét, mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igen, ne lehet válaszolni. Biztos, hogy ha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. Így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
2: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
0: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, akkor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem. Meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk kell belőle. Persze imádkoztunk, kértük, hogy egészséges legyen, utólag csodának épp meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súlyjal született, hogy azóta sem volt semmi probléma. Állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjéba, és a lelkivezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
1: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérbe nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, hanem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jönni, nem kell segíteni semmit, csak együtt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jó működik, úgy a veinkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
0: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
2: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
0: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon az a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, még nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rá tapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
1: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen férjük meddig katonáltam, aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Hogyha nem egy huron pendülnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyermek kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált volna, mivel, hogy igen szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. Ezzel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ők családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg ha gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi sem erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy ne most tikibe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, hogy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére.
0: Én még egy annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adj a társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ide álljon, meg oda álljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korban. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi, mint szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik, nagyon sok embernek a nevelése benne van mindannyiunk gyerekében.
2: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szépen köszönjük.
0: Isten fizesse a felkérést. Köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
1: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő, csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimam. Az elengedés fájdalmas is lehet, mert a szeretet mindig kötődést jelent. De közben annak a jele is, hogy amit éveken át építettünk, lassan önálló életre kell. Talán ez az egyik legnagyobb hitpróba egy szülő számára, rábízni gyermekét nem csak az életre, hanem végső soron az Istenre. Köszönjük vendégeink őszinte gondolatait és tanúságtételét. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor végén most kérjük együtt a mennyei atyát, adjon nekünk, szülőknek bölcsességet, békét az elengedéshez, és őszinte szeretetet, amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztess arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében, a félelem és a támadásokig jutottunk el. Azt olvastuk a 14. versben, a 4. fejezetben, hogy ne féljetek tőlük. A nagy és rettenetes útra emlékezzetek. Előzőleg olvastuk, hogy imádkoztunk és őrködtünk, mert féltünk tőlük. Azt mondja Nehemiás, ne féljetek tőlük. Szó volt Izaiás könyvéről, hogy ki vagy te, hogy félsz embertől, emberfiától. Szó volt arról, hogy nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Úr. A félelem megbénít, a félelem hitetlenség, a félelem nem méltó a hívő emberhez. Erre nem akarok visszatérni, de ne féljetek, és nem csak az emberektől, nekünk úgy kell azokra a szellemi hatalmaságokra is nézni, hogy lefegyverezte Krisztus a fejedelemségeket és a hatalmaságokat. Tehát az életünket érő sötét támadások, amiket magunk sem tudunk, hogy honnan jönnek, hirtelen jönnek, ne rémüljetek meg. Meg ne rémüljetek a tűztől, ami a megpróbáltatás véget támad köztetek. Ne féljetek, hányszor mondja a Szentírás, ne féljetek. A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek. Ha térjek még ki valamire, nem csak ilyen kívülről való támadás jött, nem volt belső támadás is. Fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Ezt olvastuk a 10. versben. Előző versekben olvastuk korábban, hogy a félmagasságig már felépítették a kőfalat. Akkor most egyszerre csak, pont akkor, amikor az ellenség is életre hallára támadott, hogy közikből megyünk, leüljük őket, pont akkor úgy érezték, hogy ellerőtlenedtek a karjaik. Hogytán van ereje a teherhordónak és rengeteg a rom. Pedig már nem volt annyi, mint amikor elkezdték, a felét már megépítették. A rom sok, azt mondták, most képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Tehát van ilyen is, amikor eljut odáig egy hívő ember, hogy amikor gúnyolják, csúfolják, akkor még örül is. Boldog az Úrban, van ereje, és amikor a legjobban kellene, hogy legyen ereje, akkor elhagyja. Nem tudok építeni tovább, hogy tudok tovább járni az Úrban, hogy tudnám én ezt a sok mindent magamban. Úgy érzi az ember, hogy csupa rom, és összevisszaság az egész élete, egy romhalmaz, por, minden ledülve, képtelen vagyok építeni, képtelen vagyok az Úrral járni, nem tudom, hogyan kell tovább. És akkor jött egy még súlyosabb belső támadás, hogy eljöttek hozzánk mindenfelül a zsidók, akik az ellenség mellett laktak, akik ők mellettük laktak, és nekünk tízszer is mondták, hogy térjetek haza. Olvastuk a 12. versben, tehát Asdod környékén is laktak zsidó emberek, ammoniták környékén is, Tóbiás ismerősei között is, és ezek megtudták, hogy mire készülnek. Nagy jó indulattal eljöttek, és megsúgták nekik, hogy nézzétek, jobb, ha hazamentek, jobb, ha mindent abba hagytok. Olyan összeesküvés van ellenetek, hogy nektek végetek van. Mentsétek az életeteket, és hagyjátok, ahogy van, menjetek haza. Nehemiás azt mondta, hogy nem. És megint jöttek, tízszer is jöttek, és tízszer is azt mondták, hogy hagyjátok abba, menjetek haza. Nem az ellenség mondta, hanem a saját testvéreik mondták. Olyan volt ez, mint amikor az Úr Jézust érte a támadás a szeretett tanítvány Péter részéről, amikor nem ment fel Jeruzsálembe, és azt mondta, hogy most az emberfia a bűnösök kezébe kerül, megfeszítik, harmadnap feltámad. Többször mondta, háromszor, akkor Péter elé járt, és azt mondta, ilyet nem mondj, hogy te a pogányok kezébe a kerülsz és megfeszítenek, ilyet nem mondj, az Isten mentse meg ettől, ilyen veled nem eshetik meg. És mit mondott erre az Úr? Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, csak az emberi dolgokra. Valamikor a Sátán mindent felhasznál. Felhasználhat ilyen dolgokat is, tudtán kívül, aki a legközelebb van az emberhez, szeretteit is, hogy nézd, annyi az ellenség, olyan sok a rom, olyan kevés az erő. Legyen az emberben egy olyan érzés, hogy abba hagyom az egészet, nekem ez nem megy. És akkor előállt Nehemiás, és azt mondta, ne féljetek. Érdekes, hogy mire figyelmeztette őket. Harcoljatok az Úrra, emlékezzetek, ez volt az első.
harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, házaitokért. Nagyon meggondolandó, amit mond az ige, ha egy hívő ember életében kiábrázolódik Krisztus, ha felépül az a város, az a Jeruzsálem, hogy felépülnek a kapuk, minden ékes lesz, és jó rendben minden megszentelődik, és látszani fog rajtunk Krisztus élete, akkor ez nem csak nekünk haszon, nem csak nekünk erősség, hanem fiataljainknak, gyerekeinknek, házastársunknak és egész házunk népének. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma veletek imádkozom a békéért. A jó és a rossz harcol egymással, és uralkodni szeretne a világban és az emberi szívekben. Ti legyetek a remény és az imádság emberei, és legyen nagy bizalmatok a Teremtő Istenben, akinek minden lehetséges. Kicsi gyermekek, uralkodjék bennetek és körülöttetek a béke. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, kicsi gyermekek, hogy öröm legyetek mindazok számára, akikkel találkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. Azt hiszem, hogy van, amiért felajánljuk ezt a mai irgalmasság rózsafűzérét, hiszen aki követi az eseményeket, az látható, hogy Medjugorjéban milyen csúnya dolog történt, hát imádkozzunk az elkövetőért, és imádkozzunk azért, hogy rend legyen, hogy béke legyen, és szeretet legyen közöttünk, hiszen most tényleg az a legfontosabb, hogy imában hordozzuk az ottaniakat, és kérjük a Jóistennek a bocsánatát minden rossz tettért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Ezt a rózsafőzét felajánlom testvérem, tudjon aludni éjszaka, és ne romoljon az állapota, imádkozzunk együtt.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenre
2: kérlek. Én is ezt az irgalmasság rózsafűzét fel szeretném ajánlani Dezsán Dumitru lelki üdvét, aki a tegnap adta vissza lelkét a teremtőjének, a családnak őszinte részvétén, imádkozik érte osztálytársa, 1975-ben, 76-ban együtt jártunk iskolába, Ilonka Madifolvárról. Nyugodjál békével, Isten fizesse, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, és imádkozzunk együtt minden az összes elhonyt hozzátartozónkért.
0: Ezt a rózsafőzét felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja a hidegségről.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Ezt az Irgalmasság Szent Rózsafűzérét fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmet is. Az összes hozzám tartozó megvolt szívőjét, különösképpen a férjemét, akit hétfőn temettünk, miatti temetőbe, adjon a Jóisten az egész halottunknak örök nyugodalmat. Kérem az Úr, hogy fogadja be a férjem lázik az ő szentséges szent szívébe, a szüzanyát kérem, ölelje át azokon az ismeretlen szájokon, ahol kell járni, mert már itt a földön nem tudok járni. Isten fizesse meg, hallgatta. Adjon a Jóisten az egész halottainknak örök nyugodalmat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
0: Mai imákat felajánlom a családomért és önökért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen.
1: Szeretettel is tiszteltek, köszöntöm a drága műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzést felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, és szeretet, egészség, békesség legyen a családba, Mária Rádió nagy családjáért, lelki testvéreimért, világbékéért, halottaim lelki üdvéért, hitünk erősödéséért, és a medjugorjai szomorú hír halatára. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve, Isten tudott a lehetőséget.
0: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, mi is áldott szép délutánt kívánunk, imádkozzunk együtt.
2: Drága jó Istenem, segítsd meg a családomat és a fiam, találjon egy hozzáélő barátnőt, és sikerüljön a tanári állást megkapja, imádkozzunk együtt. Férjem egészségért és az ő gyógyulásaért, műtét utáni felgyógyulásért kérem a Szűzanya oltalmát. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja.
0: Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmaság rózsafüzeli cél szeretném ajánlani a drága jó testvérmét, akit 13 éve kísértik utolsó útjáról. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. És a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugarról lelkünkben, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szavait. Áldott szép délután kívánunk.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a békéért és a szeretetért, és háláért, a mai napért, Jézusom, bízom benned, Erzsébet írja Gyimesből. Rózsafűzőt felajánlom családomért, egészségért, lábam gyógyulásáért, fiam szerencséért, segíts a Szűzanya további terveiben, valamint egy jó társért az ő számára. Felajánlom a rózsafűzőt minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról.
0: Telefonálót kapcsolunk, halló, Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm önöket. Én a rózsafűzért nagy-nagy szeretettel, hálából ajánlott el. Szeretett családtagjaimért, lelki testvéreimért, a Mária Rádió stúdióinak munkatársaért, önkéntes munkatársaért, sőt, ismeretlenért is. Akik annan névnek alkalmából engemet felköszöntöttek bármilyen formában. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feltétel nélküli szeretetét, és azt is, hogy egyben a irgalmasság testületi cselekedete is gyakorolták irántam. Imával köszönöm mindenkinek, kívánom, hogy a Jóisten őket is éltesse sokáig, és ők is részesülhessenek olyan nagy örömökben, mint amiben engem részesítettek. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük kedves gondolatait.
2: A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért, köszönöm az imákat. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért, és azért, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek és minden rossznak. Márkusz gyógyulásáért, jóorvosi eredményekért, a daganatos betegségből, az ő egészségért családnak sok erőt, Isten kegyelmét, menjem jó útra téréséért, fiam egészségért, hite megerősödésért, áldásért ajánlom fel ezt a mai rózsafűzért.
0: Telefonálót kapcsolunk, halló, Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Azt az irgalmas rózsafűzést szeretném felajánlni a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, az elhunyt hozzám tartozó halottaimét, valamint a háború megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáit, a Mária Rádió munkaközösségét, és Isten segélye meg őket. A minden beteg gyógyulásáért, valamint a most 12 éve múlt elhunyt feleségemnek a lelküdvéjét, hogy ő is legyen örökni utalmat neki. Köszönöm szépen, dicsőtessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt az összes elhangzott szándékért.
2: Mai imád felajánlom férjem gyógyulásáért, a Mária Rádió minden munkatársáért és halottaim örök nyugalmáért. Az Irgalmasság rózsafőszerét felajánlom férjem megtéréséért és fontos szándékokért. Felajánlom rózsafőszerét a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességét a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért imádkozom. Édesanyja írja, ez a rózsafűzért felajánlom, Dobos Rozália lelke üdvéért imádkoznak érte testvére és a családja. Az Irgalmasság rózsafűzért felajánlom, és önökkel imádkozom a gyermekeimért, kélek Jézuson fogd a kezüket, vezest a helyes úton, hogy el ne tévedjenek, bízzanak a Jóisten segítségében, vezest a hosszú úton, szűzanyánk takart be védő palástoddal, édesanyjuk imádkozik értük, Isten fizesse. Testi lelki gyógyulásért ajánlom fel a rózsafűzért.

0: Ezt az irgalmasság rózsa főszerét önökkel együtt imádkozva felajánlom szédüléseim elmúlásáért, kislányom bátorságáért, édes drága Jézusom, bízom benne egy-két kisgyermekes édesanyja.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Mi halljuk ön?
2: Halló.
1: Igen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsaküzét én szeretném ajánlani saját magam gyógyulásomért, a fiamért, hogy szerencsésen érjenek külföldre, unokájaimért, pápánkért, kispapokért, orvosokért, a hozzám tartozó halottaimért, Mária Rádió fönnmaradásait, a világ békéjét. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozunk együtt az összes elhangzott szándékért.
0: Ezt a rózsafőzért és a mai nap összes szent miséjét szeretném felajánlani a szűzanya szándékára, a gyermekeim, unokáim testi-lelki egészségért, külföldön dolgozó nagyfiamért és munkatársaiért, magamért elhunyt szeretteim lelke üdvéért, és azon lelkekért, akikért senki sem imádkozik. Köszönöm, egy szerető édesanyja írja Székelyudvarhelyről.
1: Halló, Mária Rádió. Vágyjuk, hogy visszahívjon, kedves hallgató, mert megszakadt.
0: Fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, egy édesanya írja.

0: Aló, Mária Rádió.
1: Aló, igen. Mi kérdezték az Úr Jézus
0: Krisztus? Mindörökkémmel.
1: A mindvalmaságúra fizérét felajánlom, hálából a kapott a gyermekét, neki lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki tűzőjét, újra a békéjét. Három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Mi kérdezték az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökkémmel, mi is köszönjük hívását. Imádkozzunk együtt.

0: van pár perc a mostani ima szándékfogadásból, még megírhatják üzeneteiket, vagy hívhatják az élő műsor telefonszámait, ha szeretnének még bejutni a mai műsorba, és valamiért imádkozni, várjuk hívásaikat, várjuk az üzeneteiket.
1: Kapcsolunk is egy telefonálót, halló, Mária Rádió.
2: Halló. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafüzét és a Szent Misét szeretném ajánlani. Családom minden egyes tagjának az egészségét, gyógyulásunkért, bűnöink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a hozzám tartozó halottaimért, világbékéjét, az úton levőkért, a lábam gyógyulásáért, az unokám gyógyulásáért, a lányom gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt.
0: Minden imát és szentmisét felajánlok a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért. Nyugodjatok békében, az Úr Jézus szent nevében imádkozik volt szomszédotok Betlen falváról. Vegyem egészségért, nehéz munkahelyi gondjai megoldásáért, áldásért a munkájára, oltalomért az ellenségtől ajánlom fel a mai imát.
1: Halló, Mária Rádió.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz, és bízva a közös ima erejébe, hálából szeretném felajánlni a mai nap imáit, rózsafűtéreit, a kapott sok-sok kegyelemért, valamint leányaim vizsgáinak jó eredményekért, családi békéért, családom minden tagjának egészségéért, nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.

imádom a rózsafőzét és minden imád a családomért, a drága szüleimért, aki Anna névre hallgatott, az örök álmokat alusszák, és a kereszt szüleimért is, ők is a temetőben pihennek, nyugodjanak békében, a keresztlányuk írja Székely udvarhelyről. Minden imákat és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjatok békében, az Úr Jézus szent nevében, udvarhelyről jött ez az üzenet is. Imádkozzunk együtt, mind a kimondott, mind a ki nem mondott szándékokért is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, mindannyiunk kéréseiért, mindannyiunk szándékaiért, amelyeket a mai napon is a Jóisten elé hozva szeretnénk imádkozni. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben. Hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, az elmúlt műsorban egy újabb sorozatot indítottam el a sérült Isten képekről és azok gyógyításáról, és beszéltünk a csalódás által okozott Isten mérgezésről, a negatív istenképek által okozott mérgezésekről. Ma tovább megyünk, és a fanatizmus által okozott Isten mérgezésről szeretnék egy pár gondolatot. Tudjuk, hogy nem csak iszlamista terroristák léteznek, hanem keresztény fanatikusok is, akik nem átalnak meggyilkolni abortuszt végző orvosokat, vagy uszító jelszavakkal szídalmazni széles társadalmi rétegeket. Az erőszak nyelvét beszélik, és a tetlegességtől sem riadnak vissza. Az a végzetes bennük, hogy Isten nevében követnek el erőszakot. A fundamentalizmus természetesen nem azonos a fanatizmussal. A fundamentalizmus szó a latin fundus szóból származik, amely azt jelenti, hogy föld, földterület, talaj, alap. És a fundamentalisták szeretnék szilárd alapra építeni a hitüket. Ez még nem lenne baj, de néha annyira szilárdan állnak a maguk alapján, hogy mozdíthatatlanná válnak. Csak a földre néznek, fölfelé nem. Felcserélik Istent a róla szóló dogmákkal. A betűt nézik, és nem a szellemet. A fanatizmus szó a latin fanum szóból származik, amellyel a rómaiak a szentet jelölték. A latin fanaticus szó azt jelenti, Isten által megragadott és tomboló lelkedésbe ejtett személy. Tehát misztikus kifejezés ez, azt az embert írja le, akit Isten egészen mélyen megragadott, és aki extázisba esett. Ma azonban korunkban ez a szó negatív jelentést vett föl. Aki tomboló lelkesedésbe esett, az nem látja a valóságot, túlteszi magát minden törvényen és parancson, és ugyanakkor az emberek szükségletein is. Hogyan jön létre a fundamentalizmus, vagy éppen a fanatizmus? A fundamentalizmus kút fején és sokszor az elbizonytalanodás áll, a félelem a fenyegető világtól, vagy attól, ami saját lelkében szorongatja az embert. Anselm Grün írja le, hogy, és mondja el, hogy spirituális kísérője volt egy nagyon merev, fundamentalista fiatal embernek. És amikor szemügyre vették az életet, elmesélte, hogy az apja mindig távol volt, és semmiben nem támogatta őt. Az édesanyját túlterhelte a gyereknevelés. Kora gyerekkorától élt benne a félelem, hogy el fog zülleni. Nagyon szoros abroncsra van szüksége, hogy felül tudjon kerekedni a félelmén. Eszerint a fundamentalizmus a lélek egészséges reakciója is lehet a kívülről vagy belülről jövő fenyegetésre. Mint egy apapótlékként működik. Az apának ugyanis az a feladata, hogy gyermekei támasza legyen. Ha nincs jelen olyan apa, aki megtartaná a hátamat, akkor gerincpótlékra van szükségem. Ezt a szerepet gyakran az ideológia, a fundamentalizmus tölti be, tartást ad. De félni lehet attól, hogy egyszer csak túlfeszessé válik ez a tartás. Szűk abroncsá lesz akadályává a másokkal való kapcsolatteremtésnek. De egyre inkább beszűkíti az embert, és végül lehasítja az életről. Az ilyen fundamentalista ember abroncsát nem szabad összetörnünk, különben valóban elzüllik, és nem szabad elvennünk tőle fundamentumát, mert akkor nem lenne, ahol megvesse a lábát. Csak abban segíthetünk neki, hogy belsőleg megerősödve többé ne legyen szüksége a szűk abroncsra és a betonozott alapra, hanem szabadon állhasson a földön, és ott meggyökerezhessen. Akkor fölfelé fog növekedni, mint a fa, amelynek koronája az égbe nyúlik. A belső és külső fenyegetéstől való félelem a fanatizmus révén könnyen párosulhat hatalomvággyal és erőszakossággal is. a fanatikus személy, azzal ellensúlyozza az agresszivitásától való saját félelmét, hogy kifelé irányítja agresszióját, mégpedig Isten nevében. Ha azonban vallási képekkel töltöm fel agressziómat, akkor az vakká válik, és többé nem ismer határt. Észre sem veszem, és vétek vallási nézeteim ellen vakká válok nagyzási hajlamaimra is. A fanatikusok valójában kicsi bizonytalan emberek, akiknek hiányos az önbecsülésük, kénytelenek nagyzási fantáziákba menekülni, hogy túltegyék magukat a hiányosságon. Egyszer aztán kisülnek ezek a nagyzási és hatalmi fantáziák, és álmokfutáshoz, terrorcselekményhez, vagy a szélsőséges erőszak más formáihoz vezetnek. Ahhoz, hogy az ember megengedhesse magának mindezt az erkölcstelenséget, ellenségképre van szüksége. Ellenségnek fog bélyegezni mindent, ami idegen, ami másfajta, főként más vallásokat. Ez az ellenségkép aztán feljogosítja a fanatikus embert, hogy féktelenül gyilkoljon, és az emberiesség minden törvényét megszegje. A fanatikusoknak sosem volt valódi Isten tapasztalatuk, mert aki tényleg megtapasztalta Istent, az alázatossá és szerényé válik, és tudatában lesz saját emberi kicsinségének. A fanatikusok visszaélnek a vallással, hogy hódolhassanak saját nagyszerűségüknek, és annyira elkápráztatja őket ez a nagyszerűség, hogy nehezen győzhetők meg az ellenkezőjéről. A fanatikusok gyakran élnek a demagógia eszközeivel is. Gyűlöletet szítanak az ellenséggel és az idegenekkel szemben. Fanatikus cselekvésre bújtogatnak. A fanatizmus a szavakkal kezdődik. Az ilyen ember nyers és agresszív szavakat zúdít másokra, az idegenekre, a külföldiekre, az ellenségre. A fanatikus végső fokon fél mindentől, ami idegen, mivel nem mer szembenézni a saját lelkében megbújó, idegen és ismeretlen elemekkel. Képtelen meglátni saját árnyoldalát, ehelyett mindent, ami homályos, ami sötét, másokra vetít ki, hogy azután jogot formáljon magának megsemmisítésükre. Ezen a ponton találkoznak a fundamentalisták és a fanatikusok. A fundamentalisták azért ragaszkodnak szilárdan a maguk igaz hitéhez, mert félnek mindentől, ami számukra idegen. Félnek a saját árnyékuktól is, és mindent démoninak kiáltanak ki, ami hitüknek ellentmondani látszik. Mindenütt az ördögöt szimatolják, és amint megsejtik valahol, feljogosítva érzik magukat, hogy minden eszközzel fellépjenek ellene. A fanatikusok és a fundamentalisták vagy bizonyos praktikákban vélik felismerni az ördögöt, például a homeopátiában vagy a bizonyos emberekben, aztán könnyen rájuk támadnak, mivel az ördög elleni harc nevében megengedett a radikális fellépés bárkivel szemben, akit az ördög vezérel. A fanatikusok vagy a fundamentalisták nem veszik észre, hogy végső soron a saját lelkük mélyén lakó ördögtől félnek. Bizonyosságokat saját lelkük bizonytalansága árán veszik meg. Ahelyett, hogy szembenéznének saját árnyoldalukkal, bizonytalanságukkal, agressziójukkal, kétségeikkel, félelmeikkel, másokra vetítik ki azt, és ellenük fordulnak. A fundamentalizmus és a fanatizmus sebét az alázat útján lehet gyógyítani, vagyis úgy, hogy az ember szembenéz a maga teljes igazságával. De ahhoz, hogy az ember alázatosan szembenézzen a saját igazságával, bátorságra van szüksége. Kedves hallgatók, egy szép dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent a spirituális visszaélések által okozott Isten mérgezés. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk az Isten mérgezés, Isten mérgezések által okozott nehézségekre, vagyis spirituális visszaélések is léteznek. Ezt a jelenséget főként a szabad egyházi teológusok írták le. Akkor van vele dolgunk, ha egy spirituális kísérő pap vagy lelkipásztor, netán egy spirituális barát saját szükségletei érdekében visszaél a kísért személy vagy barát bizalmával. David Johnson így határozza meg a spirituális visszaélés fogalmát. A spirituális visszaélés hamis bánásmód azzal az emberrel, akinek segítségre, támogatásra vagy lelki megerősítésre van szüksége. És azt eredményezi, hogy az érintett embert meggyengítik vagy gátolják lelki életében. Ez nagyon általános meghatározása a spirituális visszaélésnek. Visszaélésről beszélünk, ha a spirituális kísérő arra használ egy másik embert, hogy ellenőrizze őt vagy uralkodjék rajta, tekintet nélkül arra, hogyan hat ez az illetőre. Maga Jézus a farizeusokat intve igen kemény ítéletet mond a spirituális visszaélésről. Ott fedezi föl, ahol a lelki vezetők túl nehéz terheket raknak mások vállára. A farizeusoknak a szemükre veti, hogy a kis ujjukat sem mozdítják a terhek könnyítése érdekében, vagy azért, hogy elviselhetőbbé tegyék az emberek életét. Ehelyett olyan követelményekkel terhelik meg őket, amelyeket ők maguk nem teljesítenek. Ha egy spirituális kísérő vagy egy vallási rendszer nem segít az embernek élete terhét hordozni, hanem elvárásaival nyomasztólag hat rá és kiszívja erejét, akkor spirituális visszaéléssel van dolgunk. A legkeményebb szebrehányás, amelyet Jézus a farizeusoknak tett, így hangzik. Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s az oda igyekvőket sem hagyjátok bejutni. A spirituális értelemben kereső embereket a spirituális visszaélés megakadályozza abban, hogy a maguk útját járják, és bemenjenek a mennyek országába. Abba az országba, ahol Isten uralkodik bennük, ahol Isten áll a középpontban. Ehelyett a kísérő vagy a vallási rendszer törvényei és szabályai válnak a kísért személy életének középpontjává, és meggátolják abban, hogy felfedezze saját életének titkát és karizmáját. Még élesebb Jézusnak ez a szemrehányása. Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s ha azzá lett, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Olvashatjuk Máté 23. fejezet 15. versében. Azokat az embereket, akik túlzott missziós buzgalommal a maguk útjára akarnak terelni másokat, az a veszély fenyegeti, hogy saját sémájukat erőltetik rájuk. A pokolba taszítják őket ahelyett, hogy megnyitnák fölöttük az eget. Folytonos kínná teszik az életüket ahelyett, hogy hozzáférhetővé tennék számukra a Krisztus által ígért életet. David Johnson és Jeff Van Fonderen leírja azoknak a rendszereknek néhány ismertető jegyét, amelyekben spirituális visszaélés folyik. Ezekben a vezetők például nagy súlyt fektetnek hatalmi helyzetükre, mindenkitől engedelmességet és alázatot várnak el. Ahelyett, hogy lehetővé tennék a lelki növekedést, egy oldalon a korrekt külső viselkedésre összpontosítanak. Kimondatlan szabályok vannak, amelyeket nem szabad áthágni. Ha megneveznék őket, akkor a tagok rögtön fölismernék, mennyire értelmetlenek, ám mivel kimondatlanok maradnak, nagy a hatalmuk, áthágásukat pedig keményen büntetik. További szabály, hogy kívülállóknak nem szabad a közösségről beszélni. A közösségben pedig nem szabad szóba hozni a valódi problémákat. Azoknak, akik visszaélésekkel terhes közegben nőttek föl, nem könnyű szakítaniuk vele. Olyan erős lojalitásra kötelezik őket, hogy nagy félelem és bűntudat lesz úrá rajtuk, amikor felmerül bennük a rendszer elhagyásának a gondolata.
A tekintélyek gyakran megfélemlítik őket, elrettentő intézkedésekkel fenyegetőznek. És aki mégis kilép, azt nyilvánosan megszégyenítik és kitessékelik a közösségből. Radikálisan kizárják, és le kell mondania minden korábbi kapcsolatáról. Minden ideológiai rendszerben előfordulhat ez a spirituális visszaélés. Fundamentalista vallási körökben épp úgy, mint ezoterikus csoportokban. Egy fiatal nő, aki szigorú vallásos nevelésben részesült, elmesélte, hogyan került ezoterikus körökbe. Ott azt mondták neki, hogy ő különleges lény, fény árad belőle, és Jézust látják mögötte. Meglepetéssel vette tudomásul a hallottakat, de zavarba is jött. Más vallási körök a gonosz szellemeket akarták kiűzni belőle. A két irányzat ellenségesen viszonyult egymáshoz, de végső fokon mindkettő visszaélt a benne bízókkal, és a fiatal nőt sikerült is teljesen összezavarni. Ha egy spirituális vezető olyan hatalommal lép föl, amely csak Krisztust illeti meg, akkor bizonyos, hogy visszaél követői bizalmával. A bizonytalan embereket persze vonzza az e fajta hatalom, könnyen rabul ejti őket az, aki pontosan tudja, mi válik javukra. De jön az idő, amikor megérzik, hogy manipulálták őket. Ekkor magát a hitet is elvetik, és már egyáltalán nem képesek tájékozódni. Nem tudják, mire hagyatkozhatnak. Szívesen hinnének, de félnek, hogy ismét csak kihasználják őket. Mindig lelki visszaéléssel van dolgunk, ha a kísérő eszközként használja a kísért személyt a maga céljai érdekében. Követőket, imádókat keres, akik guruként tisztelik. S ha a kísért személy fellázad a neki szánt szerep ellen, a kísérő a bűntudattal kezd operálni. Rossz lelkiismeretet oltani a másikba, ez a lehető legkifinomultabb hatalmi eszköz, hiszen egyikünk sem teljesen ártatlan. Ha valaki alattomosan bűntudatot kelt bennünk, akkor azt az oldalunkat szólítja meg, amely hajlamos a vétekre, és ezzel elbátortalanít. Talán mégiscsak igaza lehet. Talán mégiscsak jobb lenne őt követni. Végül is neki nagyobb a tapasztalata. A ránk bízottak bizalmával nem csak a bűntudat keltés révén élhetünk vissza. Van, aki egyenesen meg is fenyegeti őket. Ha a kísért személy vonakodik engedelmeskedni, így kárhoztatják, majd meglátod, mi lesz belőled. Ha tovább makacskodsz, el fogsz bukni. A végén a pokolban fogsz kikötni. Kárhozott vagy. A gonosz lélek lakik benned, téged a sátán vezérel, ő sugalmazza neked ezeket a gondolatokat. Az ilyen kárhoztatást ostorozta Jézus, amikor a farizeusok ellen fordult. A félénkebb lelkek könnyen megriadnak a fenyegetéstől. Az is előfordul azonban, hogy a vezetők nem a kárhozatot helyezik kilátásba, hanem a szeretet megvonást. Sokan ezt még nagyobb veszélynek tekintik. Ha a saját akaratodat követed, akkor magadra hagylak, akkor majd meglátod, hova vezet az önfejűséged, akkor magadnak kell látnod, hogyan boldogulsz. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallják.

nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut utána, egyedül a könyörülő istené. Az én pályaválasztásom az úgy alakult, hogy hosszú időn keresztül abban gondolkoztam, hogy talán régész leszek. Valami

tulajdonképpen egy kegyelmi állapot, mert nem elég ráhangolódni a hitre, azt kapni is kell, és ez a kegyelem, ez rám valamiért sugárzott. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy amikor sok hárítás után, már belső hárítás után mégiscsak bekövetkezett az, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem azt, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész.

Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Úr Jézus nevével, a messiási címeivel, megtisztelő címeivel foglalkozunk és foglalkoztunk már hosszú ideje, és a katekizmus felsorolta nekünk az Úr Jézus nevét, nevének jellemzőit, és ezek között nyilvánvalóan Jézusnak a személyes neve, mind a Jézus név, mind a Krisztus név fontos szerepet játszik. Beszéltünk arról, hogy Isten egyszülött fia, az Úr Jézus, és most az Úr címmel foglalkozunk, hogy mit is jelent a Szentírás üzenetében az Úr kifejezés, és miként vonatkozik az az Úr Jézusra, ahogy a mi is nagy és kellő tisztelettel hozzá szoktuk tenni ezt a jelzőt. Itt jelzőként szoktuk mi mondani, hogy az Úr Jézus, itt pedig állítmány, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát ezt a messiási címet, messiási állapotot, ezt elemezzük. Amikor az egyház első hitvallásai Jézusnak az isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti, hiszen ő egyenlő Istennel. A Filippiekhez írt levél Krisztus himnusza is erre hivatkozik, hogy bár Jézus Isten, de mégis kiüresítette magát, és Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz kell ragaszkodnia, hanem szolgai létet vett fel, erről szól ez a csodálatos himnusz. És mivel az Atya feltámasztva őt a halálból, és fölmagasztalva a maga dicsőségébe, kinyilvánította Jézus ezen uralmát. A 450. pont következik. A keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött. Annak elismerését is kijelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, csak egyedül Istennek, az Atyának és az Úr Jézus Krisztusnak. A császár nem az Úr. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Közbe kell vetnem azt a fontos gondolatot, hogy itt a hatalmi méltóságokat sorolja a katekizmus, a régi világ méltóságait, a császárt, a királyt, tehát földi uralkodókat, földi hatalom képviselőit. Ma más tisztségek jelentik a földi hatalom szereplőit és képviselőit, illetve egy társadalmi rendben vannak e világi törvények is, mert hiszen a hatalom abban mutatkozik meg, hogy van egy törvényhozó testület, ugye ez a mai csodálatos elképzelés, mert ez sokszor csak egy elképzelés, hogy demokráciában élünk, vagyis a nép akarat valósul meg. Ez tényszerűen valóban megvalósul a szerkezetileg és a gyakorlati szempontok szerint, hogy eszmei vagy ideológiai módon miként valósul az meg, azt már nem részletezem, de viszont azt ki kell mondani, hogy van egy törvényhozó testület, az országgyűlés, a parlament, és Ezek világi törvényeket hoznak. Tehát nem szabad félreérteni itt ezt a mondatot, amit most idéztem a katekizmus 450. pontjából, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, és ez annak elismerését is jelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, egyedül csak Istennek. Tehát ez nem egy lázítás, anarchiára való felszólítás, hogy mindenki csináljon, amit akar, és az evilági törvényeknek nem kell elmeskedni, ezt nem szabad ilyen irányban értelmezni, hanem olyan irányban azért kell értelmezni, vagy olyan kitétellel, hogy akkor, amikor valami olyat követelne meg egy világi hatalom, vagy egy evilági törvény, amely ellenkezik a mi keresztény hitünkkel és erkölcsi rendünkkel, akkor annak nem lennénk kötelesek engedelmeskedni. De hogy mennyi adót kell fizetni, vagy hogy kell megtartani a közlekedési szabályokat, ezek nem tartoznak ebbe a kategóriába. Ezek mind olyan evilági törvények, amelyeknek engedelmeskedni kell, mert hiszen ezek számon kérhetőek, idegen szóval ezek szankcionálhatóak, vagyis ezekért büntetést, bírságot, vagy komolyabb büntetést lehet kiszabni, hogyha valaki ezeket nem tartja meg. De ahogyan a vértanúink jelezték, hogy nem engedelmeskednek a császárnak, nem imádják a római birodalom uralkodóját úgy, mint Isten. És éppen ezért a különböző helyi helytartóknak, tisztségviselőknek parancsait nem tartották, meg inkább vállalták a vértanúságot. Ez mutatja azt, hogyha egy pogány kultusznak kellett keresztény elődeinknek engedelmeskedniük, akkor azt nem vállalták föl, nem tagadták azt meg. Mert Jézus Krisztus az Úr, és ebben az esetben, amikor hitben, erkölcsileg valamit meg kéne tenni, akkor azt nem szabad megtenni. Most nem mondok népet, országot, mert nem is vagyok abban biztos, hogy jók az emlékeim, de inkább fikciót, tehát egy feltételezést szeretnék mondani. Ha például egy túlnépesedett országban olyan világi törvényt hoznak, hogy megszabnák, hogy hány gyereket lehet csak világra hozni, és hogyha már megfogant a gyermek, és ki kéne oltani az életét, akkor egy keresztény ember erkölcsi és hitbeli meggyőződése nyomán ennek nem lenne köteles engedelmeskedni, hogy abortuszt hajtson végre, mert hogy már a sokadik gyermeke jönne a világra. Ez éppen olyan, mint Mózes születésekor a fáraónak a parancsa, hogy a megszületett gyerekeket meg kell ölni, vagy a folyóba kell dobni. Szóval nem szabad ezeknek engedelmeskedni. Tehát ne értsük félre, és azért, hogy ne értsük félre, megint lapozgatunk a Szentírásban, hogy mindezek alátámasztására nézzük meg, hogy mit olvasunk a Jelenések könyve 11.5-ben. Ezt a legkönnyebb megtalálni a Bibliában, meg a Teremtés könyvét, mert a Teremtés az a legelső könyve a Bibliának, Jelenések könyve pedig az utolsó. Tehát itt nem kell sokat lapozni. A 11. fejezet hivatkozási pontja az 5. vers. Itt két tanúról olvasunk. Két tanomnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két tanú, olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Itt tehát arra hozza ezt az idézetet, hogy a keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, ennek nyomán mondtuk azt, hogy nem szabad olyan dolgoknak engedelmeskedni, ami ellenkezik a keresztény hitünkkel. Tehát itt isteni erőről van szó, mely védelmezi azokat, akik Isten ügyében munkálkodnak. Ezek mindig nehezen érthető látomások, külön meg kellene magyarázni. Annak idején hallottam egy kiváló biblikus tudósról, most nem mondom el, mert nem biztos, hogy igaz volt, amit hallottam, de egy nagyon híres biblia magyarázó, aki nem vállalta a Biblia utolsó könyvének a magyarázatát, bibliai elemzését, mert az nagyon nehéz. Ez pedig a Jelenések könyve. Persze bőven vannak kommentárok, magyarázatok a Jelenések könyvéről, de látjuk, hogy itt most a gyertyatartó, meg tanúk, meg tűz csap ki a szájukból, tehát ezek olyan inkább filmbe illő, ilyen fantasztikus film, néha horrorisztikus filmnek a jeleneteit képzeljük magunk elé ezeknél a leírt látványoknál. Na de nézzünk egy másik idézetet, vesd össze először a Márk 12-17-et, hogy a korábbi gondolatainkat megértsük, tehát a Márk 12-17. Mit olvasunk itt? Az adópénz. Na, ez elég érthető lesz azért. A farizeusok és a Herodes pártiak közül oda küldtek hozzá néhány embert, hogy a szavaiba belekössenek. Ezek oda mentek hozzá és megkérdezték. Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, és nem vagy elfogult senki irányában, mert nem veszed tekintetbe az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? De ő tisztában volt képmutatásukkal, és így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Amikor odavitték, megkérdezte tőlük, kinek a képe ez, és kinek a felirata? A császáré, felelték. Jézus folytatta, adjátok meg hát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Na hát ebből is látjuk, hogy amit előbb elemeztem, hogy a császárnak akkor nem engedelmeskedtek Krisztus követői, hogyha azt kívánta, hogy őt istenként imádják, és neki áldozatot mutassanak be. De a evilági törvény, ami az állampolgárok kötelessége volt, az adófizetés, arra nem mondta Jézus, hogy ne fizessetek adót, hanem adjátok meg a császárnak, ami őt illeti. Hát ez volt a bölcs mondás. Nem lázított a elnyomó hatalom ellen, és a zsidóságot sem mentette fel, hogy nektek úgy is van templomadótok, meg mindenféle mást is kell fizetni, meg jó néhány vámot, meg minden. Hát az adópénzt be kellett fizetni. És nézzük meg az apostolok cselekedeteiből, hogy ez a másik hivatkozás az 5.29-ben miként támasztja alá az előbbi gondolatainkat. az apostolok a főtanács előtt vannak, és a főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja féltékenységből fölléptek ellenük, elfogadták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket, de az úrangyala kiszabadította őket. De megyünk tovább a 26-os versre, ez az 5. fejezet az abcselben. Ekkor a parancsnok elment a szolgákkal és elővezette őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad rájuk. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, vagyis Jézus nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanítástokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, kit keresztfára feszítve megöltetek. Ez a mondat egy kulcs mondat, inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Megint egy kicsit kitérek az adott témából, és az engedelmesség gondolatkörében egy értékválasztási gondolatkört is elindítok. Azt nagyon fontos elmondanom, hogy amikor döntéseket hozunk mi emberek, értsük jól, amit mondok, és e világi hatalmat választunk, ezt is jól értsük, akkor azért azt meg kell fontolnunk már előzetesen is, hogy vajon az a remélt és várt e világi hatalom, majd vajon hogyan áll a mi hitünkhöz, a mi erkölcsi értékeinkhez, erkölcsi felfogásunkhoz. Mert hiszen, amikor az ember valamit választ, akkor már csak akkor tud bölcsen dönteni, ha valamit megismert, tudomást szerzett dolgokról. Ezért, amikor a gyerekek, ez egy régi példa, hogy szereted a tökfőzeléket? Nem szerettem a tökfőzeléket. És ettél már tökfőzeléket? Nem, még nem ettem soha tökfőzeléket. Tehát, hogyha valamiről véleményt nyilvánítunk, és valamit választunk, vagy valamit nem akarunk, mindegyik esetben, amikor az ember dönt, csak úgy tud dönteni, ha azt a választási lehetőséget megismeri minden tekintetben. Tehát nem csak a következményekről kell gondolkodnunk, hogy most milyen e világi törvények születnek, és azok hogyan hozhatóak összhangba a mi keresztény hitünkkel és erkölcsi rendünkkel, nem csak utólag kell itt a döntésekkel foglalkozni, hanem már ezt megtehetjük előzetesen is, hogyha helyesen informálódunk, megismerjük a választási lehetőségnek további és távolabbi következményeit is, amelyeket egy gondolkodó ember fel tud ismerni, hát ezért az ember szabad. És pont arról beszél itt a katekizmus. Én most a katekizmust magyarázom, ne felejtsük el, ahhoz fűzök-e világi példát, és az életünk valós példáit. Mert most nem, hála Istennek, a keresztény jókor vértanúinak az engedelmességéről kell gondolkodnunk, hanem a sajátunkról, a mai kor, a mostani emberek, vagyis mi magunk hozunk döntéseket, és aláhúzom ezt ebből a mondatból, hogy Jézus az Úr a világ és a történelem fölött, és ez azt jelenti annak elismerését, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni. Erre hoztam a a megelőző példát. Hát annak vetem alá magamat, akit kiválasztottam, nem? Bocsánatot kérek a házas emberektől, vagy házasságban élőktől, és jó indulattal, és nem a rossz eseteket figyelembe véve fogalmazom ezt meg, amikor valaki házasságot köt, akkor kölcsönösen két ember végül is aláveti magát a másiknak, nem? Akkor vállalja az életközösséget. Én, mint egyházi bíró, jól ismerem az érvénytelen házassági okokat, amelyek a katolikus egyház törvénykönyve szerint érvénytelenné minősítenek egy kapcsolatot, amit esetleg egyházi házasságnak gondoltak. Csak van, amikor bebizonyítható, hogy akik összeházasodtak, azok nem tudják vállalni a házasságnak a terheit, vagy pedig súlyos ítélőképesség hiányban szenvednek a házasság dolgában. Vagy nem bírják azokat a kölcsönös, közös terheket viselni, ami együtt jár a házassággal. Nagyon érdekes, és gondolom az asszony testvéreim nem sértődnek meg, ha egy nyelvi példát is hozok, hogy milyen szép a magyar nyelvben az asszonyok alázatossága. Ugye még a nagyanyáink, az enyém legalábbis, meg hát az a korosztály régebben, évtizedekkel ezelőtt, még úgy beszéltek az asszonyok a férjükről, hogy az uram. És akkor tudta mindenki, hogy hát nem egy zsarnok uralkodó alattvalója az az asszony, hanem a férje az ura. És csak ezt mondták sokszor, nem így mondták, hogy a férjem, még inkább nem azt, hogy a párom, ami félreérthető, mert esetleg sokféle pár lehet, de hát volt egy ilyen film még a gyerekkoromban, hogy a furcsa pár. Hát ez egy film volt, film címe. És ugyanakkor azt mondja, hogy az uram, nem kellett hozzátenni, mert az már nem járt az urának, hogy parancsolóját is hozzátegye, de ebben benne volt, hogy ahogy a liturgikus szövegben is a férfi az, aki elveszi feleségül az asszonyt, tehát ő az, aki magához veszi az asszonyt. Ő az, aki méltó segítőtársat kapott a Teremtő Istentől az asszony személyében, aki egyenlő vele, és kiegészíti az életét. De hát mégis ez a bibliai felfogás ebben is megmutatkozik, hogy a férfi az asszony ura, jó értelemben. És mégsem mondjuk, hogy elvesztette a szabadságát. Nagyon rossz helyzet volna az, ha egy házasságban valaki így gondolkodna, ez is igazából érvénytelenné tenni a házasságot, ha azt gondolná, hogy elvesztettem a szabadságomat. Mert az az egész házasság alatt fönnáll. Mert nem az esküvőn van az a kölcsönös ajándékozás, hogy elfogadjuk egymást, és odaadjuk magunkat a másiknak, hanem ez minden nap megismétlődik, nap mint nap. Megtörténik ez a szabad ajándékozás. Így kell értenünk a keresztény ember szabadságát, amit megőrzünk a választás előtt, és ha már választottunk, akkor vegyük tudomásul, hogy edd meg, amit főztél, ugye? Mert hát akkor akiket választottam, az annak a következményét el kell viselnem. Kezdve a házaspárom, házastársamtól egészen más egyéb döntéseinkben, amikor kiválasztunk egy programot, hogy elmegyünk valami filmet megnézni, akkor azt az időt már kiválasztottuk szabadon. Kiválasztottunk egy munkahelyet, akkor ott alávetem magamat a munkaügyi előírásoknak és a munkaköri feladataimnak. Szóval az ember szabadon megy be valamibe, és mindig viseli ezt a szabadságot legfeljebb, tudomásul veszi, hogy annak a következményeit is viselni kell. Így tehát a legnagyobb öröm az ember számára, hogy Jézus Krisztust követheti, és beszélhetünk ilyen kifejezéssel is a szabadságról, a Krisztusban való szabadságunk, aki nem elveszi a szabadságunkat, hanem felszabadít. Mert megértette velünk azt, hogy nem akkor vagy szabad, ha bármit megteszel, amit csak akarsz, amire vágyakozol, főképpen akkor, hogyha ellene szegülhetsz az Istennek, vagy az ő törvényeinek, hanem akkor vagy szabad, hogyha engedelmeskedsz és követsz engem örömmel. Ez az igazi krisztusi szabadság. Tehát semmiféle hatalomnak nem vagyunk kötelesek magunkat úgy alávetni, hogy az ellenkezik a lelkiismeretünkkel. Még hozok egy példát. Két osztálytársaim is börtönbüntetést szenvedett annak idején, mi a 70-es évek végén érettségiztünk, 77-ben, utána katonák lettünk. Én, mint kispap, már is 77 őszén elmentem 2 évre katonának, kispaptársaimmal együtt, de voltak olyan osztálytársaink, akik a lelkiismeretükre hivatkozva nem vállalták a fegyveres katonai szolgálatot, és ezért bezárták őket, vagyis hát börtönt kellett elszenvedniük. Ez is példa arra, hogy ők nagyon szigorúan vették azt, hogy szerintük, aki fegyvert ragad, az nem engedelmeskedik az Istennek, és ezért inkább az emberi hatalomnak és követelményeknek nem engedelmeskedtek, és inkább vállalták azt, hogy elveszítik az evilági szabadságuk 1-2 évét. Tehát ez is egy példa és figyelmeztetés, a tanulság következtetés levonása. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Itt csak megemlítem, hogy ez a szép gondolat és idézet a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori tanításából származik. Ez legyen a zárszó. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Hát mi is ezt szeretnénk megtalálni. Követjük Urunkat, Jézus Krisztust, akinek áldását is kérem most a felnőtt katekézis végén. Legyen velünk az Úr jelenlévő gazdag éti testvéreimmel, az Apostol TV kedves nézőivel, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
1: XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten, megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
2: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
1: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
2: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
1: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
1: a fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szentatya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
2: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ojek.
1: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ojek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szentatya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
1: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szentatya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szent Atya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
2: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
1: Az idei világnap mottója Izajás próféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
0: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: A Szent Atya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality.
0: Ezért a Szent Atya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szent Atya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei Atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, Fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szent Atya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akútisz példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiőtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni, amit szeretnénk felajánlani minden kérésünkért, minden szándékunkért, amelyeket a mai napon a Jóisten elé szeretnénk hozni. De imádkozunk elsősorban a tragédiáért, ami Medjugorjéban történt, imádkozzunk azért, hogy minden rendben legyen, és hogy Jóisten

0: Érkeztek üzeneteink, a rózsafőzét felajánlom Honor gyógyulásáért és minden betegért. Rózsafőzért szentmiséket felajánlom a családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm. Rózsafőzért fel szeretném ajánlani a fontos szándékokért és azért, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek a családunkban. Rózsafőzért felajánlom a családomért. Ezt a rózsafőzért felajánlom Csíkszeredába Kristóf Marcer gyógyulásáért, Magdolna írja. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, férjem megtérésért és egy börtönben lévő fiú megtéréséért, saját magamért, hogy még közelebb kerüljek az Úrhoz, imádkozzunk együtt. Telefonálva is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Ezt a rózsafűzést felajánlom édesapám halálának az évfordulójára, Kelemén Ferencét, édesanyámét, férjemét, és sógornőm Kelemén Anna, mivel az Anna nevet viseltem most volt a névnapjára emlékezvén. Akkor édesanyámét még Klára sógornőmét, a testvéremét, unoka, öcsémét, csak Kelemen és a László család összes palottaiért és a Mária rádióért és ennekért is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából, Kápolnás Faluba Lőrinc Anna névnapjára az ő lelke üdvéért, testvéremért, Ferenc Gáborért, Ágnes és a szüleimért a Jóisten nyugtassa. Az anyja földben nyugodjanak békében, Jézus Mária szent nevében, Isten fizesse az imáikat. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársamért, Szűzony óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családom számára kérem az imát. Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, Szentlélek vezetéséért a helyes úton, egy fontos ügy megoldásáért és a békéért. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, hálából a sok kegyelemért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm, áldott napot. A rózsafűzért és minden imád felajánlok a családomért és az én gyógyulásomért, hogy a szemem gyógyuljon meg, Jézusom, kérlek, hallgasd meg a kérésemet, köszönöm, egy édesanyja írja.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kérdezzék a Jézusokat.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafigyőtért szeretném ajánlni a családom, így gyermekeim, unokáim, édesanyám egészség, a figyelmes, szomszédasszonyom, a nagybeteg, felajánlani érte is a gyógyulásáit, a halottanként, az egész világi békéjét, szeretetét a családba. Ezt felajánlom még a babácsunkét, kantoronkét, a rangozónkét, a rózsafigyőtársulatomét,

0: A Jézus Krisztus szüksőnk köszönt a mírokjára, Isten szívesen meghallgatott, szeránat kérdőtán kívánok.
1: Mindre kiámen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Rózsafüzet felajánlom fiamnak szerencséért, a lányomért szerencsés vizsgáért, jó úton haladásért, a szűzanya vigyázzon rájuk, és imádkozom a betegekért is, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafőzért felajánlom a családomért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindrekjemben!
2: Szeretném ajánlani ezt a rózsafüzért az nagyanyám lelkére, aki a kontomáci temetőbe aluszörök álmát, s azonnal mégre hallgatott. És még ajánlom a betegségemért minden betegé, mindenkiért, az alkalmas időjárási háború megszűnéséért, s minden jó akaratú emberért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szívesse, hogy meghallgattok.
1: Mindre kiemben, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Tiszteltessék az Úr és kicsit, még Kémi Szandékra, Marra Rádió munkatársai, az utollevők és sofőröké, köztük Szebbán vannak a családomból, hogy a Jóistenságy ember és takarévő palarcsához, őrezett balesető szerencsétlenítő, és rossz pillanat óráról. Azunk egy komoly szándékra, imádtunk együtt egymást, dicsertessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánlom Rózsafőzet a családomért, egy munkahelyet és több fontos szándékért. Köszönöm.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom a családom minden egyes tag és a három kicsi unokámért, valamint felajánlom minden papbácsiért, kispapokért, papi hivatásokért és minden elhunyt papbácsiért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsaszűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, élő, a felsorolt szándékokért, élő elhunyt szeretteimért, úton lévő családtagjaimért, a jó Isten segítse haza szerencsésen, jó orvosi eredményekért, problémáim megoldásáért, az igazság kiderüléséért. Egy állandó hallgató és támogató. Isten fizesse, hogy meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus. Önökkel imádkozom.
0: Mindörökké, amen. Jó Isten hallgassa meg kérését. Minden imát felajánlok hálából a kapott kegyelmekért, és hogy sikerült a lányomnak a szeretett iskolába bejutnia, meghallgatta az imáinkat, emese írt a Csíkszeredából.

0: Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Üdvözlök az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az a küzdőt és a szentmisét ajánlom. Hálából a sok-sok kegyelmetét, a boldogságos szüzanya és a mennyasszonya tiszteletére, az egészségem javulásáért, bűneim bocsánatáért, családom egészségéért, és Önökét, és minden Mária Rádió tudozójáért. Kíván áldott szépen után, dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemben imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért lezárom most ezt az ima szándékfogadást. Jóisten meghallgatja kimondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját. A mai délutánon a görög katolikus imacsoportunk vezetésével tartsanak velünk.

az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzé titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, a Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek.

0: emberélet, és megfeszítetett mi életünk Pancius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és foltakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elvenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Fájdalmas rózsafűzér első titka. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Dicsőn azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

0: Segítsen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, te visel koronáztak.

0: kegyelem lenn.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: szorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Az.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Kóráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: Szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a megostorozáskor kiserkent vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket!
2: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, enged kérünk üdvösségünk árát, úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Amen.
2: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Gyenge Béla plébános, a kántori szolgálatot ellátja a Kis Szikra együttes. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, ezelőtt, 21 néhány évvel ezelőtt Tasnád Szántóról megrendezték az első gitártábort. Ennek a tábornak lett folytatása, és a mai napon egy újabb tábor kezdődik, a katolikus gitártábor, amelyben minden felekezet részt vehet, de azért adtuk ezt a nevet, hiszen nem egy akármilyen gitártábor ez. Nem könnyű zene, ugyan egyházi szöveggel azt is lehet szerkeszteni, de nem szórakoztató, hanem dicsőítő gitárzene. És köszöntjük a jelenlevőket, az ifjakat, akik eljöttek, és minden évben, akik itt voltak. Köszöntjük az oktatókat, akik eljönnek, és nagy szeretettel, hittel, lelkesedéssel tanítják az ifjúságunkat ezekre az egyházi gitárzenékre és énekekre. Köszöntünk mindenkit szeretettel, a Mária Légió, illetve Mária Rádió hallgatóit is, hiszen ők is bekapcsolódnak most ebbe a szentmisébe, hiszen ezen a héten így jött össze, hogy Tasnád Szántóról közvetítjük, illetve közvetítik a szentmisét, és ezen belül a tábor is erre az időre esett, úgyhogy együtt, így módon veszünk részt a szentmisén. Kedves ifjak, arra gondoljatok, hogy a zenével Isten dicsőíteni szépen lehet. És ez a dicsőítés itt a templomba is megtalálja helyét, illetve helyén való. És tudjátok, hiszen már régen vattok, akik részt vettek ezen, részt vesztek, hogy milyen csodálatos dolog az, mikor Istennek lelkesen, odadóan, hitből énekeltek. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük és mutathassuk be a szentmise áldozatot, amely nyitó szentmise is ezen tábornak, és ugyanakkor imádkozunk a szentmisében elhunyt Lózár Ferenc testvérünk lelki üdvéért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy végtem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen. 75-ös dal.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árvoz ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mullandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr felszólítására a próféta így könyörög a bűnös nép nevében. Szemem éjjel-nappal könnyet ont, s nem tud csillapodni. Mert nagy csapás sújtott a népem szűzleányát, szer fölött nagy csapás. Kimegyek a mezőkre, íme ott karddal leöltek hevernek. Bemegyek a városba, íme éhségtől aléltakat találok. A próféta is, a pap is eltávozott ismeretlen, idegen országba. Vajon végleg elvetette egy Júdát? Vagy tán végleg megutálta lelket Siont? Miért vertél meg minket úgy, hogy éhség rajtunk nem maradt? A békét vártok, de nem jött semmi jó. A gyógyulás idejét és íme a rettegés van itt. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat és atyáink bűneit. Bizony, vétkeztünk ellened. Ne adj alázatra minket a te szent nevedért, és ne hozz szégyent fölséges trónusodra miattunk. Emlékezzél meg rólunk, és ne bozd fel velünk kötött szövetségedet. Van-e a pogányok báványai között olyan, aki esőt ad? És az egek maguktól zúdíthatnak-e záport? Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe mind. Istenünk, te vagy a reménységünk, mert csak te tehetsz ilyet. Ez az Isten igéje.
3: Istenem,
4: 135.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem!
0: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántól földről és a konkorról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántó föld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országába, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, kortól függően, vagy függetlenül az életben tapasztaljuk, hogy életünkben vannak magasságok, és vannak mélységek. Vannak sikerek, és vannak hanyatlások. Ez így volt a történelem folyamán, és így lesz ezután is. Mert az ember nem tud álhatatos és kitartó lenni folyékonyan a jóban, de a rosszban sem, hiszen mikor felfedezi a rosszat, akár magában, akár a környezetében, abban nem érzi jól magát. Bármennyire is gyakorta benne van, nem érzi jól magát. A Jeremiás prófétának a könyvéből olvasva tovább a mai napon, azt kell észrevegyük, illetve azt olvassuk ki, hogy Jeremiás próféta olyan korban működött, amikor a vallási buzgóság lehanyatlott. A nép, a választott nép nem volt hű az Istenhez. Valahogy másfele ki akart szabadulni attól a vallásos életből és a hit életéből, amelyet gyakorolt addig is, de majd később azután is, hiszen mi történik, amikor a vallási buzgóság lehanyatlik. Látjuk a mai világot. Fel van fordulva a világ. Senki senkire nem figyel, mindenki azt csinál, amit akar. És ilyenkor azért mit kell csináljunk? Mi keresztény emberek, nem szabad feladnunk az Istenhez való ragaszkodásunkat. Jeremiás is nem tehet egyebet, mint azt, hogy Istenhez fohászkodik. A nép abból sem tanul, hogy az országot szárasság és éhség sújtja. Nem figyel oda, hogy meg kell változzunk, és továbbra is az ország hanyatlik. A nép, tehát ez egy olyan kép, mintha Isten elvetette volna Júdát, és megfeledkezett volna a szövetségről. De a próféta nem szűnik meg imádkozni. Imájában a próféta kifejezi a bűnbánatot. Az egész nép nevében fohászkodik Istenhez, mint egy magára veszi, hogy ő veszi, és veszi azt a bátorságot és hitet, hogy a nép nevében, aki elfordult az Istentől, hogy beismerje, hogy vétkesek, vagyunk. És reményét pedig abba veti, hogy Isten mégis megemlékezik irgalmasságáról, jóságáról, és bármennyire is elfordul tőle a nép, vagy lehanyatlik, ő mégis szereti és fenntartja őket. Hát valahogy ráismerünk a mai világban is, hogy lehanyatlik a vallási buzgóság. Ne engedjétek, kedves fiatalok, különösen nektek szólok most, ne engedjétek, hogy lehanyatlom bennetek a vallási buzgóság. Mert ha nem lesz bennetek, és nem lesz bennünk, akkor mi is abba a helyzetbe kerülünk, hogy a Jóisten engedi, hogy lemenjünk a lejtőn, nem fog engedni azért, hogy a szakadékba jussunk, de meg fogja éreztetni velünk, hogy nélküle nem vagyunk, nélküle nem létezhetünk. Van egy könyv, amit én most a Tasnád Szántói híveknek úgy két hónapja körül elkezdtem olvasni, ez a Krisztus követése című könyve, ebből is most másod pontban akarok olvasni nektek is fel egy részletet, ha hallottatok róla, ha nem, akkor most mondom, Pázmány Péter azt mondja erről a könyvről, nem olvasott a Biblián kívül könyvet, melyet ennél méltóbbnak ítélt volna arra, hogy a magyar keresztény hívek kezébe adja. És ti, a ti kezetekbe is való ez a könyv, és ezért most próbálok egy passzust olvasni belőle. Nagy művészet érteni ahhoz, hogy Jézussal elbeszélgessünk, nagy okosság tudni, hogyan tarthatjuk magunknál Jézust. Légy alázatos és békességkedvelő, akkor veled lesz Jézus. Légy befelé élő, nyugodalmas ember, akkor nálad marad Jézus. Egy-kettőre megutamítod Jézust, és kegyelmét is elveszíted, ha az odakint valókhoz húzol. Ha pedig őt megutamítottad, elveszítetted, kihez húzsz majd akkor, hol keresel barátot? Barát nélkül nem lehetsz érdemes ember, és ha Jézus nem lesz mindenkinél legkedvesebb barátod, nagyon szomorú és elhagyatott leszel. Fonákul jársz tehát el, ha valaki másban bízol, vagy örvendezel. Inkább azt kell választanunk, hogy az egész világ forduljon ellenünk, mint hogy Jézust megsértsük. Így hát mind között, aki kedves neked, Jézus legyen a legkedvesebb. Persze első hallásra, meg első olvasásra nem igen jegyzünk meg sok mindenben, de ha kézbe vezük és olvassuk nap mint nap, vagy gyakran inkább ezt mondom, megkedveljük, mert olyan édes lesz számunkra ez az elmélkedési téma, hogy mint az étel, a méz a szánknak, az elménknek, a lelkünknek, olyan édesek ezek a szavak. És akik ilyen légkörben dőlnek fel és szeretik ezt a légkört, azok Istennek drága gyermekei lesznek. És mikor a történelem megpróbál bennünket, vagy benneteket, mint ahogy most is megpróbál bennünket a világban a történelem, akkor nem fogunk kétségbe esni, nem fogunk megijedni, mert van egy jó barátunk, Jézus. Van egy Istenünk, aki bennünket fenntart, aki szeret bennünket, aki nem hagy magunkra. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadás által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Ferenc testvérünkről, aki már elköltözött ebből a világból, hallgass meg minket.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen, hát, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent szent ház javára.
0: Urunk Istenünk, fogad el áldozati adományainkat, amelyeket bűkezven adott ajándékaidból hozunk eléd. Hadd, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkban szerz egy gyógyulást, így amit vesztességnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Úrunk által. A te fülségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szókhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.
2: 131-es.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a szent lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldottak hirdetjük, Urunk, és itt elhalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
0: Teljes is kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Ferenc szolgádról, Urunk, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, hát, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a fülporából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsárva és isteni tanítása szerint így imádkozzunk.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a telkedel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: 77-es.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékommal jöjj, hanem csak egy szóval hallom, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre.

0: Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véve,
1: Krisztus formájából, hogy jó

0: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves jó testvérem, holnap reggel 8 órakor lesz a Szent Mise, és mi pedig, vagy ti, meg mi közösen folytatjuk a tábornak a programjait. Kívánok áldást mindenkinek, és ez a tábor nem csak zenei tábor lesz, hanem ugye minden nap lesz mise, vagy lesz még szentségimádás, tehát lelki dolgokkal is összekötjük ezeket a programokat. Az Úr legyen veletek!
1: És a felelkedjen!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mis áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével.
1: Istenben legyen!
2: 124-es.

0: akartak be.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Gyenge Béla plébános, és a kántori szolgálatot ellátta a Kis Szikra együttes. A mikrofonnál Muresa Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népennek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

Töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, mert mindig óhajtottak jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: segítség, gyászolok. Hajlák Attila atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Engedjék meg, hogy a mai műsoromat egy tanúságtétellel kezdjem, amit egy gyászoló írt le, ez a címe: Gyere haza, kérlek! Gyere haza, kérlek, várlak minden pillanatban, minden lélegzetvételben. Az ajtót nyitva hagyom, mintha bármelyik percben beléphetnél, mintha a világ rendje még mindig ugyanaz lenne, mintha a hiányod nem tépné darabokra a valóságot. Várom a lépteid halk zaját a folyóson, azt a megnyugtató ritmust, amit mindig felismertem, amiben egykor az otthon biztonsága volt. Olyan jó lenne, ha mellém ülnél, ha újra érezhetném a közelséged, ha a szíved dobbanása újra vigasztadna. Ha fülembe suttognád, hogy ne féljek, hogy itt vagy, hogy soha nem hagysz el. Hiányzik minden perc, amit együtt tölthettünk volna, minden ölelés, amelyet nem adhattam meg, minden érintés, amely már csak az emlékeimben él. Hiányzik minden szó, amit kimondhattunk volna, minden beszélgetés, ami örökre elveszett, minden közös álom, amely soha nem válhat valósággá. Hiányzik az élet, amit együtt élhettünk volna végig, az az út, amelyet közösen járhattunk volna be, de amelyet most egyedül kell folytatnom. Egyetlen pillanat elég volt, hogy minden megváltozzon. Egy váratlan, könyörtelen perc, amely elvette tőlem azt, amit soha nem akartam elveszíteni. Az élet nem ad garanciákat. A tragédiák előjel nélkül érkeznek, és mire felfogjuk, már mindent felforgattak. Nem számít a kor, nem számít az idő, a végzet nem válogat. Az a nap, amikor elmentél, mindent darabokra szaggatott. Azóta is keresem magam ebben a fájdalomban, próbálom újra építeni azt, ami már soha nem lehet ugyanaz.

A hiányod mély űrré változott bennem, amely lassan és csendben felemészt, tudom, hogy el kellett engedjelek. De a szívem nem képes elszakadni tőled, mintha még mindig a tiédben verne tovább. Olyan sokszor kívántam, hogy maradj még, hogy egy utolsó pillanatra visszatérj, hogy az idő kegyelmet gyakoroljon és visszaadjon téged nekem. De a sóhajomat csak a szél viszi messzire, és nem hozhat vissza téged. Most már elég, ha lehúnyom a szemem, és a lelkemmel érzem, hogy itt vagy. Nem kell szó, nem kell érintés, csak a halk jelenléted, amely még mindig körülölel. Azóta is itt élsz bennem, a szívemben hordozlak, és ez az érzés soha nem halványul el. Minden este reménnyel hajtom le a fejem, még akkor is, ha tudom, hogy az álmok nem válhatnak valóra. De a szív kapaszkodik ebbe a reménybe, mintha nélküle megszakadna. Gyere haza, kérlek, itt várlak, nyitott ajtóval, tárt karokkal, hát ha a lelkem mégis megérezheti, ha egyszer visszatérsz. Gyere haza, kérlek. Kedves MyRádió hallgató, kedves testvéreim, ezt a tanúságtételt gyakran felszoktam olvasni a gyászcsoportjaimban is, és igen, azt látom, hogy megrendülnek az emberek. Annyira kifejezi ezt a belső vágyat az elhunyt szeretteink iránt, hogy mennyire szeretnénk, hogyha az otthonunk újra teljes lehetne, ha újra ott lehetnének az emberek, gyere haza, kérlek. És valóban az otthon sokszor megcsorbul akkor, amikor elveszítünk egy szerettünket. Együtt járunk be egy utat mindig a gyászszal. És ma, bár még hónapokkal ezelőtt hasonló témáról volt szó ebben a műsorban, de én azt szeretném, hogyha ma a gyászra adott reakcióinkról beszélnénk, illetve a gyásznak az útjáról. Tehát maga a gyász az egy nagyon összetett valóság, és ahány ember van, annyi féleképpen gyászol. Ez biztos. Tehát nincs két egyforma gyász. Minden embernek megvan a maga gyásza, a maga útja. Viszont mégis van 12 pont, amely meghatározza a gyászunkat, megmutatja a gyászunkat, az, hogy mit élünk meg, és ez a 12 pont azért fontos számomra, vagy azért hozott számomra egy ilyen megvilágosítást, vagy egy új látást, vagy azért jelent nekem sokat ez a 12 pont, mert igazából, amikor ezzel a 12 ponttal szembesültem, akkor döbbentem rá arra, hogy mennyire összetett a gyászom, illetve arra is rádöbbentem, hogy mindennek helye van a gyászomban. Hogy bármit is élek meg, bármit érzek ezek közül, nem kell kétségbe esnem. Nem azt jelenti, hogy nem normálisan van valami a lelkemben, hanem igen, mindennek megvan a helye, és bizony ezeken a szakaszokon, gyászreakciókon mindannyian át fogunk esni, és mindannyiunknak át kell mennünk, és fontos, hogy mindig tudatosítsuk, hogy most miben vagyok, illetve mit éltem meg, és hogy ez helyén van. Nem azt jelenti, hogy valami rossz, nem azt jelenti, hogy valami gond van. Van gond, mert elveszítettem egy szerettemet, de az, hogy reagálok rá, tehát nem azt jelenti, hogy velem vannak gondok. És akkor a gyászra adott érzelmi reakciókból szeretném ezt a 12 pontot nagyon-nagyon röviden ismertetni, és tényleg úgy nézzünk rá ezekre, hogy tehát ezeknek ott a helyük, és nem baj, hogy ezek ott vannak, nem baj, hogy ezeket éljük meg, mert ezeknek ott van a helyük. Az első ilyen érzelmi reakció a sokk. Az, amikor tényleg lesokkol az, hogy meghalt, hogy nincs.
Nem hiszem el, teljesen le vagyok döbbenve, nem lehet igaz, hogy elveszítettem, hogy nincs ő, ez a sok, hogy meghalt. Nagyon sokszor éreztem ezt én is, amikor nagymamám meghalt, és mai napig, amikor elmegyek a kapuja előtt autóval, mindig valami a szívembe döf, hogy nincs, ez a sok, hogy már nincs, most nem lehet itt, hogy elveszítettem, hogy nincs, tehát ez a sok. És ez is nagyon sokszor visszatér. Azt elfelejtettem mondani, hogy ez a 12 pont, amiről most beszélek, ez nem egy sorrend. Tehát össze-vissza érezhetjük ezeket az érzéseket, tehát nem egy sorrendet mondok el, nem így kell következzenek egymás után ezek a dolgok, ezek a reakciók, hanem össze-vissza. Pont ezért mondtam, hogy tehát nincs egy rend, nincs egy leírás, hogy kell gyászolni, hogy ki hogy gyászol, mert tényleg közel 700 gyászoló volt eddig a csoportjaimban, és tényleg azt tapasztaltam, hogy ahány ember annyiféleképpen éli meg a gyászát. De ez a 12 pont mindig ott van az embereknek, a gyászolóknak a lelkében. Tehát ugye az első az volt, hogy ez a sok, hogy nem hiszem el, teljesen le vagyok döbbenve. Második a dű és az ellenségesség, ellenségeskedés, hogy igen, dühös vagyok, hogy miért nem tudták meggyógyítani, miért velem történik ez. De ilyenkor az ember dühös lehet a jó Istenre, az elhunyta is, miért hagytál itt, nem kellett volna itt hagyjál. De ilyenkor a temetés környékén is, vagy akár a haldoklás környékén is mindig ilyen ellenségeskedések is születhetnek, ilyen ellenséges érzések, vagy dű, hogy ez miért nem jött, miért nem segített, miért nem állt mellém, hogy a jó Istent is, hogy jó Isten miért engedte meg, és hogy miért ilyen a jó Isten is. Tehát rengeteg dű is, ellenségeskedés lehet, hogy miért velem történik ez, miért pont én, hogy így elhagyott a jó Isten, hogy dühös vagyok, mindenkire haragszom, főleg az orvosokra, hogy miért nem tudták meggyógyítani, vagy akár önmagamra is, mondjuk ez később jön vissza, ez már bűntudat lesz, de tehát ez a dű, ez az ellenségeskedés nagyon-nagyon gyakran ott van. Nagyon gyakran ott van az embernek az életében, egy gyászoló életében. A következő, a túláradó érzelmek a harmadik, tehát nem tudom abba hagyni a sírást, teljesen kicsúsznak a kezemből a dolgok, és tényleg egyfolytában kell sírjak. Ezek a túláradó érzelmek, van, amikor kacagásban jön ki ez, hogy kell kacagjak, hogy túlságosan kacagok, de ez a túláradó érzelmek, hogy vagy túl kacag, vagy túl jókedvem van, vagy túl sírok, vagy túl szenvedek, tehát érzem azt, hogy minden kicsúszik a kezemből, hogy nem tudom abba hagyni a sírást. A negyedik, a szomorúság. Mit jelent ez a szomorúság? Az, amikor ezt érzem, hogy nem tudom abba hagyni a sírást, amikor azt hiszem, hogy az életem soha többé nem lesz boldog. Ez jelenti a szomorúság, hogy az életem soha többé nem lesz boldog. És azt mondom ilyenkor, hogy a nevetés nem helyén való. Tényleg van egy ilyen része a gyászunknak, amikor azt mondjuk, hogy na a másik miért nevet, miért kacag. Zavar, hogyha valakinek jó kedve van a körülöttünk, ha valaki boldog. Tehát ez a szomorúság, hogy az életem soha többé nem lesz boldog, ez az érzés, ez is kegyetlen tud lenni, ez a szomorúság. Az ötödik a magányosság. Azt érzem, hogy nélküle nem tudok tovább élni, és nekem nem tud senki sem segíteni már. Úgy sem ért meg engem senki. És akkor teljesen visszavonul az ember, teljesen a háttérbe vonul, és elszigetelődik, ami szintén nem jó a gyászban. A hatodik a bűntudat. Ugye ez is természetes, és nagyon sokan vívódnak, nagyon sokan szembesülnek a gyászban a bűntudattal. Bárcsak ott lettem volna, meg kellett volna tennem, bárcsak ne úgy viselkedtem volna, ahogy, bárcsak ne veszekedtünk volna, bárcsak ne bántottam volna meg. Tehát ezek a bűntudat érzések, bárcsak felhívtam volna a telefonom, és az ember nagyon-nagyon-nagyon tudja önmagát úgymond rágni, vívni, rengeteg ilyen nehézséget tud megélni az ember a bűntudatban, amikor saját magadot marcangolod szét valamiért. Vagy bűntudatot kelteni másokban. Ez is a gyászban nagyon-nagyon ott van, hogy igen, hogy bezzeg nem álltál oda melléje, hogy nem kellett volna, nem látogattad meg, temetésen nem úgy viselkedtél, ahogy kellett volna,
Tehát rengeteg-rengeteg ilyen bűntudat, felcímkézett bűntudat érzés is lehet. A hetedik a zavartság. Van egy gyász időszakban, főleg az elején, az első időszakban, amikor meg azt érzem, hogy semmire nem tudok koncentrálni. Nem tudok koncentrálni, szét vagyok esve. Azt érzem, hogy az életem üres lett teljesen. Tehát ez a zavartság. Nem tudok megoldani valamit. Sokan mondják, hogy például a főzésnél, hogy nem tudnak főzni, már nem tudják, hogy mit is tettek bele az ételbe, vagy megsózták, nem sózták, vagy hogy megtettem valamit, nem tettem meg, elzártam a gázt, nem zártam el a gázt. Tehát ez a teljes összezavarodás, ez a zavartság. A nyolcadik az elszigetelődés. Minek is próbáljam elmondani, úgysem érti meg senki. Ugye a magányosság, az elszigetelődés, az előbb mondottuk, hogy nem tudok tovább élni, és az elszigetelődés az, amikor úgysem ért meg engem senki. Senki nem tudja, hogyan érzek. És ez így van, mert nem tudjuk, hogy egy gyászoló mit él meg. És tényleg elszigetelődünk, de akkora ajándék, hogyha mégis ki tudok ebből az elszigeteltségemből lépni. És ez a célja például a gyászcsoportjaimnak is mindig, amikor együtt vagyok a gyászolókkal is, hogy egy kicsit lépjen ki ebből az elszigetelődés, hogy merje megfogalmazni azt, amit megél. Merje szavakba is elmondani, vagy írásba is elmondani azt, ami benne van. Tehát ne szigetelődjön el. Úgy sem értheti meg senki, hogyan érzek, és tényleg senki nem tudja, hogy ki hogyan érez, vagy hogyan érezhetsz. De nagyon-nagyon fontos, hogy ebből kilépjünk. Vagy a kilencedik, az elgondolkozással töltött időszakok, hogy nem tudom kiverni a fejemből. Mindig ő jár az eszembe a fejembe. Ez is egy ilyen időszak. A tizedik pont a depresszió. Az életem teljesen értelmetlen, és minek is tegyek bármit. Ez a depresszió meghatározása. Az életem teljesen értelmetlen, és minek is tegyek bármit. És ilyenkor sokan megjednek. De ez is hozzá tartozik a gyászhoz. Nem baj, hogyha depressziós vagy, csak ne maradj meg benne. És ebben segítek, és tényleg nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy ad kegyelmet ahhoz, hogy tudjak úgy segíteni embereken, hogy ebből ki tudjanak lépni, hogy újra értelmet nyerjen az életük. Az elveszettség a 11. pont, hogy közös terveink voltak, nem tudom, hogyan folytassam egyedül az életet. Sokszor panaszkodnak a gyászolók, hogy nem tudnak például kicserélni egy villanykörtét, hát mindig ő tette. Azt se tudom, hol kell kifizetni a számlákat, hát mindig ő tette eddig. Hogy kicsit úgy elveszik tényleg az ember, el vagyok veszve. Nem tudom, hogy kell a kazánt megrakni ahhoz, hogy meleg legyen a házba. És újra kell az ember sok mindent tanuljon, mert akkor, amikor elveszít valakit, aki fontos számára, és aki tényleg a hétköznapi életben is egy nagyon-nagyon szoros segítő társ volt, és akkor olyankor döbben rá az ember, mennyire el van veszve, hogy tényleg közös terveink voltak, annyi mindent szerettünk volna együtt megtenni, és most egyedül kell ezt tegyem. És hogy nem tudom, hogyan folytassam egyedül tovább. És a 12. pont az, amikor jön egy ilyen nagy-nagy megkönnyebbülés, hogy na most már jobban érzem magam. Hát ő is így akarta volna. Egy nagy-nagy megkönnyebbülés, egy nagy-nagy fellélegzés. Óriási ez az érzés, óriási ez az ajándék, és tényleg fontos, hogy ezeket is érezzem, hogy néha meg vagyok könnyebbülve. Vagy például az elhunyt szerettem, nem szeretni azt, hogy én tönkre menjek. Az elhunyt szerettem nem akarja azt, hogy az én életem is tönkre menjen, hogy zsákutcába kerüljön, hogy ma, mert én hiszem azt, hogyha az elhunyt szeretteink visszajönnének, akkor elkezdenének beszélni, hogy nekik ott milyen jó, és hogy nem akarnák azt, hogy nekünk ugye rossz legyen valami is, bármi is. Mit jelent, ugye beszéltünk erről a zárkózottság, az elszigetelődésről, hogy mit is jelent ez az elszigetelődés? Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy nagyon rövid leírást, amit szintén egy gyászoló írt le, ezzel a címmel, hogy bezárkózom, és nézzük meg, hogy próbáljuk meg kicsit megérteni, hogy igen, hogy mi is zárkózik be egy gyászoló, mit él meg a lelkében? Bezárkózom.
A fájdalom az én csendes társammá vált. Mert amikor mindenki más elfordult, csak én maradtam. Úgy döntöttem, hogy nem beszélek róla, mert mind változtatna. A világ változatlanul zajlik körülöttem, még akkor is, amikor úgy érzem, szétrobbanok belülről. Senki sem láthatja a sebeket, amiket hordozok, és talán nem is lenne helyes mások elé tárni őket. Hiszen mi értelme van? Tudom, hogy akadnak, akik szeretnének segíteni, de nem akarom, hogy valaki már cipelje azt a terhet, amit nekem kell elviselnem. Nem akarom, hogy bárki is lássa azt a részemet, amelyik a legmélyebb gödörben vergődik. A napok, amikor szinte feladom és szinte belefulladok a szenvedésbe, csendben telnek. Bezárkózom. Falakat emelek magam köré, és hagyom, hogy a fájdalom szétáradjon bennem, annélkül, hogy bárkire rátámaszkodnék. Egyedül vagyok ezzel. Mindenki máshol van, távol tőlem, és talán ez a legjobb így. Nem bírom elviselni, hogy mások előtt sebezhető legyek. Inkább eltűnök a világ szeme elől, amíg újra össze nem szedem magam. Zárt ajtók mögött sírok, és amikor elír a sötétség, hagyom, hogy átöleljen. Egyedül vigasztalom magam, hiszen senki más nem értheti igazán, mit élek át. Néhány érzést olyan nehéz kifejezni. Vannak dolgok, amiket jobb nem kimondani. Nem igazán hiszem, hogy valaki teljesen megértené, hogy néha mennyit szenvedek, mert van valami fájdalom, amit szavak nélkül nem lehet leírni. Szóval úgy döntöttem, hogy hátralépek. Becsukom az ajtót a szobámban, és megbirkózom az összes szörnyűséggel, ami a fejemben van, mert úgy érzem, az a biztonságosabb hely, ahol elbújhatok, amikor nem vagyok jól. Kedves Nagy Rádió hallgatók, kedves gyászoló testvéreim! A 12 pontról elmélkedtünk, a gyászra adott érzelmi reakciókról, amely a sokk, a dű és ellenségesség, a túláradó érzelmek, a szomorúság, a magányosság, a bűntudat, a zavartság, az elszigetelődés, az elgondolkozással töltött időszakok, a depresszió, az elveszettség és a megkönnyebbülés. Bármelyikben is vagy, nem baj, hogy benne vagy. A Jóisten olyan szépen átvezet ezeken, olyan szépen gyógyít a Jóisten, és olyan jó, olyan áldássá lesz a gyászunk is, hogyha benövi az élet, és tényleg engedjük, hogy a Jóisten vezesse az életünket. Én köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy velem voltak a mai műsorban is. A Jóisten áldását kérem mindannyiukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk még önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűszérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc Emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától angyolok citeráján, Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Tasnád Szántóról, tartsanak akkor is velünk. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, és biztatom önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a török basáról mesélek nektek. Akkor történt, amit most elmondok, amikor a török volt az úr Magyarországon. Valamelyik nagy háború után volt. A törökök mentek vissza a hazájukba, és amerre áthaladtak, falukat, városokat felgyújtottak, asszonyokat, férfiakat, de még gyermekeket is elvittek Törökországba, szomorú rabságba. A többi közt Törökországba került egy kisfiú is. Ezt a török császár udvarába vitték, ottan nevelődött fel. A török császár megszerette az ügyes fiút, katonának nevelte, és az Isten úgy felvitte a dolgát, hogy basa lett belőle. Telik múlik az idő, megházasodik egyszer a magyar fiú, és Isten megáldja a gyermekkel. Noha megáldotta, Dajka is kellett a gyermek mellé. Mikor éppen Dajkát kerestek, arra vetődött egy öreg magyar asszony, azt a basa mindjárt felfogadta Dajkának, hadd legyen az ő gyermekének magyar Dajkája. De ugyancsak meghagyta az asszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még a szél fúvásától is őrizze, mert különben így meg úgy megbünteti. Hiszen Dajkált az öreg asszony, ahogy tőle kitelt. De egyszer a gyermek megbetegedett, és sírt éjjel-nappal, nem tudta elcsitítani. Istenem, Istenem, tűnődött magában az öreg asszony. Mivel tudjam elcsitítani ezt a gyermeket? Ha meghallja az apja sírását, vége az életemnek. Mit gondolt, mit nem magában, elkezdett énekelni a gyermeknek. Csicsi a babája, szép török fiúcska, nekem is volt egyszer szép kicsi fiacskám, elvitte a török szép piros hajnalban, hajnalhasadásban. Most is megismerném, ha elénbe jönne, karja fehérjéről, fehér szemölcséről. Hallotta ezt a nótát a basa felesége, aki értett magyarul. Szalad az urához, és mondja, hogy mit énekel az az öreg asszony. Ez az én édesanyám, kiáltotta basa, és szaladott ki az öreg asszonyhoz. Anyám édesanyám, lelkem édesanyám, nézzen a szemembe, megismer engem. Mondotta az öreg asszony, megismerlek karod fehérjéről, fehér szömölcsödről. Ott mindjárt felgyűlte az inge ujját a basa, és ím rajta volt a karján a fehér szemölcs. Ott mindjárt egymás nyakába borultak, vége hossza nem volt ölelésnek, csúknak. Így volt, igaz volt, vége volt. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ teremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az ógó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcsöt hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könny mossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Ámen. Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján. Jákob istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjön neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hatalmadat zengjük, énekeljük. Urunk, hatalmadnak örvend a király. És újongva újong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökre.
1: Oltalmat alatt nagy az ő dicsősége. Méltóságot és díszt árasztasz rejá.
0: Áldását teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmadat zengjük, énekeljük.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: Igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben.
0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rójuk le előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve,
1: dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben, mindjájunk javára.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát, a testi-lelki rabságban sínylődő minden testvérünknek.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád,
0: találd elfogadásra méltó áldozatnak imádságra emelt kezünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Önismeretre csak úgy juthatunk el, ha először is föltárjuk az igazi indítékokat. Mit, miért csinálunk? Önmagunká pedig csak úgy válhatunk, ha a tetteink megfelelnek szándékainknak, a szándékaik pedig alkalmazkodnak a helyzetünkhöz. Mondta Thomas Merton.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

És most itt a Mária Rádió, a kedves hallgatók, a Lélek ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek különleges ajándékairól, a lelkiségi mozgalmakról szól, és hát sokszor emlegetően a világ legnagyobb lelkiségi mozgalma az, ami Medjugorjéban zajlik, és most kedves Mária Rádió hallgatók, meghívok mindenkit, hogy készüljünk a Medjugorjé zarándoklatra, néhány nap múlva kezdődik a nagy ifjúsági ima találkozó, és hát csodálatos ez a találkozó, ahol 10 és 10 000 fiatal készül, lehetünk 100 000-en, akármennyien, és hát egy olasz társaság egy csodálatos meghívót készített. Én ezt sokszor emlegettem, mert elbűvöl, mondhatom így, mindaz, amit itt ilyen gyönyörűen összefoglaltak. Tehát egy meghívó a Medjugorje ifjúsági fesztiválra. Na, hallgassuk, kedves Mária Rádió hallgatók, de azt szeretném kérni, hogy akár indulunk Medjugorje, akár nem indulunk, akár lélekbe fogjuk követni, mert a Mária Rádió fogja közvetíteni az egész találkozót, úgyhogy lélekben belekapcsolódhatunk, és meg kell éreznünk a szavak mögött azt a nagy lelki töltetet, ami ott van, hisz a szizonya jelenlétében zajlik mindez. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, a következők hangzanak el ebben a gyönyörű meghívóban. Kedves lányok és fiúk, minden zarándok. A szűzanya megjelenik Medjugorjéban, és meghív téged is, hogy látogassál el te is ide sok fiatallal együtt, akik mind érzik ezt a meghívást. Válaszolj te is erre a hívásra, Medjugorje egy kis város Bosznia-Hercegovinában, a Madonna jelenléte Medjugorjéban megszentelte ezt a kis földsávot, és továbbra is sok-sok millió és millió zarándokot vonz, akik reményvesztettek és lelkileg szomjaznak. Senki nem megy haza csalódottan a Medjugorje zarándoklatról, senki nem tér haza összetört szíve, mert a szűzanya mindenkinek osztja a mennyből a hozott kegyelmeket. Medjugorje valóban a mennyország, a paradicsom egy darabja. Ott csodákat fogsz tapasztalni, olyan erős jeleket, mint a napcsoda, vagy más megmagyarázhatatlan jelenségeket, megtéréseket, sok hivatást fogsz látni, test és lélek rendkívüli gyógyulásait. A mennyei anya képessé tesz a gyónásra, még akkor is, ha évek óta nem tetted meg tanít rózsafűzét imádkozni, örömtől lüktető szívvel részt venni az oltári szentség vételében, a szentmisén, szentségimádást végezni az oltári szentség előtt, térdelni, sírni, böjtölni, örvendezni mennyei örömmel. Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen gyönyörűek ezek a szavak, tehát ezt egy olasz busztársaság intézi a fiatalokhoz, gyönyörű a szöveg, úgyhogy hallgassuk csak tovább. Ez az a zarándoklat egy utazás, amely megváltoztatja az életedet. Megvalósíthatjuk álmodat, gyere, elviszünk, mondják. Ezen a helyen van egy szív, ami itt dobog, megjelent és megjelenik a Madonna, a szűzanya. A Szentlélek csodákat éltet meg és műveltek. Még ma is egy másik levegő, egy másik nap van ezen a kis földcsíkon, amelyen érzed a mennyország illatát. Milyen szép ez a kifejezés is, kedves hallgatók, igen, a paradicsomot lehet megtapasztalni, a paradicsom egy darab, és érezni lehet a mennyország illatát. Válaszolj a hívásra, ez a hívás egy pillanat alatt történik, egyedülálló is, helyrehozhatatlan, amelyben úgy érzed, hogy el kell mélyedjél. Eltározod magad, útnak indulsz, és nem térsz úgy vissza, ahogy elmentél. Nem varázslat, még csak nem is babona, hanem érzed, hogy egy rejtély érint meg, egy titkot tapasztalsz. Kiderül, hogy már nem vagy egyedül, hogy valami több van ott. Ez a zarándoklat Medjugorjéban az az esemény, amely mindig is a legtöbb zarándokot és fiatalt gyűlt össze. Bízhatsz a Bianco Viaggiba, ez a cég, akik ezt írják, és ezzel hívják meg a fiatalokat. Olaszországból indulunk autóbusszal, repülővel, minden repülőtérről, mondják ők. Az ifjúsági fesztivál programja, mint minden kiadás,
így

Augusztus elején kezdődik esti szentmisével, egy nemzetközi szentmisével, amely az azokon a napokon jelenlő nemzetek szokásos bemutatása szerepe. A saját zászlóikkal parádéznak, ott, ahol majd mi is leszünk. A találkozók folytatódnak nagyon intenzív napos programokkal, meg reggel a Medjugorje plébános imájával kezdődnek, és tanúságtételek, táncok, imákkal, minden nyelven, és mindezt tarkítják énekekkel. A Medjugorje ifjúsági fesztivál nemzetközi zenekarra és kórusa kíséri. A délután további tanúságtételekkel folytatódik, a Medjugorje kegyelme által megérintett életekről, megtérésekről, csodákról. Az ég anyja közbejárására olyan sivatagokról, melyek kivirálgoznak. Igen, kedves Mária Ádi hallgatók, itt összefoglalja, mi mindent lehet tapasztalni. Igazán akkor érint meg, hogyha úgy lélekkel követjük és elmélyülünk. Mert ott lehet hallani, hány és hány lelket érint meg az izanya. Lelked mégét megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen minden egyes kiadás után látni, hogy a szizonyi jelenése kezdete óta sok test és lélek csodát történik ezen a földsávon. Figyeljük meg, kedves Mária Rádió hallgatók, ezeket a kifejezéseket. Lelked még megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen látni mindezt. A Medjugorje ifjúsági fesztivál a legszebb rendezvény, ahol ezt a jót mondják, kiabálják a színpadról, és megfertőz minden résztvevőt. Igen, ezt persze lelki fertőzésre értjük, és hát elmondják, hogy az ötlet a néhai Medjugorje plébánostól, Szlavko Barbari atyától származik, és azóta a Medjugorje plébánia összes többi lelki atya folytatja. Ljuba atya, majd Dánko atya és Márinko atya egészen mostani plébánosig. A késő délutáni órákban a tanúságtételek, táncok, énekek és táncok egymás utánja teret enged a rózsafűzér imának, a gyógyulás és felszabadulás imának, és a Nemzetközi Szentmise ünnepés megünneplésének az ifjúsági fesztivál csodálatos énekeivel. Azért mondja ezt a kifejezést, hogy csodálatos énekeivel, mert ott az énekek megérintik az embert. Bizony mindenki tudja, hogy ott van Melinda, a szizonya hegedűse, és amikor elkezd játszani, akkor azt érzi az ember, hogy ez a hegedű játék emeli a lelket. Csodálatos mindez. Aztán következik minden este egy különleges pillanat, az oltári szentség imádása. Mindannyian Jézus az élő szent ostya előtt, a jelenlevő Jézus előtt, mi nézzük őt, és ő néz minket. Aztán körmenet a szűzanya szoborral, Medjugorje utcáin tisztelgés a kereszt előtt, a fényünnepség, a gyertyák az éjszakában. Aztán utolsó napon, hajnal 5 órakor a záró szentmise a csúcson, a nagy betonkeresztnél, a Krizsevácon, majd mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és elkezdődött benne. Olyan fontos ez a mondat, kedves Mária Rádió hallgatók, azt hallottuk, hogy na aztán mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és ami elkezdődött benne. Hát igen, ott valami elkezdődik az emberben. A szizonya mindenkit azt kéri, hogy tovább legyen tanulja a szizonyának, és mindannak a csodának, ami ott történt, imádkozzon közösen testvéreivel, és így tovább. A kedves Mária Rádió hallgatók, ilyen nagyon tömören összefoglalva, néhány nap múlva ez kezdődik, és ez zajlik. De hát van néhány egyéb szép kijelentés is. Józó atya az ő könyvében, találkozás Józó atyával, elmondja, hogy azért néhány dologra még figyelnünk kell. Olyan gyönyörűen foglalja össze az atya. Azt mondja, legelőször is tudnunk kell, hogy fontos különbség van a turista és a zarándok között. A Medjugorje érkező ember zarándok. Jelenészség színhelyéről a szűzanya a Podbródó hegyét választotta. Ez egy különleges hely, tele sziklákkal és kavicsokkal. Itt egyfajta lelki transzplantáció zajlik,
Az bizony a fogja a mi kőszíveinket, és összegyűjti ott a podbrodon, és új szívet ad nekünk. Kitépi belőlünk az élet nehézségeit, a tüskéket, hogy ezután erényeket ültessen a helyükbe. Egy új ember jön vissza a hegyről, a zarándokoknak imával és nyitott szívvel kell készülniük erre az útra. Tehát, kedves Máriahágyi hallgatók, halljuk, hogy milyen fontos mindez, hogy imával kell készülni, és nyitott szívvel kell készülni. Segíteni kell, hogy a zarándok meg tudja nyitani a lelkét a szűzanyának, az ő jelenlétének. Isten munkálkodásának, a Szentléleknek, aki azt sugalmazza neki, hogy menjen el gyónni, kiengesztődni Istennel, tisztítsa meg a lelkét. A zarándoknak teljesen át kell adnia magát a Szent Szűz kezeiben. Adnia kell magát, és rábíznia magát az ő programjára. El kell fogadnia, bele kell olvadnia. Ez is annyira fontos, kedves Mária rádió hallgatók, hogy teljesen oda kell adnia magát. Szűzanya valamit szeretne nyújtani, de ez az kell, hogy nyitott szívvel és teljesen bízza rá magát a szűzanyára. Meg kell engednie az Úrnak, hogy cselekedjék, hogy beszéljen hozzá. Isten kegyelme azokon a személyeken keresztül lép működésben, akikkel a zarándok találkozik. A szívének nyitottnak és alázatosnak kell lennie, egyszerűen csak zarándoknak kell lennie. Meg kell értenie, hogy nem az számít, hogy Medjugorjéba jön, hanem az, hogy megélje Medjugorjét, és hazatérve folytassa mindezt. Csodálatos mindez, kedves Mária rádió hallgatók. Aztán engedelmet kérek a kedves hallgatóktól a múlt héten műsoromban. Idéztem egy zarándokot, aki igazából csak kíváncsiskodás vezette őt a zarándoklatra, mert megdöbbentő volt az ő tanúságtétele, engem is nagyon megérintett. Akik hallgatták a múlt héten, azoknak új lesz, de azt szeretném kérni, még egyszer engedjék a lelkükön keresztül, hogy megérintse őket. Tehát egy szeméről van szó, aki azt mondotta, hogy ő elindult az úton felfelé. Azt mondja, maga mögött hagyta hatalmas tömeget, minden bazárt, és nem csak a túrát tekintve, hanem lelkileg is igyekezett figyelni. Először csak azt mondja, a mezítláb felfelé igyekvő, menni alig tudó idősek csapatát fedezte fel. Persze az ifjúsági fesztiválon, kedves már rádiagad, nem csak fiatalok, hanem minden korosztály ott van, és ez így nagyon jól van. Tehát látott időseket, akik mennek fölfelé a hegyen. Utána egy családot láttam, akik ölbe viszik felfelé a járásképtelen lányukat. Aztán férfiak csoportja következett, akik egy ágyon vitték nyaktól lefelé lebénult barátjukat. Viszik, mert nincs út, ezrek bukdácsolnak felfelé hatalmas sziklákon naponta, majd pár kilométerrel feljebb megérkezünk a jelenések helyére. Hófehér Mária szobor, valamint Jézus a kereszten. Körbehívők százai, egy felnőtt férfit látok zokogva, miközben a feszületen lévő Jézus odaszegezett lábát szorítja. Állok középen, nem hiszek a szememnek. Kitántorgok a körből, leülök egy sziklára, nézem az embereket, gondolkodom. Gondolkozom azon, hogy mi is az, ami ennyire mellbe vágott. Percek telnek el, rádöbbennek, ami mellbe vágott, az a hit. A hit, ami sugárzik a felfelé tartók arcán, a gyönyörű vallásos énekeiket éneklik teletorokból. Imádkozzák a rózsafűzét, és látom a hitet, ami ott volt a tolókocsis lány arcán. A hit, amit láthatatlan, a teljes, amit láthattam a teljes lebénult fiatalember szemében, a hit, amit a világ a mai korban már oly kevéssé értékel, a hit, amit a katolikus egyház már egyre kevesebb embernek tud közvetíteni,
vagy egyre kevesebb hívő vevő rá. Láttam a hitet, amire egyre nagyobb szükségünk lenne, és amit a minket jelenleg körülvelő világ két kézzel dob el. Azt érzem lelkem mélyből, hogy Medjugorjéba el kell menni. Engedjük el a tömeget, engedjük el a bazárt, tegyük el a fényképezőgépet és a telefont, zarándokoljunk fel a hegyre, ha tetszik mezitláb, üljünk le egy sziklára és hallgassunk, hallgassunk. Kedves Máriádi hallgatónk, ez a szöveg, amit elhangzott, igazából nem egy olyan személy ajkáról hangzott el, aki nagy hittel és a vágyjal ment, hogy ott megtapasztal szűzően különleges jelenlétét, szeretetét, hanem csak látni akarta, és látott. Látta ezt a csodálatos hitet, ami ragyogott emberek és emberek arcáról, ahogy hallottuk. De kedves Mária Hádi hallgatók, Medjugorje csak akkor jelent valakinek Isten a találkozást, aki hallottuk, megnyitja a szívét. Mert be lehet zárni, és ez nem tapasztalja meg. Nem tapasztalja meg a szűzően jelenlétét, hisz 45 éve ott van a szűzanya, és ezreket és ezreket érintett meg. Elég csak a statisztikákat megnézni, a Medjugorjének van több honlapja is, a hivatalos horvát honlapon lehet olvasni, hogy milyen sokan emnek csak azért, hogy kifejezzék a szűzön iránti szeretetüket, hogy letegyék a szűzön előtt egész életüket, és kérjük a szűzön közbenjárását, áldását az életükre. De annyi csodálatos könyv is jelenik meg arról, hogy hányan és hányan mély dolgokat éltek meg. Ilyen könyvek vannak, hogy egyeseknek az örömzarándoklata ez, másoknak, ahogy hallottuk, a mennyország megtapasztalása, másoknak a közbenjárás, és annyi mindent kértek és kérnek a zarándokok, és a legnagyobb dolog az, hogy megtapasztalják, amit kérnek. Szűzanya meghallgatja őket, és érezteti, hogy ott van, közel hozzájuk, szereti őket, kíséri őket. Aztán bizonyára mindenki tudja, hogy nagyon sokat sokan levelet írnak a szűzanyának. Hogy bemegyünk a templomba, a Jakab templomba, ott jobbra elől van a szűzanya szobra is, ott a mellette, bal oldalt van egy nagy leveles láda, és oda dobják bele a zarándokok a leveleiket. Olyan meghatolt, kedves Mária Hádi hallgatók, amikor hallom, hogy valakik mekkora hittel, reménnyel, szeretettel, és egészen személyes hangvétellel szólítják meg a szűzanyát a levelükben. És hányan is hányan elmondták, hogy a szűzanya válaszolt nekik. Ez a személyes kapcsolat, ez a bensőséges szeretet, amivel válaszolunk a szűzanyának, is tudjuk, mindannyian gondolom ismerjük, a szűzanyának a nagy mondását, ezt így szok mondani, ez a legnagyobb mondás a szűzanyának, hogy ha tudnátok, mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok. Igen, kedves Mária Hádi hallgatók, a szűzanya nagyon szeret minket. Kíséri életünket, tudja, miben élünk, mivel küzdünk, és kész segíteni, csak ahogy említettem, nyitott szívükkel, tiszta lélekkel, és kell kérnünk az ő közbenjárását, hogy lehessünk igazi gyermekei, akik mindent megteszünk, amit a szűzanya kér. És aztán itt vannak a szűzanya üzenetei, a minap hangzott el 25-en a szűzanya csodálatos üzenete, és hát most már hozzá lehet jutni ezekhez a gyűjteményekhez, ahol összefoglalják a szűzanya üzeneteit, és hát persze sokan mondják, hogy ezek alatt, az évek alatt mennyi szép dolgot mondott a szűzanya, és mi is van benne? Szűzanya első kijelentés az, hogy szeretnélek közelebb vinni Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz. Milyen csodálatos ez, kedves Mária Hádi hallgatónk. A szűzanya egy dolgot szeretne, hogy úgy megérintse az életünket, hogy kerüljünk közelebb Jézushoz. Utána a szűzanya, ott van az ő csodálatos öt pontja, azt szeretné, hogy a lelkünket megtisztítanánk, és táplálnánk Isten csodálatos jelenléte, engednénk ezt. Aztán felkészülnénk mindenféle támadás, gonosz incselkedés ellen. Mert itt olyan csodálatos
dolgok hangzottak el, mert csak áradozni és áradozni tudtam, de hát a gonosz is jelen van, hát nem tetszik a gonosznak, és igyekszik zavart kelteni, meg sok-sok minden rosszat tenni, de hát nem az üzonyával száll szembe, az üzonyával nem tud szembeszállni, hanem az emberekkel. Nekem olyan különös, kedves már rádióhallgatók, hogy az üzonyával tudjuk, hogy ő rá tud taposni a gonosz fejére, csak küldi az ő angyalait, szól. De ott a Szent József, annyira szeretem én Szent Józsefet, mert ugye a litániájában is benne van, hogy Szent József gonosz szellemek réme. Tehát igen, fel tudjuk értezni magunkat az ő segítségükkel, és ott lehetünk, és csak így leseperhetünk minden gonosz támadást, minden rosszat, ami ér minket. Az a legfontosabb, kedves testvéreim, akik oda megyünk, oda mennek, nyissák ki a lelküket, és meg fogják tapasztalni. Ott van az izanya, és szeretetével eláraszt minket. Hát, kedves már rádióhallgatók, akik hallgatták a műsoromat és elmennek, hogy azt kívánom, érezzék és tapasztalják meg mindezt. Műsorom végezérkeztünk, ő is nádunk mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 813. adásával. Sok szép tanúságtétel elhangzott az utóbbi műsorokba, és még nincs vége a tanúságtételeknek, ezzel folytatjuk a mai műsort is, és a következő bűntudatom van a majdnem miatt is. Mindig is két gyermekre vágytam. Egész gyermekkoromban azt mondogattam, hogy lesz egy lányom és egy fiam, és ennyi. Az első gyermekemet elég fiatalon vállaltam. 20 éves voltam, amikor megszületett a lányom, Natália. Még csak 3 hónapos volt, amikor kiderült, hogy atópiás ekcémába szenved. Emellett nagyon hasfájós volt, sokat sírt, én meg vele sírtam. Egyedül éreztem magam a sok nehézséggel. Rengeteg időt töltöttünk orvosi rendelőkben, számtalan olyan gyógyszert írtak fel neki, amire az orvosok azt mondták, hogy talán használ. Olyanok voltunk, mint a kísérleti egérke a laboratóriumban. Miután elkezdte az óvodát, egy hetet járt, utána mindig beteg lett. És egy hónapig orvosokhoz járkáltunk ismét. Első gyermekként nagyon féltettem, és túlzásba vittem az aggodalmaskodást, nem hallgattam az anyai ösztöneimre. Megfogadtam, hogy ezt soha többé nem akarom még egyszer végigcsinálni, és elzárkóztam a második gyermek elől. A párommal vettünk egy kis házacskát, amely ugyan felújításra szorult, de nem siettünk vele. 3 éves volt a kislányunk, és úgy gondoltunk, hogy mivel második baba úgysem lesz, van időnk olyanná alakítani, amilyenné szeretnénk. 2 évet szántunk rá, de nem úgy haladtunk, ahogy elterveztük, és közben jött a meglepetés is. Itt kezdődik a kisfiam története. Mint minden terhességnél, nálam is a menstruáció késésével kezdődött. Mivel nem terveztem babát, és védekeztünk is, fel sem merült bennem az a gondolat, hogy várandós lehetek. Biztos voltam benne, hogy megint valami cisztám van. Fel is hívtam a nőgyógyászomat, de csak a következő hónapra kaptam időpontot. Valahol legbelül azért nem hagyott nyugodni a dolog, és a párom is tett egy pár megjegyzést a terhességről. Így vettem egy tesztet. Amikor megpillantottam a pozitív tesztet, félelem és düh kavargott bennem. Sírva mentem ki a fürdőszobába, hogy megmossam az arcomat, és egy picit lenyugodjam. A párom mosolyogva jött utánam, és kérdezte, hogy miért sírok. A kezébe adtam a pozitív tesztet. Nevetett, átölelt, és azt mondta, hogy örülnöm kellene neki, és nem sírnom. Kijelentettem, hogy úgysem tartom meg, elvetetem, mert én nem akartam második babát. Eleinte ellenezte, de nagyon határozott voltam. Elmagyaráztam neki, hogy most nem jó időben jön a baba. Ott van a házikunk, amit be kell fejezni, és nem szerettem volna megint otthon ücsörögni, és folyamatosan orvosokhoz járni. Eljött a nőgyógyászati vizsgálat időpontja, amikor az orvos mutatta a kisbabámat, próbáltam a semmibe nézni. Akkor 8-9 hetes terhes voltam. Megkereste a szívhangot is, azt is hallottam, de továbbra is eltökélt voltam, annak ellenére,
hogy korábban elítéltem azokat a nőket, akiknek abortuszuk volt. Mindig is elleneztem az egészet, de azt hajtogattam magamban, hogy most nem jön jókor, és elkezdtem intézni az abortuszhoz szükséges dolgokat. Nálunk vérvételre kell menni, EKG-t csináltatni, és az altató orvossal kell beszélni. Ezek után adnak időpontot a kórházba a műtétre. Aznap, amikor hazajöttem a nőgyógyászomtól, nem tudom miért, de kíváncsi lettem rá, hogy hogyan is néz ki valójában egy 9 hetes baba. Elkezdtem videókat nézegetni, aztán abortusz videókat is, és sokat sírtam. A párom sosem látott ennyire összetörve. Mindig erősnek mutattam magam, miközben szenvedtem, de még így is azt gondoltam, hogy ez a helyes út, és meg kell tennem. Eljött a nap. El is mentem a kórházba. Kint várakozva nagyon szorongtam, és rossz érzések folytogattak. Behívott a nővér, és azt mondta, hogy még alá kell írnom papírokot. Odalépve láttam, hogy sok kisbaba ultrahangos képei vannak az asztalán, és akkor megtörtem. Nem bírtam tovább magamban tartani azt a sok érzést. Annyira sírtam, hogy nem tudtam beszélni a nővérkével sem. Leültetett, és azt mondta, hogy nyugodjam meg, menjek haza, gondoljam át még egyszer, és ha szeretném a beavatkozást, akkor másnap reggel 7-re várnak. Csak bólogattam, és lehajtott fejjel kijöttem. Hosszú lépcsősor volt előttem. Nagyot léptem, és az alján találtam magam meghúzódott bokával. Szerencsénkre ennyivel megúsztuk, de a bokám a háromszorossára dagadt. Nem volt szép látvány. Úgy éreztem, hogy megérdemeltem. Ez a büntetésem, amiért majdnem megöltem a kisbabámat. Így született meg az én kicsi fiam, Dominik, akit nagyon szeretek. Nem tudom miért, de szerintem ő tudja, hogy amikor a pocakomban volt, az anyukája sokat sírt, mert nagyon ragaszkodó természetű, és gyakran átölel. Érzi, ha szomorú vagyok, mert olyankor nem mozdul mellőlem, és folyamatosan a kezemben szeretne lenni. Sokszor, amikor nevet vagy átölel, vagy ha játszik, és nézem, eszembe jut, hogy majdnem megöltem, és ez nagyon tud fájni. Most lesz 3 éves, és még mindig velem alszik. Muszáj őt éreznem minden pillanatban. Egészséges, nem beteges, mint a nővére volt. Nagyon okos. Angolul mondja a színeket. A szavakat sem tudja még szépen kimondani, de már mondókákat dudol. Nyugodt, áldott jó lelkű gyermek. Szeret velem főzőcskézni, és nagyon segítőkész. Ha bármit kérek tőle, megy és megcsinálja. És akár elvonul játszani, ha látja, hogy nekem valami más dolgom van. Mindent megtesz, hogy a maminak könnyebb legyen. Tudom, nem szabad ilyent mondani egy anyukának, de valamilyen szinten jobban ragaszkodom érzelmileg a fiamhoz, mint a lányomhoz. Imádom mindkettőjüket. Igaz, hogy csak a Jóistent szabad imádni, de ez egy kifejezés a magyarországiaknál. Natália és Dominik is rajonganak egymásért. Nagyokat kergetőznek, és az egész ház zeng az örömüktől. Ők az életem értelme. A
A most már 8 éves lányommal is minden rendben van. Egyszerűen elutasítottam a sok gyógyszert, és egy kis odafigyeléssel az étkezésre, és sok minden másra végigcsináltuk a beteges, nehéz időszakot, és minden jóra fordult. Még mindig maradt bennem rossz érzés a majdnem miatt. Soha, de soha eszembe nem jutna abortuszra menni. Azt mondták az orvosok, hogy 3. gyermeket nem ajánlanak, mert veszélyes lenne, mivel mind a 2 gyermekem császármetszéssel született, és a kisfiamnál komplikációk voltak a szülés során és utána is. Ennek ellenére, ha várandós lennék, és azt mondaná az orvosom, hogy az életemet veszélyeztetném vele, akkor is adnék esélyt a gyermekemnek, hogy megszülethessen. Ha akkor az abortuszt választottam volna, lehet, hogy ma pszichiátrián lennék, mert nem tudtam volna túltenni magam rajta. Akiben egy pici kétáj van, vagy egy kicsit is kötődik a gyermekéhez, ne menjen abortuszra, mert bánni fogja az élete végéig. Nekem is bűntudatom van a majdnem miatt is.

és a sorozat az egyik következő története, a befizetetlen csekk. Már 4 gyermekem volt. A 4. babám, Teó, elég kézbeszokott volt, folyamatosan engem igényelt. Ez nagyon fárasztó volt. Az első 6 hónap szinte csak szoptatással és ágyban fekvéssel telt. Kimerültem. Majd teherbe estem, de az a baba elment. Nagyon megviselt lelkileg. Teltek múltak a hónapok, egyre könnyebb lett a legkisebbel is. Felszabadultunk, volt időnk egymásra a párommal. Aztán újra teherbe estem, immár Szófiával. Az első pillanatban megrémültem, aztán persze örültem. Alig vártam, hogy a férjem hazaérjen és elmondjam. Egy kis csoda van a szívem alatt. De sajnos nem azt kaptam, amire vártam. Rögtön rávágta. Elvetetjük. Egy világ omlott bennem össze. Sírtam éjjel-nappal. A gyerekek nem értették, hogy mi van, hiszen nekik nem mondtam el a helyzetet. El kellett mennem orvoshoz. Az első ultrahang vizsgálaton csak sírtam, de nem néztem oda. El kellett azt is mondanunk, hogy el akarjuk vetetni a babát. Majd elsüllyedtem szégyenemben, belül ordítottam fájdalmamban. Az orvos azt javasolta, hogy menjünk haza, beszéljük át, és egy hét múlva visszavár minket. A párom hajthatatlan volt. Hamar eltelt egy hét. Visszamentem a nőgyógyászhoz. Akkor már néztem az ultrahangon a kincsemet. Sírtam. Hangosan zokogtam. Megkaptuk az orvostól a papírokat, elmondta, miket kell elintéznünk, és kaptam időpontot a műtétre is. Az első védőnői beszélgetés nehéz volt. Rendes volt a hölgy, de én rá sem néztem, csak potyogtak a könnyeim. Elmondtam, hogy én nem akarom megölni a kisbabámat, kérdezte a páromat. Ő egyértelműen állította, hogy nem szeretne több gyereket. Meghaltam ott azonnal. A második beszélgetésen már másik hölgy volt. Na, ő nem állt mellettem, sőt, a páromat támogatta. Utáltam, gyűlöltem azt a nőt. Megkaptam a papírokat, a csekket, 17 000 forint. Ennyit ér a gyermekem élete? Kérdeztem sírva. A második védőnői látogatás után folyamatosan veszekedtünk a férjemmel. A műtét előtti szombaton is nagyon összevesztünk. Egészen egyszerűen belefáradtam. Mondtam a férjemnek, hogy menjen és azonnal fizesse be a csekket. Elvetettem a babát, hogy örüljön. Elment a postára. És amikor hazajött, nem mondott semmit. Attól kezdve nem szóltam hozzá, csak sírtam és sírtam. Hétfőn, a műtét reggelén, amikor felkeltem, láttam, hogy a férjem elment dolgozni. Mondtam magamba, hogy így hogy menjek a kórházba, amikor mind a 4 gyermek alszik. És akkor megláttam a szekrényen a csekket. Nem fizette be. Akkor már örömömben zokogtam. Megvártam, amíg betöltöttük a 12. hetet, és elmondtam a gyerekeknek, hogy kistesó van a pocakomban. A nagyobbik lányom velem együtt sírt az örömtől, és most nem tudunk betelni a kis Szófiával, akit az apukája is imád, és már bánja,
hogy akkor az abortuszt akarta. Szofia nagyon kedves kisbaba. Amikor éjjel felébred, csak nézelődik a kis gombszemeivel. Kacagva kell, mosolyogva cicizik. Hát ez a mi kis happy endünk. A következő szép történet. Köszönöm, doktor úr. 1976-ban történt. Az első leánykánk Marci születése után 6 hónappal teherbe estem, a ciklusom olyan időszakában, amikor nem volt valószínűsége. De örömmel vettük tudomásul, hogy nem sokára ismét gyermekünk születik. Mivel már volt tapasztalatom, s nem akartam, hogy feleslegesen maceráljanak, csak a 3. hónapban mentem el a terhes gondozásra. Gennyet találtak a vizeletemben, ezért elküldtek urológiára. Az ott elvégzett vizeletvizsgálat után Kerek Perec kijelentette egy középkorú orvos, hogy ezt a gyereket nem hordhatom ki, el kell vetetnem, mert idül vesemedence gyulladásom van. Sírva mentem haza. Az első utam a szülész orvosomhoz vezetett. Ő kikérdezett a panaszaimról, amelyek a reggeli rosszul létekre korlátozódtak. Megvigasztalt, hogy segít, antibiotikum szedésével és diétával semmi akadályát nem látja az egészséges baba születésének. 6 hónapig gyógyszerrel és szinte 100%-osan sótlan diétával igyekeztem mindent megtenni a kicsimért, de a terhesség nem volt könnyű. Terhességi toxikózis volt a diagnózisom. Az utolsó hónapot a kórházban töltöttem, ahol naponta felváltva infúziót, illetve vénás vaspótlást kaptam. A 9 hónap alatt 3 kilót fogytam, és már a túlhordás határán indított szüléssel 2,5 óra alatt 3600 grammos teljesen egészséges kisfiút szültem. Laci fiamat, Marci leánykám, a picinke rövidítéseként Cinkének neveztek kiskorában. 6 hónap múlva mentem el röntgenre, ahol kiderült, hogy a jobb vesevezetékem fejlődési rendellenességei okozták a galibát. Ezt egy komplikált műtéttel megoldották, azóta is hálás vagyok az orvosnak, aki nem az egyszerű megoldást ajánlotta, hanem hozzásegített, hogy egészségesen megszülhessem a gyermekemet. Akkor még nem is tudtam, de ha Laci nem születik meg, akkor ma csak egy gyermekem lenne, és Marci lánykámnak nem lenne testvérkéje, mert Csernobil után cisztómák és ciszták miatt többször műtöttek. Naponta megköszönöm Istennek, hogy jó úton indított el. Laci fiam különleges ember, nagy harcos, minőségbiztosító mérnök és ultramaraton futó. Többször körbefutotta a Balatont, nagyon sportos, kerékpározik, síel, turázik, profi szinten, és ő a család memóriája. Jellemző rá, hogy mindenre nagyon jól emlékszik a gyermekkorából, helyekre, időpontokra és illatokra. A helyes születés szabályozásról szóló Humane Vitae kezdetű enciklika szerzőjét, boldog 6. Pál pápát 2018-ba avatták szenté. Mindkét bizonyítást nyert csoda, amet a pápa közben járásának tulajdonítanak, meg nem született magzatok védelméhez kapcsolódik. Ez alapján terjedt el a feltételezés, hogy 6. Pál a meg nem születettek védőszentje. Egyik esetben sem volt halálos veszélyben az édesanya, egyiküknek sem az első terhessége volt, de az orvosok szerint a születendő gyermek súlyos elváltozásokkal jött volna a világra, ha
ha egyáltalán megéri a szülést. Az orvosok mindkét esetben abortuszt javasoltak. A nehéz körülmények ellenére mindkét gyermek egészségesen megszületett, az 1963 és 78 között regnáló szent életű pápa közbenjárásának köszönhetően. És záró akkordként egy nagyon szép vers, Malomsoki Ildikó, ha valaki elmondta volna, ha valaki elmondta volna, hogy te már élsz, ha valaki elmondta volna, hogy bennem remélsz, ha valaki elmondta volna, hogy hozzám, csak hozzám jöttél, ha valaki elmondta volna, hogy szívből igazán szerettél, ha valaki elmondta volna, hogy meggyilkollak téged, ha valaki elmondta volna, hogy egy valódi élet ér véget, ha valaki elmondta volna, hogy nem tudlak majd visszahozni, ha valaki elmondta volna, hogy nehéz lesz mindezt hordozni, ha valaki elmondta volna, és lefogja két kezem, míg szívemhez kiáltasz, hogy ne tegyem, akkor most itt lennél velem. Egy nagyon fájdalmas, kicsengésű vers és bánat a fölött, hogy ez a valaki nem tudta. Sajnos nagyon sokan vannak, akik mindezt tudják, és mégis gondolkozás nélkül, vagy azt gondolkozásnak lehet nevezni, egy vállrándítással elintézik, és mennek abortuszra. Arról viszont nem szólnak, vagy ha igen, lehet nagyon későn, hogy mi van a lelkükbe mélyen elásva. Ez a valaki szépen ki tudta mondani, hogy ha megteszi, biztos a pszichiátrián végzi, és hogy még a majdnem tudatát is nagyon nehezen tudja feldolgozni. A mai műsorba ennyi fért bele, mindenkinek egy áldott új hetet kívánok, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy a mai estén is imádkozzunk együtt a nemzetünkért, István Fiszilárd atya vezetésével imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokat.

0: égetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, hányszor tesszük meg mi azt, hogy hitünk igazságainak utána nézünk? Hallunk valamit a prédikációban, gyermekeink, embertársaink kérdeznek tőlünk valami hittel kapcsolatos kérdést, mint az apostolok, a tanítványok az Úr Jézustól, és mi elővesszük könyveinket, megkérdezzük lelkipásztorunkat. Nincs szebb köszönet és hála egy-egy szentbeszédért, mint amikor az emberek elkérik a szövegét, vagy egy-egy idézetet. Jézus így magyarázza meg ezt nekik. A gonoszság fiai azon vannak, hogy az isteni magot elnyomja a gaz. Alig teszünk egy szent elhatározást, alig élvezzük a kegyelem boldogító perceit, alig hagyjuk el a gyontatószéket, a sátán mintha megsokszorozná erejét és úgy támad ránk. Nem győzzük a gyermekeinket felkészíteni arra, hogy azzal, hogy elsváldozók, bérmánkozók lesznek, nem szűnnek meg a kísértések. Nem győzzük a házasságra készülőknek megmagyarázni, hogy legszentebb szerelmüknek ellenség a sátán. Igen, drága kedves Mária Rádió hallgatók, Isten nem türelmetlen, de nem enged gúnytűzni sem magából. A gonosz nem nyomhatja el büntetlenül a jót. Adj nekünk az élet vizéből, Urunk, és ments meg minket a második haláltól. Tegyük fel magunknak a kérdést. Nem teszem ki magamat annak a kísértésnek, hogy a konkolyról szóró sátán több magot hinthessen lelkembe, mint az emberfia hány jó magot vetett belém. Sopánkodom-e azért, hogy milyen kedvezőtlen körülményeim vannak a jó termés eléréséhez, vagy azon dolgozom, hogy a jó mag elnyomja a konkolyt? Hogyan készülök az első halára, hogy a másodikat elkerülhessem? Nézzünk őszintén a szívünkbe, és kérjük a mindenható Istent, tegye tisztává a mi életünket, a mi szívünk szántóföldjét, hogy a jó mag jó szívbe, jó lelkületbe, jó talajba, befogadó talajba hullhasson, és majd jó termést hozhasson. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez minket. Megsebez másokat is, és minket is, és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk és lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Megköszönjük, kedves hallgatóink, hogy a mai estén is együtt imádkozhattunk, együtt hozhattuk a Jóisten elé a mi nemzetünket. Egy áldott, szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Imádságról, ami mindannyiunk életét meghatározza, és amiről lehet, hogy nem tudunk mindent, amit érdemes volna tudnunk. Tartsanak velünk ezen az úton, nem lesz rövid, elég hosszú lesz, de bízunk benne, hogy amikor a végére jutunk, akkor kedves hallgatók úgy fogják érezni, hogy na, ezt megérte meghallgatni. Kedves Tibor atya, szeretettel köszöntelek. Mai műsorban megnézzük egy picit a rózsafüzér teológiai helyét, úgyhogy erre invitállak ezeknek a kérdéseknek a mentén, hogy beszélgessünk róla. Hogyan határoznád meg a rózsafüzért a katolikus lelkiség egészében?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. A rózsafüzér a katolikus lelkiség egyik legmélyebb és leggazdagabb imádsága. Nem csupán ismétlődő imaformuláknak a sora, hanem egy szemlélődő imádság Mária vezetésével. Tehát a rózsafűzér egyszerre biblikus, krisztocentrikus, mariánus, ahogy fogalmazza a teológia, és szemlélődő ima. A rózsafűzér egy olyan szemlélődő ima, amelyben a hívő Máriával együtt végigjárja Jézus Krisztus életének üdvösségtörténeti eseményeit. Azért, hogy egyre mélyebb közösségre jusson Krisztussal, és az evangélium szerint alakítsa életét. Sokan Mária imának tekintik, valójában azonban a rózsafűzér középpontjában mindig Jézus Krisztus áll. Tehát minden titok Jézus életének egy-egy eseményét idézi fel. Megtestesülése, nyilvános működése, szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése. A szűzanya mindig Jézus Krisztusra mutat. Ahogy annak kánai mennyegzőn is mondotta, tegyetek meg mindent, amit csak mond. És a rózsafűzér ezt a felszólítást ismétli újra és újra. Tehát a rózsafűzér szövege nagy részt a Szentírásból származik. Nagy részt, hát ugye az üdvözlégy első része Gábriel arkangyal és Erzsébet köszöntése. A mi atyánkot maga Jézus tanította. A titkok pedig az evangélium eseményeit idézik. Ezért nevezte Szent II. János Pál pápa rózsafűzért az evangélium rövid összefoglalásának. És nem puszta szó ismétlés a rózsafűzér, ahogyan mondják sokan más vallásúak ránk. Az ismétlődő rózsa üdvözlégyek olyanok, mint a tenger hullámai. Ritmust adnak az imának, miközben a lélek elmélyül Krisztus titkainak a szemlélésében. És ez közel áll a keleti kereszténység Jézus imájához is, mert az ismétlés az nem öncélú, hanem a szív elcsendesítésének az eszköze. Mária, a szűzanya, a legjobb tanítója Krisztus követésének. Azért, mert ő elsőként mondott igent Istenre, végigkísérte Jézust földi életén, ott állt a kereszt alatt, együtt imádkozott az apostolokkal pünkösd előtt. És a rózsafűzérben a szűzanya megtanít hallgatni, szemlélni, bízni, szeretni, kitartani. És a 20 titok tulajdonképpen az emberi élet teljes útját bejárja, mert van benne öröm, munka, szenvedés, veszteség, remény és dicsőség. És ezért a rózsafűzér nem menekülés az élettől, hanem Jézus Krisztus fényében való értelmezése. És a rózsafűzér ezért mindig túlmutat önmagunkon. Imádkozhatunk családokért, betegekért, papokért, a békéért, a világ megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És így a rózsafűzér a szeretet szolgálatává válik. És a sajátos illetve különleges sajátossága a rózsafűzének, hogy bárhol imádkozható, útközben, munkába menned, kórházban, otthon, templomban, zarádnoklaton, tehát ez az egész napot áthatja az Istenre figyelés. Bár személyesen is végezhető, a rózsafűzér közösségi imádság is. Családok, plébániai közösségek, szerzetesi közösségek és a világ számos kegyhelyén együtt imádkozzák, így az egyház egységének is szép kifejezője. Tehát a rózsafűzér nem csupán egy ájtatosság a sok közül, hanem a katolikus lelkiség egyik legfontosabb útja Krisztushoz. Mária kezét fogva újra és újra belépünk Jézus életének titkaiba, hogy gondolkodásunk, a szívünk, életünk egyre inkább hasonlóvá váljon az övéhez. Szent II. János Pál pápa írta, a Rózsafűzér Mária iskolája, ahol Krisztus arcának szemlélését tanuljuk. És talán ez foglalja össze legszebben a rózsafűzér helyét a katolikus lelkiség egészében. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a rózsafűzér tulajdonképpen Krisztus központú ima, evangéliumi ima, szemlélődő ima, Mária iskolája, az élet iskolája, missziós ima, és a mindennapoknak a megszentelése, és az egyház közösségi imája. Így tehát a rózsafűzér nem csupán egy ájtatosság, hanem a katolikus lelkiség egyik legfontosabb útja Jézus Krisztushoz.
1: A rózsafűzér milyen viszonyban áll a liturgiával?
2: A katolikus egyház tanítása szerint a rózsafűzér a népi jámborság egyik legkiemelkedőbb formája, és a liturgia az egyház hivatalos, nyilvános istentisztelete, tehát a kettő nem verseng egymással, hanem kölcsönösen gazdagítja egymást. Tehát mindig a liturgia az elsődleges. A II. Vatikáni zsinat is ezt tanítja. A Sacrosanctum Concilium 10. pontjában olvashatjuk, hogy a liturgia az a csúcs, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor az a forrás is, amelyből minden ereje fakad. Tehát ez azt jelenti, hogy a szentmise, a szentségek, a zsolozsma mind magasabb rendűek, mint bármilyen más magánájtatosság. Tehát a rózsafűzér, ezt tisztázzuk le, nem helyettesítheti a liturgiát, és különösen nem a vasárnapi szentmisét. Tehát a rózsafűzér is a liturgiából táplálkozik. Minden titka a liturgia által ünnepelt üdvösség történetből merít. Az egyházi év során ugye ünnepeljük adventben a megtestesülést, karácsonykor Jézus születését, nagybőjben a szenvedését, húsvétkor feltámadását, pünköskor a Szentlélek eljövetelét. Ugyanezeket szemléljük a rózsafűzér titkaiban is. A rózsafűzér ezért a liturgia visszhangja a hívő személyes imájában. A liturgia előkészít és folytatódik benne, tehát a rózsafűzér segít felkészülni a szentmisére, ezért imádkozzuk szentmise előtt a rózsafűzéreket, ugyanakkor segít elmélyíteni a hallott evangéliumról, és segít tovább élni a liturgiában kapott kegyelmeket. És a szentmise előtti rózsafűzér imádsága nem a szentmise része, hanem ez egy lelki előkészület. Ugye a liturgiában halljuk Istennek az igéjét. A rózsafűzérben ezt az igét hosszabban szemléljük, például vasárnap halljuk Jézus megkeresztelkedésének evangéliumát, később a világosság titkaiban újra végig gondoljuk ugyanazt az eseményt. Így a liturgia eseményei mélyebben beépülnek az életünkbe. Tehát a rózsafűzér segít bennünk, vagy igen, bennünk kialakítani a liturgikus érzületet. Tehát a rendszeresen imádkozott rózsafűzér megszeretteti az evangéliumot, közelebb visz Krisztushoz, felébreszti a vágyat az eukarisztia iránt, és segít bekapcsolódni az egyház imádságába. És ha helyesen imádkozzák, mindig a szentség élet felé vezet. Tehát a Mária tisztelet minden formájának összhangban kell lennie a liturgiával. Tehát a rózsafűzér egy értékes ima, de nem veszi át a liturgia helyét. A Szent II. János Pál pápa mondotta az egyik apostoli levelében, a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében, hogy a rózsafűzér a liturgia visszhangja. Tehát nem maga a liturgia, hanem annak szemlélődő folytatása. A hívő tehát, ahogy mondottam, újra átéli Krisztus életének titkait, amelyeket az egyház a liturgiában ünnepel. És a helyes sorrend a keresztény életben első a Szent Mise, a szentségek, a zsolozsma, majd a rózsafűzér és más ájtatosságok. Mert ezek elmélyítik és gyümölcsözővé teszik a liturgiában kapott kegyelmeket. Tehát a rózsafűzér és a liturgia olyan kapcsolatban állnak egymással, mint például a forrás és a patak. A liturgia a forrás, Krisztus kegyelmének elsődleges forrása, és ebből az egyház él. És a rózsafűzér ebből a forrásból merít, majd segít, hogy a liturgiában ünnepelt titkok, misztériumok a mindennapi életünkben tovább éljenek. Ezért mondhatjuk, hogy a liturgia ünnepli Krisztus misztériumát, a rózsafűzér pedig szemléli és a szívbe vési ugyanazt a misztériumot a szűzanya vezetésével. És ez a kettő együtt alakítja a katolikus ember kiegyensúlyozott lelki életét. Ezért mondhatjuk, hogy a liturgia ünnepli Krisztus misztériumát, a rózsafűzér pedig szemléli. Ez a kettő együtt alakítja ki a katolikus ember kiegyensúlyozott lelki életét.
1: Hol helyezhető el a rózsafűzér a magánájtatosságok között?
2: A katolikus lelkiségben a rózsafűzér a magánájtatosságok között kiemelkedő helyet foglal el. Nem azért, mert fontosabb a liturgiánál, fontosabb lenne a liturgiánál, hiszen az semmi nem múlhatja felül, ahogy mondottam, hanem mert az egyház történetében kevés olyan ájtatosság alakult ki, amelyet ennyire egyetemesen ajánlottak a szentek és a pápák. Tehát a magánájtatosságok közé tartoznak például a keresztút, a szentségimádás, a Jézus szíve tisztelet, az Isten irgalmasság rózsafűzére, a litániák, szeretetláng, a novénák, a különböző Mária áhítatok. Ezek között a rózsafűzér különleges helyet foglal el. Miért? Mert egyetemes. Ez azt jelenti, hogy a világ minden táján ismert és imádkozzák. Különleges helyet foglal el azért, mert biblikus, tehát a Szentírás eseményeire épül. Különleges helyet foglal el, mert krisztocentrikus, vagyis a középpontban Jézus Krisztus áll. Különleges helyet foglal el az ájtatosságok között, mert szemlélődő, nem csak szavakat ismétel, hanem Krisztus misztériumait elmélkedi. Közösség és személyes, tehát egyaránt alkalmas egyéni és közös imára. És az egyház ajánlja, ugye évszázadok óta a pápák is különös szeretettel ajánlották a rózsafűzér imádságát, és más ájtatosságok általában egy-egy lelki igazságot emelnek ki, például a keresztút, ugye az Krisztus szenvedését, a Jézus szíve tisztelet, Krisztus szeretetét, az Isten irgalmasság, ájtatosság, azaz Isten irgalmát. A rózsafűzér átfogja Krisztusnak egész életét, a megtestesülést, a rejtett életet, a nyilvános működést, a szenvedést, halál, feltámadást, megdicsőülést, és a szűzanya szerepét az üdvösség történetében. Ezért nevezik sokan az evangélium rövid összefoglalásának a rózsafűzért. És ez nem csupán egy ima szöveg, hanem egy lelki nevelés is. Megtanít a kitartó imára, csendre, szemlélődésre, segít segíti az eseményeket a saját életünkre alkalmazni, tehát Mária példáján keresztül formálja a lelkületet. Ezért családok, plébániák, szerzetes közösségek, zarándokok évszázadok óta naponta imádkozzák. Tehát a katolikus magán ájtatosságok között a rózsafűzér kiemelkedő, de nem kizárólagos helyet foglal el. Nem helyettesíti a liturgiát és a szentség életét, hanem azoknak a gyümölcseit segít elmélyíteni. Ha a Szent Mise a keresztény életnek a szíve, akkor a rózsafűzér a keresztény élet csendes lélegzetvétele a szűzanya anyai vezetésével.
1: Mit jelent az a kijelentés, hogy a rózsafűzér evangéliumi ima?
2: Hát elsősorban azért nevezhető evangéliumi imának a rózsafűzér, mert a legfontosabb imái közvetlenül a Szentírásból erednek. Tehát ugye a mi atyánkot maga Jézus tanította tanítványainak. Az üdvözlégy imának az első része két evangéliumi köszöntésből áll. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És a második, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, tehát Erzsébet köszöntése, az első az Gábriel angyal szavai. És a későbbi hozzáfűzött könyörgés, asszonyunk Szűz Mária, ez az egyház hitének az imádságos megfogalmazása. Tehát a rózsafűzér 20 titka végigvezet Jézus Krisztus életének főbb állomásain, ezért evangéliumi ima. Tehát az evangélium ugye az pedig megismertet Krisztussal. A rózsafűzér ennél tovább vezet, hiszen segít megállni egy-egy eseménynél, elidőzni benne, és megkérdezni, hogy mit mond ez Jézusról? Mit tanít ez Isten szeretetéről? Mit jelent ez az én életemben? Az evangélista Lukács kétszer is megjegyzi Máriáról, hogy mindezeket a szavakat megőrizte, és elgondolkodott rajtuk. Tehát ez a rózsafűzér imádságának a lelkisége is, hogy Máriával együtt szemlélni Krisztust, ahogy a nő őrizte és elmélkedte fia titkait. És a rózsafűzér nem csupán egy emlékezés, hanem segít átalakulni. Tehát minden titok meghívás arra, hogy Krisztus lelkülete formálja az életünket. Tehát az alázatot a megtestesülésben, a szolgáló szeretetet egy látogatásban, az engedelmességet a Getsemáni kertben, a megbocsátást a kereszten, a reményt a feltámadásban, tehát ezek mind evangéliumok, és ezekbe segít a rózsafűzér, hogy ezeket váltsuk mi életre. Amikor azt mondjuk, hogy a rózsafűzér evangéliumi ima, azt értjük alatta, hogy szavai nagy részt az evangéliumból származnak, Jézus életének az eseményeit idézik fel, Mária pedig vezet bennünket, hogy ezeket szemléljük, és a célja, hogy Krisztus tanítása és élete formálja a gondolatainkat és cselekedeteinket. Tehát nem egy egyszerű ismétlődő ima, hanem az evangélium imádságos átélése a rózsafűzér. Minden tized olyan, mint egy evangéliumi oldal.
1: Miben különbözik a rózsafűzér más ismétlődő imáktól?
2: A rózsafűzér első pillantásra hasonlónak tűnhet más ismétlődő imákhoz, hiszen ugyanazokat a szavakat ismételjük újra és újra. Katolikus hagyomány azonban hangsúlyozza, hogy az ismétlés nem a rózsafűzér lényege, hanem az eszköze. Jézus óvott az üres szóhalmozástól. Ő mondja, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. De a rózsafűzér nem ilyen hiába való ismétlés. Az üdvözlégyek ritmusa nem azért fontos, mert sokszor elhangzik ugyanaz a szöveg, hanem mert segít elcsendesíteni a szívet, hogy a figyelmünk Krisztusra irányuljon. Az ismétlődő szavak olyanok, mint egy állandó zenei kíséret. Nem vonják el a figyelmet, hanem hordozzák az elmélkedést. És ahogyan mondottam az elején, minden tízethez egy-egy titok kapcsolódik, és miközben az üdvözlégyeket mondjuk, elménk és szívünk Krisztus életének egy eseményét szemléli. Így a szó és a szemlélődés egy egységet alkot. Tehát a rózsafűzér sajátossága az is, hogy a szűzanya nem a figyelem végpontja, hanem a vezetője. Tehát a szűzanya úgy van jelen, mint az első tanítvány, aki segít ugyanazzal a hittel szemlélni Krisztust, amellyel ő élte meg fia életének eseményeit. Ezért mondják, hogy a rózsafűzér a Mária iskolája, ahol Krisztust tanuljuk. És a rózsafűzér egyszerre szól az értelemhez, a szívhez, az emlékezethez, és még a testhez is, ugye, mert a szemek vagy az ujjak azok végig haladnak a szemeken. És ez a testi-lelki ritmus segíti az összeszedettséget. Tehát a keresztény hagyomány szerint az ismétlés nem egy mechanikus cselekedet, hanem ez tulajdonképpen formál. Ahogy a gyermek például újra és újra kimondja, hogy szeretlek, nem azért, mert új mondatot keres, hanem mert ugyanaz a szeretet mélyül el, úgy az üdvözlégy ismétlése is egyre mélyebben bevésheti Krisztus misztériumát a szívbe. Ezért a rózsafűzér nem egyszerűen ismétlődő ima, hanem evangéliumi ima, krisztócentrikus ima, amelyben a kimondott szavak fokozatosan átvezetnek a csendbe, a jelenlétbe és Jézus Krisztus mélyebb megismerésébe.
1: Miért nevezi a tanítóhivatal szemlélődő imának?
2: A katolikus tanítóhivatal azért nevezi a rózsafűzért szemlélődő imának, mert Krisztus misztériumainak szeretetteljes szemlélését alkotja. A rózsafűzért célja nem elsősorban az, hogy sok imát mondjunk el, hanem hogy Máriával együtt elidőzzünk Jézus életének eseményein, és engedjük, hogy azok átformálják gondolkodásunkat és életünket. Tehát a hagyományban a szemlélődés azt jelenti, hogy az ember nem csupán gondolkodik Istenről, hanem Isten jelenlétében időzik. Tehát nem pusztán az értelem működése ez, hanem a szívnek a figyelme is. Amikor például az angyali üdvözlet titkát imádkozzuk, nem csupán felidézzük Gábriel látogatását, hanem szemléljük. Szemléljük Mária hitét, alázatát, engedelmességét és Isten megtestesülő szeretetét. Tehát a szűzanya a szemlélődés mestere, és a szemlélődés az átalakít. Tehát a keresztény szemlélődés célja mindig az átalakulás. Amikor újra és újra Krisztus életének titkait szemléljük a rózsafűzérben, megtanulunk alázatosabbá válni, engedelmesebbé válni, megbocsátani és reménnyel élni a feltámadás fényében. A rózsafűzér természeténél fogva szemlélődő ima, mondja Szent II. János Pál pápa is. Ha hiányzik az elmélkedés Krisztus misztériumairól, a rózsafűzér akkor könnyen puszta szósorolássá válhat, mondja a 6. Pál pápa is a Marialis Cultus apostoli buzdításában. A rózsafűzér szemlélődő jellege természetesen kapcsolódik a liturgiához, mert a rózsafűzérben ugyanazokat a misztériumokat csendben személyesen szemléljük, és így a liturgiában kapott kegyelem tovább él. Tehát a tanítóhivatal azért nevezi a rózsafűzért szemlélődő imának, mert középpontjában nem az ismétlés, hanem Jézus Krisztus misztériumainak szeretetteljes szemlélése áll. Így ezért a rózsafűzér nem csupán egy imádság, hanem Krisztus szemlélésének iskolája. Mária mellett megtanuljuk megőrizni szívünkben az Úr szavait, tetteit, hogy életünk egyre inkább az ő életének tükrévé váljék.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai adásunkba, innen folytatjuk 2 hét múlva. Áldott szép napokat, estéket kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.

0: békén.
1: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
1: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
0: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
1: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűz méhednek szűz gyümölcse.
0: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
1: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bársony Enikővel Zsámbékról, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársammal a Jézus Szíve Társasága által szervezett igent mondok női lelki gyakorlat hozott össze Balla Erika rendtársamon keresztül. Mutatkozz be nekünk, kérlek!
2: Bársony Jánci vagyok. 6 gyermeket szültem. 5 a földön, 1 pedig a mennyben él. Zsámbékon élek. Az első diplomám az kertészmérnök. Elvégeztem a teológiát is. Alapítottunk egy katolikus iskolát, gimnáziumot Zsámbékon, jelenleg pedig a katolikus óvodában dolgozom.
1: Milyen családba születtél?
2: Szarvason születtem, egy nagyon szerető családban. Édesanyám és édesapám már hitem szerint a mennyben van. Egy húgommal élünk itt a földön. Idén leszek 60 éves. Amit így el tudok mondani, hogy bár a szüleim nem jártak templomba, mégis úgy éltek, hogy észrevették, aki rászorult, segítséget nyújtottak, tényleg nagyon áldozatos életet éltek. Édesanyám sokszor vasárnap nem csak nekünk főzött, hanem az utcában is, vagy akinek szüksége volt, akkor nekik is juttatott. És később találkoztam az Úrral.
1: Ez hogyan történt?
2: Nagyon érdekes története van ennek. Gimnazista voltam, amikor az országos biológiai tanulmányi versenybe bejutottam, és ugye ott már nem volt elegendő a tankönyv és az egyéb kis kiegészítőknek az ismerete, hanem nagyobb tudásra volt szükség. És Watsonnak az Érteme a molekuláris genetikát című könyvét próbáltam éjszaka, még akkoriban olyan zseblámpa volt, amiben ilyen nagy elem volt, azzal titokban olvasni, mert már a szüleim sokszor mondták, hogy aludni is szükséges lenne, de azért így szerettem tanulni, és meg az ismeretek is érintettek, meg érdekeltek. És ebben a könyvben ilyen 20 oldalag jutottam el, amikor annyi véletlen pont, és annyi szinte lehetetlen pont, hogy úgy alakult ki egyáltalán az élet, hogy így a 25-6. Oldal körül azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy így van. És teli hold volt a szobám ablakából, ahogy így láttam, és tényleg szó szerint átölelt az Isten, és onnan kezdve kerestem vele a találkozásokat, megköszöntem az addigi életemet is, szüleimet is, és nagyon érdekes volt, hogy a nagyszüleim vallásosak voltak, sőt, eléggé tevékenyen részt vettek az egyház életében a plébánián, és tőlük kaptam még egy bibliát. Ugye Magyarországon akkoriban nem nagyon lehetett kapni, és az akkori Jugoszláviából hozatták titokba ferenceseken keresztül. Elkezdtem lapozgatni, persze sok mindent nem értettem, azt se tudtam, hogy ezt nem előről kell kezdeni olvasni, de mégis érintett, és olyan szép helyre helyeztem. Utána felkerültem Budapestre.
1: Ekkor már meggyőződésed volt, hogy Isten létezik, és csak vele érdemes élni?
2: Annyira sok szeretetet kaptam addigi életemben, hogy megvoltam róla győződve, hogy biztos, hogy létezik. És ugye Szarvas a Körösparton van, és a mi házunk is a Körösparton volt közvetlenül a telkünk, és az ottani arborétumban tanultam minden nap, nagyon közel volt hozzá. A természetet nagyon szerettem, és megadatott már kiskoromban, hogy így rá tudtam csodálkozni a szépre is, és a jóra is. És ez olyan elementáris találkozás volt ott azon az éjszakán, hogy ez igen, tehát hogy a mai napig így a részletekre is emlékszem, és azért ezt a könyvet eltettem, annak ellenére, hogy Istenről nincs benne szó, de mégis hozzásegített egy ilyen találkozáshoz, és azóta többször is volt olyan találkozásom, amikor a Jóistennel és a gondviselésnek egyáltalán a leleményes szeretetével, akik tényleg talán, hogy istenkeresők, vagy talán még hitetlenek is, és ez az érintettség sok-sok közös örömet hozott föl, hogy ők is talán elindultak Isten felé, és talán egyfajta ilyen üzenet is számomra, hogy ahogy ezt így megtapasztalhattam, vagy rácsodálkozhattam, talán másokat is könnyebben tudok elvezetni, vagy nem is elvezetni, csak segíteni a Jóisten felé.
1: Ennek az éjszakának az élményét a szüleidnek elmondtad? És ha igen, mit szóltak?
2: Akkor nem szóltam róla, mert így nagyon, nagyon mély találkozás volt.
1: Földi életük végén szüleid közel kerültek Istenhez?
2: Szentségekkel megerősítve tértek a mennyei hazába, és ahogy szépen átelmélkedve, sőt a betegek szentsége, most így egy kicsit így kalandozva, tehát édesanyám már nagyon-nagyon beteg volt, és telefonon szinte csak hallgatta, amit mondtam, és egy-egy szót, igen, köszönöm. Amikor megkapta az utolsó útravalót, egészen elementáris élmény volt, hogy több mint 10 percig a telefonban beszélt hozzám, és még az utolsó ilyen anyai instrukciókkal ellátott, vagy szeretetével, és nagyon mélyen érintett ő általa is ennek a szentségnek az ereje. Amikor egyetemista lettem itt Budapesten a Kertészeti Egyetemen, akkor elkerültem Zugligetbe a Szent Család plébániára, és ott kezdtem hittanra is járni, és olyan fiatalokkal találkozni, akik így gondolkoznak, és a plébános atya Kozmajmir atyától is kaptam több könyvet is, meg a többiektől is, hitoktatóktól is, sőt aztán megtaláltam az ilyen irányú könyvesboltokat is, és már magamtól is igyekeztem eljárni ilyen alkalmakra, vagy rendezvényekre, milyen emberekkel így beszélni, és aztán került sor az első áldozásomra is.
1: Keresztelésedről gondoskodtak a szüleid kisgyermekként?
2: Igen, az a szüleimnek is nagyon fontos volt. 2 hónapos lehettem, amikor megkeresztelt, hogy tényleg csecsemőként kereszteltek meg, tehát hogy ez mindenképp megvan, sőt így meg is szoktam ünnepelni a keresztelésem napját. És aztán annyira mélyen átölelt az Isten, hogy utána én is hitoktattam, elvégeztem a teológiát is.
1: Fontos volt, hogy hívő férjet találj?
2: Igen, egyrésztről fontos volt, azért az is fontos volt, hogy ezt a hitet élje is. A férjem hívő családban nevelkedett, Zugligetben kötöttünk házasságot, és mint mindannyiunkat megpróbált az élet. Rögtön az elején az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermeke se volt. De az ő mennyei születésnapja azóta a családunkban ünnepelt, és nagy ajándék, hogy a testvérei, akik itt a földön élnek, tényleg mindig megemlékeznek az ő születésnapjáról is, a mennyei születésnapjáról. Ő azóta is itt van a családunkban, és nagyon sokat formált az Isten ezzel a nehézséggel is, és a többivel is így az életemben. És amikor így erről szoktam szólni, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy nagyon hálás vagyok ezekért a nehézségekért a Jóistennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni. És talán később is egy mondatából élek a Szentírásnak, hogy mint tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, római levélből. Nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Utána még volt jó néhány nehézség az életemben, hisz mindenkinek tele van tüzdelve. Mondjuk egy ilyen nagyobb volt ez a mellrák, ami nem rég volt, amin túljutottam, de úgy tudtam róla beszélni, hogy tényleg szeretettel.
1: Egy gyermek elvesztése hívőként is iszonyatos fájdalom lehet.
2: Igen, fáj, de ott van a mérleg másik serpenyőjében, és ezt nem lehet nem tudni, és ennek a tudatában lenni, hogy igen, vannak ezek a nehézségek, de a másik oldalon annyi, de annyi személyre szabott jót, szeretetet kaptam és kapok az Istentől, hogy ezek szükségesek. Ugye mondtam, hogy a természetet így nagyon szeretem. Sokan vannak, akik a telet kevésbé szeretik, most már sokan, akik a nyarat sem, mert akkor meg túl meleg van. És mégis mennyi szépség van a télben is, a nyárban is. És ez nagy ajándék, azt gondolom, az életben, és öröm is, hogy hol völgyekben, hol a magaslatokon járunk, hol gyönyörködünk a síkságban, ettől szép, de az a biztos tudat, hogy minden a javamra fog válni, és a gyerekeim életében is nem azért szoktam imádkozni, hogy kerüljék el a nehézségek az életüket, hanem hogy a Jóisten adjon nekik annyi erőt, kegyelmet, és ők ezt érezni és tudni tudják, hogy ezeken szépen túl tudjanak menni, és azokat a tapasztalatokat és azokat a kincseket, amit csak így szenvedéssel és imával lehet megszerezni, azokat meg tudják szerezni. Amit az első gyermek kapcsán mindenképp kaptam, az elengedés. Azt megtapasztalni, hogy az Isten ad és elvesz. És a többi gyereknél az a szorongás, ami persze volt, tehát hogy azért ezt nem lehet tagadni, de az a nagyon erős szorongás nem volt, hanem az volt, hogy Istenem, ha te gondolod, akkor ő van. Mindegyik gyermeket vártuk, tényleg imával és szeretettel, és talán most is persze szívem, lelkem, gondolataim napjában többször is róluk szól, de mégis oda tudom emelni őket a Jóistenhez minden küzdésükben.
1: Többi gyermeketek születése problémamentesen zajlott?
2: Igen, utána még 3 fiú és 2 lány született. A legidősebb villamosmérnök megházasodott, az ő családjában van 2 kis unokánk, következő fiunk reaktormérnök, tavaly augusztusban házasodott meg. A 3. fiunk Esztergomban káplán, a 4. a szalézi nővéreknél van, és az 5. lány a napokban államvizsgázik.
1: Hogyan érintett benneteket, hogy 2 gyermeketeket is az Istennek szentelt élet útjára hívta az Úr? Annál nagyobb megtiszteltetést el sem tudok képzelni, mint hogy pap lett a fiad.
2: Kezdettől fogva örömmel töltött el, de azért azt is el kell mondanom, hogy az Úr, ahogy az ő szívét készítette, az én szívemet is készítette, és ahogy neki jeleket adott, ugyanúgy nekem is. Nagy öröm volt ezt utána megosztani, és azt gondolom, hogy mindenkit, aki itt hív, az készíti a környezetében is. Tényleg igaz örömmel, teljes szívemből tudtam hálát adni, amikor beöltözött akár Árpád is, vagy akár Réka is. Az Úr áldását kértem, de a többi gyerekre is.
1: Mivel az igenmondok lelki gyakorlat kapcsolt össze bennünket, mondasz valamit a szűzanyával való kapcsolatodról?
2: Nagyon szeretem a szűzanyát. Nagyon szeretek szentmisére járni, rózsafüzért imádkozni, zarándokolni. Többször voltam gyalograkóban, gyalog többször is Csíksomlyon, csűrökben aludva. Medjugorjében is többször voltam. megadatott, hogy távolabbi Mária kegyhelyekre is eljuthattam, imádkozhattam. A példája nagyon erős és meghatározó, az ő igénye és a hűsége. Az alázata, a szelítsége számomra egy hatalmas példa, és egy hatalmas közbenjáró.
1: Hogyan vált személyessé, meg hitté a kapcsolatotok?
2: Konkrét dolgot nem tudok elmondani, hogy melyik volt az a pillanat. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos mélyülés a kapcsolatunknak. Persze, amikor az embernek nehéz napjai vannak, vagy nehézségei vannak, odaszalad a szűzanyához. És minden élethelyzetben valahogy más-más tulajdonsága, arca, gondoskodása mélyült a lelkemben. Nagyon érdekes, hogy a Mária ünnepek kapcsán sok-sok apró üzenet volt, akár a keresztények segítsége. Ezzel kapcsolatban el tudok mondani több nagyon szép példát is, de bármelyik Mária ünnephez azt hiszem több történet is van a lelkemben. Nagyon szerettem volna gyalog kijutni Krakkóba, mert előtte Kölnbe vittem 100 fiatalt az ifjúsági találkozóra, Kozma Imre atya felkérésére, és ott az a pápai mise 16. Benedek pápával nagyon mélyen érintett, amikor ott annyi fiatal virasztott, és megfogalmazódott bennem, hogyha újra Európában lesz ifjúsági világtalálkozó, arra én gyalog fogok kimenni. Kértem a szizonyát is, hogy segítsen ebben. Sokan ellenezték ezt az egészet, és iszonyú falakba ütköztem, és már elérkezett az az év, amikor a találkozó volt, és sehol semmi. Persze igyekeztem készülni fizikálisan, túráztam, de így a lehetősége semmi nem volt meg. Május 24-e Szűz Mária keresztények segítsége ünnepe, és egy érdekes telefont kaptam, utána még egyet, és még egyet, és utána felhívtam az atyát, a szalvatóriánusok szervezik ezeket a zarándoklatokat Magyarországról Krakkóba, illetve Częstochowába, és igen, azt mondja, még van hely, téged várunk szeretettel, és valóban úgy volt az zarándoklat, hogy 2 vagy 3 nappal előtte érkeztem meg Krakkóba, mint ahogy kezdődött az ifjúsági zarándoklat, valóban gyalog. És hát a másik Réka őszalézi nővér és Szűz Mária keresztények segítsége, óriási pártfogójuk.
1: Az igentmondókra hogy találtál rá?
2: Ez is nagyon érdekes volt, hogy ez az igen, ahogy említettem is, nagyon mélyen a szívemben van. És amikor igent mondok dolgokra, a nehezebbekre, akkor a szűzanya mindig eszembe jut, a hűsége is, a hite is, az erőssége. És ez is körülbelül ilyen lehetett az igent mondoknál, hogy valaki így fölhívott, hogy ilyen igent mondok, és aztán egyik telefon, másik e-mail, összetalálkoztunk, és utána nagyon érdekes volt, hogy Erikával ugyanarra a szentmisére jártunk minden nap a Városmajorba, mert ugye említettem, hogy én zsámbéki vagyok, de mikor volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor Kornél atya meghívott oda dolgozni, és akkor reggel, hogy még jól beérjek, és ne a dugóba üljek, inkább a szentmisét választottam, és a korai busszal jöttem be, és minden reggel szentmisével és szentségimádással kezdtük, úgyhogy már volt egy csomó közös élményünk, és utána annyira mélyen érintett, azt gondolom, olyan személyre szabott, nőkre szabott, hogy nőknek a lelkét mélyítő ez a lelki gyakorlat. Nagyon mélyen érint, hogy szentírás alapú, hogy ilyen sokan imádkozunk együtt, hogy minden nap egy-egy atya valahol imádkozik, értünk, és hogy így közösen tudjuk egymás terheit hordozni. Ez nagyon-nagyon mélyen érint, és egyre jobban próbálok másokat is megszólítani. Nem csak hívőket, azt gondolom, hanem, hogy ez egy olyan lelki gyakorlat, egy olyan hónap, a szűzanya oltalma alatt ez a május, ami annyi áldással van teli, hogy nem csak a hívőknek osztogat kegyelmeket, hanem olyanoknak is, akik még csak keresők, és annyira igényes, hogy nem csak szavak és tanúságtételek és gondolatok vannak, hanem kép és zene is, tehát valóban több oldalról is formálja a lelkünket.
1: És az imamódok?
2: Segít, hogy mindenki megtalálja a magának kedveset, vagy ami az ő lelkének közelebb álló.
1: Minden évben végzed?
2: Kezdettől fogva, amióta ez létezik. A legelső, amikor volt ott, szerintem rögtön az elején jelentkeztem.
1: Van kiemelkedő ima élményed, tapasztalatod ennek kapcsán?
2: Igen, voltak találkozási lehetőségek is, és tavaly meghívtak Erikáék egy ilyennek a segítésére, és többen is friss megtérők voltak. Aztán úgy alakult, hogy az oltári szentség előtt imádkoztuk a rózsafüzért, és olyan kegyelmekben részesült az összes résztvevő, hogy földi mennyország élménye volt, és azóta is többekkel így tartjuk a kapcsolatot, és így erősítjük egymást, hogy igent mondtunk arra a hétvégére, és hatalmas gyümölcsöket terem, és egymást erősítjük. De az online térben is, hogy a világon nagyon sok helyen együtt imádkozzuk, ez óriási erő. Tényleg megtapasztalni szinte fizikálisan, hogy együtt imádkozunk nők.
1: Milyen vágyaid vannak?
2: Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen közhelyes, de mégis komolyan gondolom, hogy a bakancslistámon vannak földi országok is, mert nagyon szeretek kirándulni, túrázni, jó társaságban lenni, rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, de azért a mennyországot szerepel a bakancslistámon. Ugye említettem, hogy az első diplomám az kertészmérnök, és nagyon szeretem a virágokat, persze az angyalokat is, de hát, hogy a kettő együtt, a földi angyallal sokkal találkoztam, de virágokat viszont itt sokat láttam, és nagyon-nagyon nagy örömet jelent a szépségükben gyönyörködni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mennyországban milyen virágok nyílnak, és persze nagyon sok szenttel szeretnék találkozni is, és azt is tudom, hogy oda az út göröngyös. Igyekszem, amit a Jóisten elém állít, azokat az ő segítségével és a szűzanyájával, szentekkel és az angyalokkal megtenni.
0: Bársony Enikővel Zsámbékról Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert meghálálják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett. Télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot, a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt, annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent Annára és Szent Joákimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án. Az új szövetségi könyvek semmit sem mondanak Szűz Mária szüleiről, nevüket sem említik. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joákimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joákim pedig Isten megvégasztal. Szent Anna és Szent Joákim ünnepe a 13.-14. században terjedt el Európában. Annak az érdeklődésnek következményeként, amelyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ekkor élénkült fel az üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betsedató közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melyet július 26-án szenteltek föl. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját. Szent Annának Justinianus császár építtetett elsőként templomot Konstantinápolyban, Krisztus után 1550 körül. A keleti egyházban alakultak ki az Annához kapcsolódó első liturgikus ünnepek is. A korai periódusban a szent elsősorban anyai szerepében jelent meg. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-ai ünnep. Ég szülte földet. Archaikus népi vers. Ég szülte földet. Föld szülte fát. Fa szülte ágát. Ága szülte bimbaját. Bimbaja szülte virágát. Virágja szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját. Európa szerte mindmáig az egyik legnépszerűbb női keresztnév Anna. És mivel Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt, így a keresztény hagyomány ezen a napon ünnepli az édesapát, Szent Joákimot is. A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolánusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joákimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat 3 részre osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset. A templom szentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joákim áldozati ajándékot akart felajánlani. De egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joákim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joákimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta, nem maradt többé a

hogy Joákim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az aranykapunál találkozni fog feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt. Joákim és Anna találkoztak. Boldogan elmondták egymásnak látomásukat, majd hálát adván Istennek visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant, és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Máriát 3 éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték. Joákim ezután hamarosan meghalt, Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját. Nyugaton, a keresztes háborúk szent földélményének hatására és a ferencesek nyomán lett népszerű Szent Anna ünnepe. Hazánkban Szent Annát Szent Anna asszonyként, a szegedi hagyományokban Kedd asszonyaként emlegették. Kiváltságos patrónájaként tisztelte a sok ügyében, bajában az asszonynép, anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók kérik oltalmát. Szent Anna. Máriának szülője, gyámola. Feléd száll az anyáknak kérése, óhaja. Hakit követniük kell, te vagy a példakép. Ó, áld meg gyermekökkel az anyák seregét. Kérj mennyben szent kegyelmet. Ha kéred, megleszem. Hogy éljen minden gyermek szentül, erényesen. Amen. Anna az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazda asszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők védőszentje. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, már pedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. A kádárok is tisztelték nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a szőlőtő, belőle termett a megváltás bora. A barokk korban Szent Anna külön tisztelet patrónája volt, ő volt a patrónája a haldoklóknak. Az Anna kultusz egyetemes társadalmi erejére jellemző, hogy a hét napjai közül a Kedd hosszú évszázadokon át egészen az ő tiszteletét szolgálta. A középkor elején Keddet az angyaloknak másutt keresztelő Szent Jánosnak szentelték. Az új kultusz a németalföldi beginák között keletkezett, s a középkor végén vált az európai katolikus világban általánossá. Kedd tehát szinte egy fél ezreden át Szent Anna asszonynak szentelt nap. A teleki kódex szerint Szent Emerencia asszony terőbelség, és szülé az ő első leányát Keddön, melyet neveze Annának. Szent Anna a hétnek nemi nemű Keddin szüle. Egészségbe szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szíz Máriát. Mária Keddön választaték Istennek szülőanyjává, és Keddön szabadula meg a testnek tömlöcéből. Nagy Emőke művészettörténész a keresztény hitvilág központi család történetén Jézus szűkebb és tágabb családi viszonyain vezeti végig az olvasót. A szerző a gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár levéltárosa és a kolozsvári Szent Mihály plébánia galériájának muzeológus munkatársa. Szent Anna a késő középkor folyamán a család és a nemzetség oltalmazójává vált. Benne látták ugyanis Jézus tágabb értelemben vett családjának magvát. Mivel késő részesült gyermekáldásban, ezért a vajudó nők a terhes asszonyok patrónájaként is tisztelték, de pestis idején is imádkoztak hozzá, a jó halál patrónájaként is számon tartották. A legenda szerint Anna és Joákim idős házaspárként síratta meddőségét. Anna is gyermekáldásért imádkozott.

atyáink istene. Könyörülj meg rajtam, hallgasd meg könyörgéseimet, ahogy megáldottad Sárának méhét, és megadtad neki a fiát, Izsákot. Jaj nekem! Mihez is lettem én hasonlóvá? Nem lettem én olyan, mint az ég madarai? Mert még az ég madarainak is vannak fiókái előtted, Uram. A középkori Magyarországon ugyanúgy jelen volt Szent Anna tisztelete, mint Európa északi és nyugati részein. A források szegényes volt, amiatt nehezen lehetett teljes képet kapni a szent hazai kultuszáról, de jelenlétét bizonyítják az oltár és kápolna alapítások, valamint egyes településeknek és templomoknak a szent oltalmába való ajánlása. Ennek emlékét máig őrzi néhány falu név. Szent Anna Szlovákiában, Maros Szent Anna és Nyárád Szent Anna Erdélyben egyaránt a 14. században kapta védőszentje nevét. Számos kápolnát, plébániát is ajánlottak a szent védelmébe középkori városainkban. Az erdélyi Bánfihunyattól és Gyulafehérvártól, a tolnai Ozorán keresztül, Horvátországig és a felvidéki Sztáráig. Népszerű patrónája volt Anna a céheknek és vallási társulatoknak is. Kultuszának terjesztésében kezdetben különösen a remete rendek és a Klarissa apácák butkolkodtak. A Szent Anna személye, illetve Mária fogantatása körüli teológiai vitáknak a magyarországi prédikációkban és legendákban is fennmaradtak nyomai. Szent Anna kultusza, illetve legendája az évszázadok során folyamatosan alakult, miközben újabb elemekkel gazdagodott. Annak kezdetben egyértelműen az anyaságot szimbolizálta. A szent három házasságához kapcsolódó nagy, szent családábrázolások központjába Anna, Mária és Jézus alakját helyezték, nem csupán Anna anyaságának állít emléket, hanem a köré csoportosuló családtagokkal Jézus tágabb rokonságát is bemutatta. A kor családközponti felfogása segítette a hívőt abban, hogy közelebb érezhesse magát a megváltóhoz. Említésre méltó, hogy a középkor után Szűz Márián kívül csak Szent Annának, Szűz Mária édesanyjának alakultak ki búcsújáró helyei Magyarországon. Ezek közé sorolható a székelyföldi Szent Anna tó partján álló kápolna is, mely a barokk Szent Anna kultusz egyik legkeletibb vendéke. Szent Anna nevéhez itt is a termékenység kultusz kapcsolódik mindenek előtt. I. és András József, bölcseleti doktor, egyházi író, erdélyi katolikus püspök írja Szent Anna legendája végén. Amiképpen a víz annyival tisztább, amennyivel a szép forráshoz közelebb merítetik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a minden jóságos cselekedeteknek kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz. Így kedves lévén ezért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólunk ő, Szent Fölségénél, és minélkünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtuk után mindörökké örvendezvén dicsérhessük az Úr Istent a mennyei boldogságban. Amint ez már többször is elhangzott, a középkorban az egyik leggazdagabb szent kultusz Szent Anna alakja körül alakult ki. Mária édesanyjának, azaz Jézus nagyanyjának népi kultusza leginkább tehát a termékenységhez kapcsolódott és pogány elemeket is tartalmazott. A népi Anna kultusz az idők során több mondával is egybemosódhatott, ilyen az erdélyi Szent Anna tó legendája, amely valószínűleg újkori keletű. Székelyföld egyik természeti nevezetessége a Szent Anna tó. Orbán Balázs, székely származású író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, így ír a tóról, a Székelyföld leírása című munkájában. A Szent Anna tavához három, sőt négy út is vezet. Egyik a Tusnádi fürdőtől, a magas meredek csomágon ki, és egy gyakorlott hegymászóknak ajánlható,
ennél hosszabb, de jóval kényelmesebb, s ökörszekvérrel is járható, a Brixádról odavezető erdei út. Kivételes az a gazdagság, amit Jókai Móra híres regényíró, a nagy magyar mesemondó művészete, a környezet, a tájak, kultúrák festése terén mutat. Tájleírásaival végigvezet a történelmi Magyarország regényes vidékein, a Fertőtől a Szent Annatóig, az Aldunától a Tátráig, de azon felül bejárja mind az öt világrészt, a jövő századot, vagy akár a földtörténeti korszakokat is. Jókai Mór útleírása. Részlet. Szent Anna tava. 3000 lábnyi magasban a tengerszín felett, körös körül 1200 lábnyira feljebb emelkedő bércek által képezett medencében, vaderdők árnyékában terül egy gömbölyű nagyszerű tengerszem, melynek kerülete egy negyedrész mérföldet meghalad. Síma tükörlapja sötétzöld, a belenéző erdős bércektől a legnagyobb vihar sem ingatja meg azt, hab sem fordul rajta. A körülszekvő bércek ideforduló oldalát cser és bükk fedi, míg a tópartján körül roppant fenyők emelkednek, mint egy sötét rámába fogva az ércvilágú vízlapot. Ez alatt fenn a havasi hegyhetetén megszólal a méla pásztorkült elragadó hangja, a lélek gyönyörtől áradoz e fájdalmas édes zenétől, melynek ugyanúgy csodás hatása van, mint a harangszónak. Míg egy Istent imádni hív, amaz hazát imádni készt, hogy arccal borulsz a földre, és sírsz, és nem bírsz megválni attól. Ha e hangokat hallád, csak akkor érted, miért szereti a székely, oly igen, a földet, amelyen született. Benedek Elek, mindannyiunk elekapója, a másik nagy mesemondó, így meséli el a tó történetét, melynek több változatát is lejegyezte a székelyföld nagy szülöttje. A Szent Anna tó legendája. Mint egy nagy tál fenekén a víz pihen Szent Anna tava égben nyúló hegyek aljában. Körös körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor réges-régen szörnyű magas hegy volt, s hogy tetején büszke vár, mely kevélyen nézette a csíki meg a háromszéki falukra. De nem egy maga kevékedette vár, csík és háromszék felett átellenben egy órányira, a ként lehelő, folytós szagú büdös barlang felett is vár állott. Jaj, de rég lehetett. Nyoma sincs most a várnak. No, de az emléke megmarad mindkettőnek. Két testvér lakott a két várban, mindkettő kevés, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott szeretet senki iránt. A föld népét sanyargatták, fosztogatták, s egymást sem szerették. Mindig vetélkedtek, dicsekedtek, kinek van többje? Mind a két vár pincéjében, kádakban, érére verve állt a tenger, arany, ezüst. Egyszer aztán honnét, honnét nem, messze földről egy nagy úr jött látogatóba a büdösi várurához. Hat lovasintó jött. No, ilyen hintót, ilyen lovat még nem látott. Színarany volt annak a hintónak a kereke, tengelye, rúdja, aranyjal, ezusttel, gyémánttal volt kiverve a lovak szerszámjas haj, a lovak tüzesebbek voltak a sárkánynál. Hiszen nem is volt többet nyugodalma a büdösi várurának, amint meglátta azt a hintót, meg azt a lovat. Mindjárt rászegődött a vendégre, nem hagyta békében. Adja el neki a hat lovat hintóstól, szerszámostól. Adok érte 6 kád aranyat. Nem eladó, mondta a vendég. Ráadásul a torjai uradalmat. Nem eladó. Megállj, gondolta magában, azért mégis az enyém lesz. Nagy vendégséget csapott, folyt a bor, akár az olt vize, s amikor a vendég virágos kedve derült, a büdösi várura elővette a kockajátékot.
Arra számított, hogy majd a kockán elnyeri a lovakat hintóstól, szerszámostól. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. Elnyerte a vendégnek minden pénzét, s tetejébe 6 szép lovat mindenestül. Ahogy aztán elbúcsúzott a vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa testvérét. Csak úgy repesett a szíve az örömtől, amikor előállt a 6 lovas hintó. Hely, de megirigyli majd azt a testvére. Lehet aranya, ezüstje több, mint ő neki, de ilyen 6 lovas hintaja nincsen. A testvére éppen ott ült a várpitvarában, amikor bevágtatott a 6 lovas hintón. Szeme szája elállt a csodálkozástól. Na öcsém, van-e ilyen 6 lovad? Kiáltott diadalmasan. Ilyen nincs, mondta az öcs. De lesz különb. De már azt szeretném látni. Hát még 24 óra sem telik belé, meglátod. Ennél különb? Én meg azt mondom, legyen a tied a várad, a váram, s minden urodalmam, ha ennél különb 6 lóval jössz hozzám. Nem is 6-tal, 12-vel. A büdösi várura fel sem ment az öccséhez, csak meg akarta mutatni a lovait, hadd lepje el a sárga epe az öccsét, megfordult, s hazavágtatott, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Egész nap tűnődött az öcs, hogy honnét szerezen különb 12 lovat. Hiába tűnődött, hiába törte a fejét, nem tudta elgondolni, hogy hol találna nagy hirtelen olyan 6 lovat. Nem olyat, különbet, s nem is 6-ot, 12-t. Keservesen megbánta a hirtelenkedését. Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy várába hozatja a vidék legszebb 12 leányát, azokat hintóba fogadja, s úgy megy a bátyjához. Összeparancsolta a jobbágyait, s küldte őket mindenfelé, ki, hol a legszebb leány tudja, hozza ide. Egy fél nap sem telt belé, jöttek a jobbágyok, s velük a leányok. Voltak 100-an is, egyik szebb a másiknál, de a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a várura. Aztán még 11-et melléje. És mikor ott állottak, külön, szép sorjában, a szín alól előhúzta aranyos hintaját, s elébe fogadta a 12 leányt. Szegény leányok, reszketve állottak a hintó elő, szemükből szakadt a könny, mint a zápor eső, feltekintettek az égre, onnét sóhajtottak, és onnan vártak segedelmet. Aztán az úr felugrott a bakra, kieresztette bakosostorát, nagyot rittyentett, csak úgy zengett, zúgott belé az erdő. Gyí, előre, gyí! A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem tudták mozdítani a nehéz hintót. Hely, szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elővágott a részcsapós ostorral éppen Annára, aki legelül állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhatott a magas egekig. Gyí, Anna, gyí! Ordított az úr, s másodszor is rávágott. Verjen meg az egek, ura! Jajdult fel Anna. Süllyedj a föld alá, ártatlanok megölő gyilkosa! S én abban a pillanatban elfeketedett az ég. Villámlott, dörgött. Ég, föld megindult, recsegtek, ropogtak a fák, a vártornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán hirtelen összeomlott. Utána az egész vár, s a föld süllyedt, mind alább, alább, míg nem egyszerre víz alá borult. És hallottak csodát. Mikor lecsendesült az égharagja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent. S a tóban 12 hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány vergődött a tó forgatagában. Erőlködött, hogy megfogja a 12 hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból. A 12 hattyú meg csak úszott szép csendesen, kiszállottak a tópartjára, ottan megrázkódtak, s lánnyá változtak ismét. Siettek haza mind a falujukba. Csak Anna maradt ott. Kápolnát építtetett a tópartjára, és ebben a kápolnában töltötte életét csendes imádkozással.
és jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől a kis kápolnához. Együtt imádkoztak a szent lelki és szent életi leánnyal, kit még életében szentnek nevezének. Halála után pedig róla nevezték el a tavat, Szent Anna tavának. A Szent Anna tó mellett álló kápolnára vonatkozóan számos egymásnak ellentmondó leírás jelent meg. Székely László, a Cséki Székelység vallási néprajzának kutatója egy, a Szent Anna tó délkeleti partján épült kápolnáról beszél. Balázs András plébános Kozmás község monográfiájában azt írja, hogy a tó északi részén eredetileg egy fa kápolna állt, amelyet a kozmási Tompos Péter 1764-ben felcserélt, azaz építetett egy új kőkápolnát. Az építkezést a szintén kozmási Kozma Ferenc és két fia Ferenc és Tamás végezte. Dr. Bányai János geológus így foglalta össze a kápolnák és a búcsuk történetét. Már 1349-ből említik az oklevelek. Valósággal vonzotta a környék egyszerű népét, amely évenként kétszer Anna napján és kisasszony napján kereste fel a természet e szent templomát. E búcsukra 20-30 ezer ember is összegyűlt régente. Egy bizonyos. Itt a néphit kapcsolódott össze Szent Anna szellemiségével. Nem véletlen az sem, hogy az 1775-ben épített kápolnában a csíksomlyói kolostorból hoztak egy oltárt. Ez vonzotta, és ez vonza továbbra is ide a búcsusokat. Ez üzen a ma emberének is. Vas Albert, erdélyi és mezőségi íróként különös és csodálatos motivum és témavilágot hozott létre. Ezek világalkotó elemei a természethez kapcsolódnak, vagy éppen a lelki vezetők, spirituális irányítók, a papok, szentek küldetésével függnek össze, mint az alábbi vers részlet sorai. Vas Albert, a szív. Nézted már a Szent Anna tó vízét? Milyen titokzatos, milyen sötét. Semmit se látsz, csak olykor egy-egy furcsa csillanást, amint ezüst halak suhonnak mélységein át. De olykor hirtelen jön valami eltévedt sugár. Zöldes világra gyújtotta lent a mét, s a mének vége nincs sehol. Sehol. Olyan a szív is, mint a Szent Anna tó titokzatos vize. Elnézed néha, zörgő kis doboz, furcsa, lecsukott. Hogy mikor, nem tudod. De néha jön egy csodás pillanat, kitárul a mély, oly szörnyű mély, hogy előtte szédülve megállsz, s imádkozol. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved. Ezzel a szívhez szóló gondolattal búcsúzom önöktől. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Mária üzent önöknek, az angyalok citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: XIV. Leó visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albánói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak, a július 26-án közzétett videó üzenetében: ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól, hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deseis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől: Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A 3 nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
2: Mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou.
0: A Szinódusi Főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján. www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a Szinódusi Főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és bőjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, bőjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A bőtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent

szívem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Asszonyok

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Hosszán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Máján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való. Érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű. Érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné. Ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban. Feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék még a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Azt

Brian, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Köszönöm.

atyán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg.

0: a szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Márián, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél ezt megélni, ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress. Amen.

Istve Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Imádságról, mint üdítő forrásról szeretnék beszélni. Rozsi testvér gondolatait és Teréz anya gondolatait foglalom össze egy pár műsorunkban. Rozsi testvér mondja, olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Teréz anyával osztozunk egy kérdésen, hogyan ragadjuk magunkkal a ránk bízottakat, hogy mindig a fényt válasszák. És Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, mondja Rozsi testvér, amit közösen éltünk meg, különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét, és hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a Földön. Tehát olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Évek óta a legkülönbözőbb helyzetekben találkoztunk, nem csak Kalkutában és Téziben, hanem más helyeken is, mondja Rozsi testvér. 1976 egy nyári napján Teréz anya bejelentette, hogy Tézébe látogat. Az Egyesült Államokból érkezett. Tézei domb tele volt a világ minden tájáról érkezett fiatalokkal. Annak kifejezésére, hogy mi lakik bennünk, aznap közösen írtunk egy imádságot. Ez így szól. Ó Isten, minden emberi létező atya, te mindenkit arra kérsz, hogy szeretetet vigyen oda, ahol a szegényeket megalázzák, kiengesztelődést oda, ahol az emberek között szakadást támadt, örömet, ahol az egyház megrázkodtatásokat él meg. Megnyitott számunkra az útat, hogy a közösség kovászai legyünk az emberiség egész családjában. Még abban az évben a szerzetes testvéreim közül néhányan elmentünk, hogy egy időt töltsünk Kalkutta legszegényebbjeivel. Teréz anya háza mellett laktunk mostoha körülmények között, gyermekek sokaságától lármás területen. A lakosság többsége muzulmán volt. Egy keresztény család fogadott be minket egy olyan házba, amely kicsinke utcák kereszteződésére nyílt, üzletekkel és egyszerű műhelyekkel tarkítva. Teréz anya gyakran jött velünk imádkozni,

Egyik nap egy fából készült szentségházat hozott, mert azt akarta, hogy a megőrzött eukarisztia jelen legyen abban a szobában, ahol élek. Délután néha arra kért, hogy kísérjük el, amikor azokat a leprásokat látogatja, akik nem várnak már másra, mint a halálra. Ezek az emberek minden külső és belső védekező erejüket elvesztették. Az volt a legfontosabb, hogy nyugalmat vigyünk közéjük, és aggodalmaiktól lecsillapodjanak. Ez az áldott asszony óriási energiával rendelkezett, és rengeteg spontán kezdeményezése volt. Egyik nap, miután a délutánt a leprások meglátogatásával töltöttük, így szólt hozzám: volna egy kérésem, mondjon rá igent. Mielőtt válaszoltam volna, megpróbáltam arról valami többet megtudni, de ő megismételte: mondjon rá igent. Végül kifejtette: mostantól fogva egész nap hordani fogjátok a fehér ruhát. Nem csak az imádságok idején, de az utazások alkalmával és a házban is. Erre a jelre ugyanis korunk emberének szüksége van. Én így válaszoltam: testvéreim vannak, akikkel mindent megbeszélek, hogyan mondhatnék igent anélkül, hogy tanácskoznék velük? Nem, azonnal egy fehér ruhát csináltatott a nővéreivel, amiben mind néhány öltést ő maga vart. Minden reggel egyik testvéremmel, aki orvos, a legsúlyosabb betegségben szenvedő gyermekeket mentünk gyógyítani. Ez az egész életet meghatározó tapasztalat volt számunkra. Megtörtént, hogy a karjainkban halt meg egy kis gyermek. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azokban a hosszú órákban. Egy ilyen gyermeknek ajka éppen hogy megnyílt, de nem volt hallható semmi, ha csak nem egy gyenge sóhajtást, és azután. Az első naptól kezdve egy 4 hónapos kislányt fürdettem, akinek édesanyja nem sokkal a szülés után meghalt. Amikor először a karjaimban vettem, azt mondták, hogy lehet, hogy már nem is él, mivel hiányzik belőle a téli vírussal szembeni ellenálló képesség. De a gyermekek házának egyik felelőse így szólt hozzám: nézze, mennyire figyelőre. Ez az első alkalom az életében, hogy egy hozzá beszélő férfi hangját hallja. Vigyel magával Európába, hiszen itt képtelen lesz élni. Teréz anyával hozzáfogtunk, hogy útlevelet állítassunk ki számára, és a gyermek így Franciaországba jöhessen. A hatóságokat emlékeztettük, hogy 1973-ban Teréz anya volt az, aki Londonban Fülöp hercegtől elsőként kapta meg a Templeton díjat, melyet a hitnek világszerte való terjesztéséért ítélnek oda. A következő évben én, majd azt követően India korábbi államelnöke, Sarvepalli Ratkar Krishna nyerte el ezt az elismerést, mivel mindhárman Indiában voltunk, közbenjárásunk megkönnyítette az eljárást. Franciaországba visszatérve a repülőn rosszul lett a kislány. Már az elindulás előtti éjszakát is Bombay egyik klinikáján töltöttük, majd Párizsban rögtön egy specialistához vittük. Minden tőlünk telhetőt megtettünk érdekében, de majdnem mindent kihányt, amit enni adtunk neki. Nem tudott elaludni máshol, csak a karjaimban, és amikor egy dal dúdoltam neki, arra erőtlenül válaszolt. Megérkezésünkkor Tézébe néhány testvér a szobámba kísért bennünket. A kis Mary Sonnellyt az ágyamra fektettem, és életében első alkalommal ott kezdett el boldog kis baba módjára csevegni. Néhány héten át a szobámban lakott. Gyakran a karjaimban aludt, miközben az íróasztalomnál dolgoztam. Lassan erőre kapott, és a gyógyulás útjára lépett. Ettől kezdve a mi házunk közelében lakott. Nővérem, aki jó néhány évvel korábban már gyermekeket fogadott be Tézé otthonába, és mint sajátjait nevelte fel őket, most örömmel vette magához ezt az indiai kislányt. A kislány nagymamának szólította a nővéremet. A Szent András közösség nővéreinek egyike, aki a Tézébe érkező fiatalok fogadását irányította, Mary Sonnelly fogadott anyja lett. Anyai figyelmessége és jósága mindenkit felülmúlt, és hamarosan kimutatta újongó természetét. És amikor reggelenként elmentem meglátogatni, örömkiáltásokkal szögdécselve jött a fogadásomra. A sok gyermek közül, akikkel az évek során nővérem foglalkozott, néhányan súlyos próbatételeken mentek keresztül.
Egyik ilyen gyermek olyan szívbetegségben szenvedett, amiben 6 évesen meghalt. Halkszavú volt és sok alvásra volt szüksége. Szerencsére nem voltak fájdalmai. Hogyan is lehetne egy gyermek szenvedésébe beleegyezni? Nővéremre, aki élete folyamán ilyen váratlan események egész sorát volt kénytelen megélni, gyakran úgy tekintettem, mint akit az életszentség világossága ragyog be. Teréz anya egy őszi vasárnap ismét Ézébe látogatott. A közös imádság alatt sok fiatal jelenlétében jónak láttuk egy közös megfogalmazásban kifejezésre juttatni aggodalmunkat, amely mindmáig aktuális. Kalkutta utcáin láthatóan vannak jelen a haldoklók, de a világ számos országában a fiatalok láthatatlan módon haldokolnak. Az érzelmi életük törései vagy a jövőjük iránti aggodalmaik nyomasztják őket. Gyermekkoruk ártatlanságában vagy kamaszkorukban kapott sebeik nem gyógyultak be. Egyesekben ez kiábrándulást eredményezett, mondván minek is élni. Az életnek van egyáltalán értelme. Az elmúlt évek során más találkozási alkalmak is adódtak, így 1984-ben a Szentszék meghívására az első ifjúsági világtalálkozón megnyitó ünnepségén vettünk részt Rómában. Egymás után tartottuk beszédünket a Kolosseumban, és ott volt velem az akkor 8 éves Mary Sonnelli. A szél olyan erősen fújt, hogy várkendőjébe kellett bugyolálnom, nehogy átjárja a hűvös forgatag, egészen békés volt. Élénk elméjének minden igyekezetével próbált hallgatni bennünket. Később ismét meghívtak az ifjúsági találkozóra, ezúttal az Egyesült Államokbeli Denverbe, hogy Teréz anyával együtt vezessünk egy imádságot. De akkor ő már beteg volt, és odaérkezve tudtam meg, hogy le kellett mondani utazását. Akkor egy levelet írt nekem, amelyben fölvetette, írjunk együtt egy újabb könyvet. 1994. októberében ismét láttuk egymást a szerzetes életről folyó színóduson Rómában. Bár fáradtnak látszott, de megvolt benne a mindig megújulás készségének isteni adománya. Teréz anya elhunytának híre váratlan körülmények között ért. Mary Sonnelli a nővéremmel a hegyekbe utazott egy rövid szünidőre. Onnan hívott fel telefonon, s nagyon kért, hogy hozzájuk csatlakozva töltsük el együtt azt a 3 napot. Ott kaptuk a hírt, és ekkor megértettem, miért kellett oda jönnöm. Nem jelentéktelen, hogy azt az estét éppen együtt töltöttük. A következő héten fontosnak találtam, hogy vállalkozzak a Kalkutába utazásra. Egy indiai, aki együtt a szüleit is felkereste, és egy francia testvéremmel így részt vehettünk a temetésen. Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen éltünk meg. Különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét. És hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a Földön. Most, hogy Teréz anya elhunyt, meggyőződésem, hogy az egykor közösen járt utat továbbra is követnünk kell testvéreimmel. Halála után néhány hónappal történt, hogy szerzetes testvéreimmel, kiváltképp akik Dél-Koreában élnek, megrendüléssel hallottunk az észak-koreai helyzet súlyosságáról. 2 évnyi szárazság után óriási árvíz pusztított, minek következtében a lakosság nagy része élelem híján maradt, és a helyzetben különösen is a gyermekek szenvedtek. Ennek látványa arra indított bennünket, hogy lehetőségenket felhasználva Dél-Korea északi határa közeli piacon 1 millió kilogramm kukoricát vásároljunk, és az éhség sújtotta ország 7 körzetébe szállítassuk. Ekkor egyik testvérünk elkísérte a rakományt Észak-Koreába, hogy jelen legyen, amikor a kukorica szétosztásra kerül a leginkább rászorulók között. Igen, emlékezzünk arra, hogy amikor mások megpróbáltatásain enyhítünk, a feltámadott Krisztussal találkozunk, hiszen ő maga mondta, amit a legkisebbeknek tesztek, azt nekem teszitek. És akkor vágjunk bele az imádságban, mint üdítő forrásra. Valójában egyetlen igazi imádság létezik.
Egyetlen alapvető ima, maga Krisztus. Egyetlen hang létezik, amely a föld arca fölött lebeg, Krisztus hangja. Az imádság tehát mindenek elét egység Krisztussal. Ha olyan idők jönnek, amikor nem tudunk imádkozni, egyszerű a dolgunk. Ha Krisztus bennünk él, engedjük, hogy ő szóljon atyánkhoz szívünk csendjében. Ha képtelen vagyok megszólalni, ő beszél majd helyettem. Ha nem tudok imádkozni, ő fog imádkozni bennem. Ezért gyakran kellene ismételgetnünk, szívemben élő Jézus, hiszek irántam érzett hűséges szeretetedben. Ha semmit sem tudunk adni, hát adjuk ezt az ürességet. Kérjük Jézust, imádkozzon bennünk, hiszen senki sem ismeri nála jobban az atyát, senki sem tud nála jobban imádkozni. Ő küldi el szívünkbe lelkét, hogy imádkozzon bennünk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Ha tiszta a szívem, ha Jézus él benne, ha szívem az élő Isten tabernákuluma, Jézus és én egy vagyunk. Szent Pál így mondja ezt, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Krisztus imádkozik bennem, Krisztus munkálkodik bennem, Krisztus gondolkodik bennem, Krisztus lát a szemeimmel, Krisztus szól a szavaimmal, Krisztus cselekszik kezeimmel, Krisztus jár a lábaimmal, Krisztus szeret a szívemmel, ahogy Pál apostol imádkozott. Krisztushoz tartozom, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ez a valódi egység, igazi közösség Istennel a Szentlélekben. Nagyon fontos, hogy Krisztus éljen bennünk, így jelenléte mindenhova elkísér bennünket, bárhol is járunk. Isten annyira szeret, hogy nekünk adta fiát Jézust. Szeretetét kínálja nekünk, és neked is szabad kezet kell nyújtanod neki. Ez nem azt jelenti, hogy mindent fel kellene adnod, nem ez a fontos. Együttérzésed és jelenléted az, ami igazán számít. És minél inkább engedjük, hogy ölje bennünk életét, annál inkább növekszünk a Krisztushoz való hasonlóság útján. Az imádság nem más, mint teljes önátadás, teljes egység Krisztussal. És ez az, ami szemlélődékké tesz minket a világ szívében, hiszen 24 órát át töltünk jelenlétében az éhezőkkel, a ruhátlanokkal, a hajléktalanokkal, azokkal, akiket nem akarnak, nem szeretnek, akikkel nem törődnek. Hiszen Jézus ezt mondja, bármit tesztek a legkisebbeknek, nekem teszitek. Atyánk, itt vagyok szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adott nekem. Rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk, azzal a szeretettel, amellyel az Atya szereti őt.

az Úr nem ment el. Itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyenge bárány nem totem. A megváltó nem törzsvezér. Ereje több. Ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával átalér minden családot s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok Közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Márta özvegy. A júdeai Betániában született Krisztus után 10 körül. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Valószínű, hogy ha Jézus Jeruzsálemben volt, náluk szállt meg, hiszen Betánia egész közel van, az olajfák hegyének keleti lejtőjén. A liturgiában csak Márta neve szerepel, azonban elválaszthatatlan testvéreitől, Máriától és Lázártól, ezért az evangéliumokból közös történetüket emeljük ki. 3 alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt. Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ehhez odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít, mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igéjének hallgatása, a jelenlévő Úr csöndes szeretettel való szemlélése maradandó. S akiben ilyen éhség él, azt az életkenyere úgy táplálja, hogy jól lakik, és mégis vágyódik a további töltekezésre. De jól lakottságában nincs undor, s éhségében nincs kínzó hiányérzet. Az az éhség ellenben, amelyet a Márta féle tevékenység elégít ki, kényszerítő szenvedést okoz. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár feltámasztása. A történeteket Szent János mondja el. Betániában Máriának és nővérének Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. A nővérek megüzenték Jézusnak, Uram, akit szeretsz, beteg. Ennek hallatára Jézus azt mondta, ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt mintegy 15 stádiumnyira, ez körülbelül 2,5 kilométer. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, Mária pedig otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Márta bizalommal néz Jézusra egy olyan helyzetben, amikor emberileg teljesen reménytelen minden, hiszen a halál visszavonhatatlan. Olyan hitvallást tesz, mint előtte senki, csak Péter. Jézus megnyugtatta, feltámad a testvéred. Márta erre azt mondta, tudom, hogy feltámad, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus így folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Ilyen vallomást Krisztusról csak Péter tett, és állítanunk kell, hogy Mártának épp úgy nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt, azaz nem érzéki tapasztalatai és éles elméje következtében született meg a felismerés, hanem a mennyei atyától kapta ezt a hitet. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A 3 testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett 1 font valódi nárdusból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár feltámasztásának következménye a 3 testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda és hitt Jézusban. Ezt a gyilkos tervet mégsem hajtották végre. Mártáiknak azonban érezniük kellett a hitetlen zsidók részéről a gyűlöletet, hiszen ők minden Jeruzsálembe zarándoklónak tanúságot tettek a feltámadottról. A hagyományban megmaradt a család későbbi sorsának története, és a legendákban írottan is ránk maradt. Eszerint az ősegyház elleni üldözésben, ami 40 körül zajlott, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett Ex városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz embernek minden út egyenes. Tartja egy szólásmondás.

0: Dicsőítessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már

0: A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően procellitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, a mai adásban az első fejezetet ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetele után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak, és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a tíz parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdvtörténetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének. Az Ószövetség népének ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni,

0: fogik az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Konzelmannak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösségterve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 40-es szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 40-es szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben, és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz. Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
1: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
0: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket. De a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a szent lélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is keresztségnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresztség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt keresztségnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Konfirmáre ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
1: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
0: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges személyről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez, az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit, Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben. A pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égremel tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot őróla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő igehirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
1: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
0: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által, a Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa. Ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusebius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is. Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves Mária Rádió hallgatók, július 12-én vasárnap délben Leó pápa ismét elimádkozta a déli úrangyalaimát, de nem a Szent Péter térről, hanem a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű térről, az ott összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Röviden beszélt a nap evangéliumáról, a magvetőről szóló példabeszédről, amely alapján arra emlékeztetett minnyájunkat, hogy Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját az emberi szívekbe. Ő bízik abban, hogy kegyelme a legkeményebb szívet is képes termékenyé tenni, érző szívvé tenni. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta.
1: A mai liturgiában Máté evangéliumából a magvetőről szóló példabeszédet halljuk, amely azt a nagy lelkűséget és bizalmat mutatja be, amellyel Isten az ő igéjét a szívünkbe veti, és erejét belénk önti. Maga Jézus a testé lett és életét üdvösségünkért adó ige, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elvet a világban, hogy meghalva bőséges termést hozzon. Igaz, hogy olykor kemény és nem fogékony talajra talál bennünk, máskor figyelmetlenre, amely olyan, mint a letaposott ösvény, a köves föld, vagy a tövises bozót. De vannak pillanatok, amikor befogadó és termékeny földre lel, és ekkor a szeretet olyan csodái indulnak el, amelyek képesek mindent megváltoztatni, amint ezt bizonyára mi magunk is megtapasztaltuk életünkben. Ezért az Atya nem szűnik megvetni, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb a mi gyöngeségünknél. Aranyszájú Szent János Isten igéjének magjáról szólva ezt mondja. Hogyan lehet észszerű azt tövisek közé köves földre vagy az útra vetni? A vetőmag és a szántóföld esetében ez nem volna észszerű. A lelkek és a tanítások esetében azonban igen dicséretes. Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út többé ne legyen letaposott és minden járókelőnek kiszolgáltatott, hanem jó termőföld legyen, hogy a tövisek eltűnjenek, és a magvak teljes biztonságban növekedjenek. Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs. Meglátja bennünk a jó lehetőségét, amelyről olykor mi magunk sem tudunk. Ezért az Úr, aki jobban ismeri szívünk talaját, mint mi magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és abban, akivé napról napra válhatunk, a hittel rábízzuk magunkat. Így a mag bőkezű és bizalommal teli vetésből, valamint annak alázatos és készséges befogadásából a Szentlélek gyümölcsei teremnek meg, és áradnak szét bennünk, melyek Szent Pál tanítása szerint szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Mennyire szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy betöltsék és átalakítsák. Törekedjünk tehát arra, hogy különösen ezekben, a szabadsággal töltött napokban időt szánjunk arra, hogy Isten igéjét hallgassuk, olvassuk, elmékedjünk róla, és a pihenés, valamint az egészséges kikapcsolódás mellett az elcsendesedésre és az imádságra is jusson elegendő idő. Testben és lélekben megújulva térünk majd vissza megszokott elfoglaltságainkhoz, készen arra, hogy hirdessük az evangélium örömhírét, és közreműködjön Isten országának növekedésében. Segítsen bennünket ebben Mária, az apostolok királynője, és az evangelizáció csillaga.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap